0: Ért a hajósok, és kiáltának, ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajóba, és lefeküdt, és elaludt. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Ezt a történelmi képet, ezt a tragikus elalvást, és ennek még tragikusabb következményét így énekli meg Babits Mihály a költő.
1: Az Úr azonban szerzett nagy szelet, és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hullókék hullámfalakból. Mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, kettétört az árbóc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.
0: Jónás nem a tevékenységtől félt, hanem Isten tervétől. Lázasan cselekedni kezdett. Lement Jákóba, hajót keresett, kifizette az úti költséget, és elindult, de ellenkező irányba. Elindult menekülni az Úrnak színe elől. Ezért kész volt anyagi áldozatokat is vállalni. Érdekes, hogy Isten nem akadályozta meg útjának elején, tervének végrehajtásában a prófétát. Tudjátok miért, testvéreim? Azért, mert Isten mindenkor tiszteletben tartja az embernek, mint a teremtés koronájának szabad választási jogát, szabad akaratát. Isten nem gyakorol erőszakot az ember szabad akarata felett. Az ember szabadon választhat. Az egyetlen teremtett lény, az angyalokon kívül, akinek megadatott ezen a földön a szabad döntés, a szabad választás joga, de nem a következmények elkerülése is. De Isten mégis beleszól, mert a következményeknek be kell állaniuk. Ahhoz, hogy Jónás meggyógyuljon, és alkalmas lehessen a küldetésre, biztonságérzetét, ezt az emberi biztonságérzetet kellett összetörni, kellett összezúzni. Legtöbb próbánkban Isten ma is ezt teszi bennünk. Elveszi biztonságérzetünket, amely önigazultakká, amely magabiztosakká tehet bennünket úgy annyira, hogy nem számolunk többet az Istennel. Jónásnak alázatosságot kellett tanulni. Félni kellett tanulnia hogy bízni tudjon Istenben. Az Úr nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. De figyeljük csak, mi történt közben a hajó? Ha nem tudnánk a történetet, talán arra gondolnánk, hogy Jónás a felelősség súlya alatt összeroskadva bevallja bűnét társainak, és megvallja felelőtlenségét, bűnét Istennek. De sajnos nem ez történt. Jónás távolról sem érezte magát felelősnek a hajó sorsáért. Ez ennek a történet szakasznak a szomorú csattanója. Nem érezte magát Jónás, Isten küldötte, felelősnek azért, ami az ő bűne és felelőtlensége miatt szakadt a hajóra és utasaira. Azt olvassuk, hogy a hajósokat félelem fogta el. Hát ez az egészséges félelem érzet hiányzott éppen Jónásból. Jónás ekkor még mindig csak magában bízott. Vagy talán azt mondanád, Jónás bátor volt? Ám a bátorságról csak akkor lehet beszélni, ha felelősségteljes szeretet van jelen életünkben. Ezért Jónás inkább vakmerő volt, mint bátor. Mert mondottuk az előbbi előadásunkban is, hogy a szeretetlen cselekvés vakmerőségből való cselekvést jelent. A szeretet cselekedeteihez kell mindig bátorság. És a bátorság születik mindig a szeretet gyökeréről. Inkább vakmerő volt Jónás. Jobban félt a küldetéstől, mint a vihartól. Jónás most itt a hajón sem akart dolgozni, itt a hajón sem kívánt tenni semmit embertársaiért. Még itt sem akart lelkeket, életeket menteni. Pedig Isten éppen a viharon keresztül akarta felelőssé tenni a prófétát, pogány úti társaiért, hogy így rávezesse szolgáját, hogy Ninivéért is felelősséget érezze. Isten nem azért engedte meg a vihart, mert megharagudott volna Jónásra. Nem. Vagy mert bosszút akart állni Jónás engedetlensége, menekülése és tétlensége miatt. Hanem azért engedte meg Isten a vihart, hogy Jónás saját vesztén, saját tapasztalatán keresztül tanulja meg azt, ami éppen hiányzott belőle, a felelős szeretet az emberek iránt. Babits Mihály ezt egy nagyon szép költői képpel érzékelteti, hogy ebben a viharban Jónás számára tulajdonképpen Ninivéről van szó.
1: S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne hulna, kelne, s percenként összedőlne újra.
0: Figyeljük csak meg, kedves hallgatóim! A pogányok itt ebben az ige szakaszban és történet részben Isten félőbbek, mint Jónás. Ez első olvasatra a meglepő. Ők rögtön keresték a kapcsolatot isteneikkel. Jónás viszont éppen ezelől a kapcsolat elől menekült. Jónás néma, a hajósokról viszont azt jegyzi fel a Szentírás, mindegyik a maga istenéhez kiáltott. Így tehát ezek a pogány emberek jobban érezték Isten iránti felelősségüket, mint Jónás, Istennek prófétája. És figyeljétek meg, nem csak kiáltottak, nem csak, hogy imádkoztak, hanem dolgoztak is megfeszítve a hajóért. Ősi tengerész tapasztalat alapján a hajóban lévő holmit a tengerbe vetették, hogy ezzel is könnyebb legyen a hajó. És ezzel szemben Jónás nem csak az imádságot tagadta meg, de a munkát is. Passzív maradt. Jaj, testvéreim, megdöbbentő Isten emberének ez a tétlensége, ez a passzivitása egy ilyen veszedelem közepette. Most már jobban megértjük azt, hogy Jónás nem csak Ninivéért nem akart semmit sem tenni, mert nézzétek, legközvetlenebb útitársaiért, sőt, még önmagáért sem. Ez a tétlenség, ez a passzivitás a prófétának nagy tékozlása. Ebben hasonlít a próféta Jónás az új testamentumi tékozló fiúhoz, meg az egytálentumos szolgához. Lényegében Jónás nem csinál semmi rosszat. Ám ne feledjük el, hogy az íge szerint, a Biblia tanítása szerint az is bűn, ha valaki a jót nem cselekszik. Nem elég megtartóztatni magunkat a rossznak cselekedetétől, hanem a bibliai parancs az, hogy cselekedjük a jót. Mert azt olvasom Jakab apostol levele 4. része 17. versében, azért, ha valaki cselekedhetne jót, és nem cselekszi, bűne az annak. A jó cselekedetek elmulasztása legalább olyan bűn az ember számára, mint a gonosz cselekedeteknek művelése. Hát, ebben a történet szakaszban is rólunk, az utolsó idők keresztény gyülekezetéről van szó. Ezért mondom, hogy Jónás bűne igazi laodéciai bűn, annak az embernek a bűne, aki gazdagnak érzi magát, olyannak, akinek semmire sincs szüksége. Minékünk is meg kell tanulnunk, hogy egykor meg kell álljunk Krisztus ítélő széke előtt, és számot kell adnunk nem csak gonosz tetteinkről, de mulasztásunkról.

Rosszat cselekedtem, miből kéne nekem megtérnem? Ne áltassuk magunkat azzal, ha cégéres bűnöket nem követtünk el, nincs bűnünk. Mert a jó cselekedeteknek elmulasztása legalább olyan súlyos bűn Isten szemében, mint az ő parancsolatainak, bármelyik parancsolatnak is áthágása. Jónás halált megvető vakmerőséggel aludni indult a hajó aljába. Szándékosan mondtam, hogy vakmerőséggel és nem bátorsággal, mert ő nem azért ment aludni a hajó aljába, mert bátor volt, mert nem félt a vihartól, hanem azért, mert igenis gyáva volt. Nem merte és nem akarta vállalni társaival a legközvetlenebb emberközösséget sem. Hiányzott belőle a felelősség érzet azokért, akiket éppen az ő tagadása, az ő menekülése sodort ilyen végveszedelembe. S vajon mi? Hányszor menekülünk mások átkára az isteni küldetés elől? Testvérem, őszintén szemébe tudsz nézni a mai embernek, akit talán éppen a te mulasztásod terhe sodort sokszor végső kétségbe esésbe? Vagy legalább adósnak érzed magad iránta? Aki ma nem vállalja a prófétaságot Isten elhívó és elküldő szavának feszültségét, az éppen ilyen betegesen önző individualista, mint Jónás volt. A hajó alján keresi a vigasztalást. Talán ma is azt gondolja az ilyen próféta, hogy a bűnös világtól menekül. Talán azt, hogy a pogány istentiszteletek és imádságok helytelenségétől menekül, pedig valójában Isten elől akar elrejtőzni, mint annak idején Éden kertjében rejtőztek el ősszüleik. És hányszor nem halljuk Istennek a mai viharból is átcsengő, harsogó hangját. Hol vagy Ádám? Hol vagy ember? Mert ne feledjétek, Ninivében lenni, ninivei módon éppen olyan bűn, mint prófétának lenni, és Ninive helyett a hajó aljában gondtalanul aludni. A protestáns Miskóte írja egyik könyvében ezt a megrázóan szép leírást. Az egyháziak alszanak a legalsó kabinban. Amikor a vihar végig söpör a világon, mikor a többiek a maguk módján imádkoznak, a kegyes ember szellemileg is tétlen fekszik ott, mert úgy véli, hogy nem róla, vagy legalábbis első helyt nem róla van szó.
az Úr különbséget tett.

0: az igazság és hordozója, az igazság és képviselője között. Itt az Isten újja az, amely a sors leple alatt elrejtve az egyházat mutatja ki, a világra zúdult vihar tulajdonképpeni bűnös felelőseként. Megrázó szavak. Elgondolkoztató szavak. Lényegében Jónás vakmerő, nem fél, kész meghalni, de a szolgálatot végrehajtani, jaj, nincs ereje. A vakmerőséghez sokszor nem kell erő, a bátorsághoz, a bátor cselekedetekhez viszont mindig felülről származó erőre van szükség. A küldetés végrehajtásához Jónás énjének, önzésének kellett volna meghalnia, de Jónás számára saját énje drágább volt, mint saját élete. Az önzés állapotában az emberhez, az Istenhez való viszonya válik rendezetlenné. És ennek, testvéreim, mindig és ma is súlyos következménye van. A világ ma is sokszor azért szenved, mert Isten népe, mert a keresztény gyülekezet menekül a küldetés elől, és nem hajlandó Isten üzenetének határozott hirdetésével útat mutatni azoknak, akik a válságból menekülni kívánnának. De a menekülő próféta nem maradhat erre. A világnak is szemet szúr az ilyen disszidens próféta. Az ilyen disszidens, az ilyen menekülő szolga. Jónással is ez történt. Oda ment hozzá a hajós kapitány, és ezt mondta neki. Mi van, te nagy alvó? Sokszor az általunk megvetett, lenézett világon keresztül kérdezi meg ugyanezt tőlünk az Isten. Azok, akik sokszor helyettünk is nyitott szemmel néznek, azok költögetnek, jaj, minket sokszor, azok próbálnak imádkozásra bírni minket, hát nem szégyen ez, kedves keresztény testvéreim, Isten gyermekeire nézve, a keresztény gyülekezetre nézve, a keresztény emberre, a keresztény szolgára nézve, hogy a világ késztessen, kérjen minket imádkozni. Kelj fel! Kiálts Istenedhez, mondta a hajós kapitán. Talán gondol rejánk ez az Isten, és nem veszünk el. Ó, testvéreim! Ez az ember jobban bízott Jónás Istenében, mint a próféta. Ez a pogány ember hívta imádkozni Jónást. Csak hogy a Jónás imája nem sokat ér. Mert White Helene, a Próféták és Királyok című csodálatos ihletet könyvében azt írja, a kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan marad. Még egyszer. A kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan marad. Más szóval, Isten nem hatódik meg azon, hogy szolgálja imádkozik. Mert imával, kegyeskedéssel nem lehet az engedelmességet, a küldetés parancsát helyettesíteni. Amikor Jézus azt parancsolja nekünk, menjetek, mi nem mondhatjuk, Urunk, mi éppen most akarunk hozzád jönni. Nem, nekünk azt a parancsot kell teljesítenünk, amelyet éppen itt és éppen most ad nékünk az Úr. A vihar természetes, hogy Jónás imájára sem szűnik. Mert nem a próféta rendelkezik Istennel, és Istenen keresztül a világgal, a természettel, hanem Isten rendelkezik a prófétával, a szolgáival, az emberrel. És a hajósok tovább keresték az okot. Vajon miért van mindez mi rajtunk, és sorsot vedettek? Az ő pogány szokásuk szerint. És a sors Jónásra esett. Mit tanulunk ebből? Isten nem takarta el Jónás bűnét a hajósok elől. Hát, testvéreim, valljuk csak be, mi is sokszor szeretnénk Isten diszkrécióját. Ilyen jónási esetekben. De ne feledjük el, ezt soha nem kaphatjuk meg. Le kell lepleződnie annak, hogy mi nem vagyunk gazdagok, hanem nyomorult, nyavajás, mezítelen emberek vagyunk. Hogy közömbös, langymelegség álmosságunkból csak így tudunk megszabadulni. A 10 szűz is aludt, mi sem teszünk mást. És Isten küld hajós kapitányokat, akik ébrezgetni kezdenek minket. De az ébredés csak úgy lehet, ha készen vagyunk lelepleződni, ha vállaljuk bűneink miatt a megszégyenülést. Minket is megkérdeznek gyakran, mint Jónást. Beszélj csak el nekünk, hogy miért van rajtunk ez a veszedelem. A mai embernek is ez a fő kérdése. Miért vannak ezek? Miért a sok háború? Miért a sok terror? Miért a sok betegség? Miért a halál? Miért a gyűlölet? És nem utolsó sorba, miért a sok vallás? És kérdik tőlünk, mi van a történések kulisszái mögött? Ezek a kérdések adhatnak alkalmat arra, hogy Isten rejánk bízott és megértett üzenetét továbbítsuk, és vele együtt az isteni megoldást közöljük embertestvéreinkkel, e világgal. De meghalljuk ezt a kérdést? Vagy Istennek ma is hajós kapitányokkal, pogány hajós kapitányokkal kell bennünket ébrezgetnie? Hitünk becsülete azon fordul meg, kedves keresztény hallgatóim, hogy ezekre a sorsdöntő kérdésekre mit válaszolunk? Itt dől el, hogy veszedelmet, vagy szabadulást hozunk embertársainkra. Ma egyre jobban azt várja tőlünk a világ, hogy szint valljunk. Isten gyermekei ma a megkérdezettség állapotában vannak. Amikor is szó szerint teljesedik a páli íge, a Róma 8:19 szerint, miszerint a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Jónástól is kérdezték, mi a foglalkozásod? Honnan jössz? Hol a hazád? És melyik népből vagy te? Kedves testvéreim, mi hogyan válaszolunk az emberek mai kérdéseire? És Jónás gyógyulása itt kezdődött. Akaratlanul is az Istenről vallott. Az igaz Istenről, az ő Istenéről. Hamar kiderült, hogy Isten nem csupán a próféta hitének tárgya, hanem az ő létének a meghatározója is. Aztán a záporozó kérdésekre Jónás ezt válaszolja.
1: Héber vagyok, és az Urat, a mennyistenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta.
0: Ebben a vallomásában az a különös, hogy Jónás éppen azt, amit itt elmondott, azt nem akarta megérteni. Ezért menekült a tengeren, a tenger és a szárazföld teremtő istene elől. De figyeljétek csak! Ez a válasz mennyire hasonlít a rejánk bízott üzenetre. Ahogy nekünk kell megválaszolnunk az embereknek hozzánk intézett kérdését. Mi a válaszunk? Figyeljétek csak a hasonlóságot, Jónás válasza és az utolsó kor gyülekezetének válasza között. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Jelenés 14:7. Jónás vallomásának és cselekedeteinek ellenmondását, kontrasztját a pogány hajósok hamarabb észreveszik, mint a próféta. Ők kezdenek el félni. Ők szólítják meg elsőnek a próféta lelkiismeretét, és jaj, ez is milyen tragikum. Hogy tehettél ilyet? Ki kérdezik? A pogányok, Isten szolgájától, a prófétától. Hogy tehettél ilyet? De Jónás bűnének lelepleződése nem csitítja le a tenger. Jónásnak önmagát kellett elítélnie. Olyan helyzetbe akarja hozni Isten Jónást, amelyben nem a saját emberi önbiztosítása éltet, hanem kizárólag Isten kegyelme. A vihar ezért egyre nő, és Jónás végre kimondja mások érdekében maga fölött az ítéletet, Ő pedig azt mondta nékik.
1: Fogjatok és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam támadt rátok ez a nagy vihar.
0: Kedves testvéreim, ugye, hogy egy kicsit hasonlít a mi életünk, üdvösség történeti helyzetünk ehhez a jelenethez? A Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő népe között kezdi meg az ítéletet. Népét rostálja, és közben rábízza a kegyelmi üzenet hirdetését. Isten népe csak akkor, és csak úgy ébredhet tudatára küldetésének, ha rádöbbenünk arra, hogy másokért, az üzenetért szükség van arra, hogy önmagunkat ítéljük meg, hogy szembeforduljunk saját magunk bűneivel. Mert a Biblia azt mondja, ne a másikat, magatokat próbáljátok meg, ha a hitben vagytok én. Ami nagy bűnünk, hogy igen-igen készek vagyunk megpróbálni a másikat. Olyan jól tudjuk, hogy mi illik és mi nem a másikhoz. Hányszor hangzik el, nektek hívőknek ezt nem szabad tenni. Hozzátok hívőkhöz ez nem illik. Ám a Biblia nem így tanít. Mert a Biblia mindenkihez szól. Ami nem illik az egyiknek, az nem illik a másiknak sem. Ami bűn az egyik ember számára, bűn az minden ember számára. A nagy áttörés Jónás életében az volt, amikor társai előtt megfogalmazta, amit ő már nagyon régen sejthetett. Ő a viharnak az okozója. Ezt a felismerést, testvéreim, mi sem tudjuk kikerülni. Én miattam van a vihar. Ezért ne próbáljuk meg a felelősséget másokra áthárítani. Ismerjük be gyarló, bűnös helyzetünket, és hogy a reánk szakadt veszedelemnek elsődleges okozói mi magunk vagyunk. Mert nagyon jól mondta valaki, senkit nem érhet nagyobb baj annál, mint amilyet ő maga okoz önmagának. Vajon vállaljuk bűneinket? Következményeivel együtt? Ez a bűntől való szabadulás útja. Vállaljuk-e bűneinket? A bűnnek következményével együtt.

0: Kedves testvéreim, figyeljük csak meg, hogy Jónásból eddig hiányzott a felelősségérzet önmagáért is, és másokért is. Ezért nem ment Ninivébe. Most éppen ez a felelősségérzet ébredt fel benne. Ezt tanította meg Jónást önmagát hibáztatni, önmagát kárhoztatni. De a hajósok nem éltek vissza Jónás önvádjaival. Ők továbbra is mindent megpróbáltak. Az emberek megfeszítették erejüket, hogy visszajussanak a szárazföldre, de nem tudtak. Mert a tenger egyre viharossabbá lett körülött. Jónás tőlük, akik éppen miatta kerültek bajba, kapta azt az együttérzést, azt a szolidáris érzetet, ami éppen belőle hiányzott. Csak hogy az isteni tervben Jónás számára nem a szárazföldön, a parton volt a kiút. Most neki azt kellett megtanulnia, hogy Isten logikája szerint nem a biztosított a biztos. A hajósoknak is meg kellett tudni a menekülő próféta bűnének a súlyát, amelyet Babits Mihály ezekben a szavakban ad vissza.
1: Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűnnyom.
0: Hallottátok? Az emberek magatartása itt ismét ellentéte Jónás magatartásának. A pogány emberek kegyelmesek Jónás iránt. A pogányok Jónás bűnös magatartásából is megtanultak imádkozni az igaz Istenhez. Testvéreim, ma sem biztos, hogy bűneink kendőzésével segítjük az embereket közelebb Istenhez. A megvallott bűn nem akadályozza az evangéliumot, csak az eltitkolt bűn, az eltitkolt mulasztás mérgez. Mert aki elfedezi az ő vétkét, olvassuk a Bibliában, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. A samáriai asszony sem azért volt eredményes bizonyságtevő, mert korábban példás életet élt, hanem azért, mert az emberek észrevették rajta, hogy megszabadult bűneinek súlyától. Észrevették rajta a változást. Itt is most csoda tört. A bűnbánó megtört élő próféta kezdte Isten felé mutatni az útat. Jónásért pedig azok a hajósok kezdtek először imádkozni, akikkel szemben korábban olyan kevés felelősséget érzett Jónás. Halljátok csak! Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne engedj elvesznünk ennek az embernek az életéért, és ne terhelj meg bennünket ártatlan vérrel, mert te, Úr, azt teszed, amit akarsz. Pogány embereknek imádsága volt ez. A hajósok rádöbbentek arra, hogy Jónás fontos embere az Istennek. hogy Jónásnak feladata van. És ezért tenni szerettek volna valamit ezért az emberért, Jónásért. De Isten útjai nem a mi elképzeléseink szerint vezet. A vihar nem szűnt meg. Ez a tovább tomboló vihar volt a hajósok hitének, de Jónás hitének is a próbája. Vajon tudnak-e benne bízni? És Jónást a tengerbe kellett vetni. Mindenkinek látni kellett, hogy a küldetése elől elmenekülő próféta bűne milyen súlyos bűn Isten szemébe. Jónásnak teljesen Isten kezébe kellett tennie életét, hogy ezáltal ismét alkalmas lehessen a nagy küldetésre.
1: Jónás azonban jajgatott, s nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hóduk, pusztuljon, aki nem kell. S nagyot locsant, s megcsendesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét. S már a hajósok térden csúszva két rét, görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben feltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány.
0: Imádkozzunk! Mi atyánk, Istenünk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Üdvözítő Jézus Krisztusunk áldott szent nevében, ím ismét imádságos szívvel állunk a kegyelmi trónus elé. Köszönjük, Istenünk, hogy te nem érdemünk szerint cselekszel velünk. Köszönjük, hogy küldted számunkra a mai üzenetet is, amely által ébrezgetni akarod gondatlan, bűnös álomba szenderedett szolgáidat. Kérünk, Istenünk, szent lelked révén taníts minket, taníts szent igazságodra, taníts akaratod teljesítésére, taníts meg bennünket járni a te útaidon, a te akaratod szerint. Bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor bűnös gondatlansággal aludni mentünk a hajó mélyére. Ó, arcunk pirulásával állapítjuk meg, hogy minket is sokszor pogány századosok ébrezgetnek, pogány századosok kérdezgetnek, és a kívülálló világ előtt kell számot adnunk arról, hogy mi a tieid vagyunk, hogy te bíztál meg bennünket üzeneteddel, hogy te kéred számon tőlünk, embertestvéreinknek bűnét és vérét. Ezért kérünk, Istenünk, szent lelked által ébreszd fel bennünket is. Ébreszd fel úgy, mint egykor prófétádat Illést. Táplálj bennünket is az örök életnek kenyerével és vizével, hogy tudjunk tovább menni a te szent hegyedig, a Hórebig. A mi Hórebünk a Golgota, a mi oltárunk a kereszt, a mi áldozati bárányunk, a te szentséges szent fiad, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk, Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Segíts minket, őre jábízni életünket, és az ő szeretete révén taníts minket egymást szeretni, egymást megbecsülni, egymásért felelősséget vállalni.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit,

Rákiált a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíté őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket, és tisztelték azoknak bálványait, és törrélevének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat. És megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik, és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat,

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársam László Attila nevében is minden kedves hallgatót köszöntünk a készülékek közelében. Köszöntöm sok szeretettel állandó beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István a mai beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
0: Lépésről lépésre. Ma egy újabb lépést fogunk tenni. Vajon mit fogunk felfedezni? Vajon milyen tanítását fogjuk megismerni Jézusnak? Vajon mi az, ami megérint bennünket a mai beszélgetés során? Hát bízzuk a Jóistenre. Vágjunk is bele. A mai alkalommal egy olyan jelenetről fogunk beszélgetni, ami a templomban történik, pontosabban a templom külső udvarában. Az ígét a János Evangélium a 12. rész 20. és 22. verséből olvasom. Néhány görög is vala azok között, akik felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Becsaidából való Filiphez menének, és kérjék őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Megy vala Filip és szóla Andrásnak, és viszont András és Filip szóla Jézusnak. Megállok a Biblia olvasásából. Úgy tűnik, hogy Krisztus munkáját ebben az időben úgy tűnt, hogy keserves kudarc kíséri. Győzött a papokkal és farizeusokkal való vitában, de nyilvánvaló volt, hogy ezek sohasem fogják őt messiásnak elfogadni. Így hát nagy léptékben közeledett a végső szétválás. Mialatt tanítványai számára az ügy reménytelennek látszott, az isteni terv szerint Jézus munkája bevégzéséhez közeledett, mégpedig ahhoz, hogy életét adja az emberiségért. Ebben a kontextusban, mialatt papok, farizeusok elutasítják Jézust, mit érezhetett Jézus, amikor meghallotta ezt a sóvárgó kérést pogányok részéről, vagy görögök részéről, látni akarjuk Jézust. Hogyan válaszolt erre a kérésre?
1: A lelki mélységből, a legmélyebb megpróbáltatásból ezeknek a görög embereknek a kérése által Jézus a legnagyobb örömbe, az eufóriába emelkedhetett. Miközben a választott nép vezetői által, a papok által elutasították Jézust a Szentlélek hangjára, sugallatára, késztetésére, elindulnak pogányok ezúttal görög földről, hogy megkeressék Jézus Krisztust. Abban a pillanatban, amikor úgy tűnt, hogy Jézust elhagyják, tulajdonképpen szembenéz azzal az örömmel, hogy sokkal többen keresik őt. Látni akarjuk a Jézust, számára az örömet jelentette, annak az örömét, hogy emberek vágynak rá, hogy nem fordult el az egész világ, az egész emberiség ő tőle. Ellenkezőleg, most kezdik keresni őt. És a Jézus válasz az volt, ami minden ember számára adott, amikor őt látni akarják, akkor megmutatja önmagát. Kiment hozzájuk, szóba állt velük. Ma is ugyanezt teszi, ha valaki Jézust keresi, úgy, ahogy ezek a görögök is keresték. Megtalálja őt. A templomban kell keresnünk, hiszen ő ma is a templomban van, a mennyei templomban. Sok ember sír, kesereg, nem tudja, hogy hol van Jézus, hova lett. Máriához hasonlóan, aki a feltámadás reggelén elsírta bánatát, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hova tették. Ma is nagyon sok ember Máriához hasonlóan kétségbe esetten keresi Istent, keresi Jézust, nem tudja, hogy hol van. Ma is a templomban van. Vagy úgy, ahogy Mária és József, amikor elveszítették a 12 éves Jézust, és nem tudták, hogy hol van, kifejezi Jézus, mikor megtalálják az ő csodálkozását, hogy hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak házában kell lennem, az én atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. Jézus ma is a templomban van. Emeljük fel tekintetünket a mennyei templom felé, melyről olyan csodálatos leírást ad a Szentírás, főleg Jelenések könyvének 4.-5. fejezetében találunk egy részletes leírást erről, vagy a zsidókhoz írott könyve 4. fejezetében, ahol Jézus azt mondja magáról, hogy ő az Isten trónusánál van, őt ott kell keresni, a mennyei templomban közben jár értünk, és aki ő hozzájön, azt ki nem veti, ma is, aki őt keresi, járuljon bizalommal a kegyelem királyi trónusához, hogy kegyelmet nyerjen és irgalmat találjon. Jézus mindig így válaszol azoknak, akik őt keresik, hogy őt, önmagát megtaláltatni ő általuk.
0: Nagyon jó hír ez, hogy Jézus hagyja megtaláltatni magát. Miért van mégis szükség erre a keresésre? Miért nem ő az, aki közeledik az emberhez? Miért nem mutatja meg önmagát, anélkül, hogy az ember keresni őt? Vagy van ilyen eset is, amikor Isten megmutatja magát, vagy csak az fogja megtalálni Istent, aki keresi őt?
1: Ézsaiás könyve 6. fejezetében a próféta, amikor látomást kap, meglátja egyrészt Istent, másrészt megfogalmazza, hogy az Úr dicsőségével telve van a föld. Tehát egyrészt azt értjük ebből, hogy megmutatja magát Isten az embereknek, egyes embereknek különösképpen. Másrészt meg azt, hogy az Isten dicsőségével, jelenlétével az egész föld tele van. Én ebből azt értem, hogy mindenki megláthatná az Istent, mindenkinek beszél, mindenkihez szól. Vagy a zsoltárokban, ahogy olvassuk, hogy az egek beszélik az Isten dicsőségét, és keze nyomát, keze munkáját hirdeti az égbolt. Mindenkihez szól. Akár a római levél első fejezetét idézzük ide, ahol arról beszél az ige, hogy Isten az ő örökkévaló hatalmát és istenségét a világ teremtésétől kezdve az ő alkotásaiból megmutatta, megláttatik azokból. Tehát egyrészt mindenkihez beszél az Isten, mindenkinek adott kinyilatkoztatást önmagáról. Másrészt van egy speciális kinyilatkoztatás, amelyet Jézus Krisztusban mutatott meg. De ez a világban megnyilatkozó isteni hatalom, isteni erő minden embert arra kell késztessen, hogy keressen és igyekezzen őt megismerni. Tehát egyrészt mindenki találkozik Istennel, másrészt meg ezekből vannak, akik elkezdik őt még jobban keresni, még alaposabban kutatni, és ezeknek kinyilatkoztatja magát az ő fiában, Jézus Krisztusban.
0: Könnyű feladat, vagy nehéz feladat Istent megtalálni? Könnyen megtalálták ezek a görögök Jézust? Annak az embernek, aki keresi Istent, aki kutakodik utána, még jobban meg szeretné ismerni, nehéz feladat előtt áll, vagy ez egy természetes, könnyen megoldható feladat?
1: Jézus azt mondta, hogy aki keres, az talál, az őrgetőnek megnyittatik. Ugyanakkor azzal is találkozunk, azzal a gondolattal a prófétai írásokban, hogy Isten azt mondja, hogy kerestek engem, és megtaláltok, mivel hogy teljes szívetekből kerestek engem. Ha teljes szívvel keresi az ember Istent, ha tényleg találkozni akar vele, akkor van esélye megtalálni. Ha a készség az emberben teljes, tenni az Istennek az akaratát, akkor találkozni fog Istennel. Sok esetben ott dől el a megtalálásnak a kérdése, hogy mekkora a készség az egyes emberek életében. Ha készek Jézus Krisztussal találkozni, készek az ő akaratát tenni, ha nyitott szívvel áll az ember Isten előtt, akkor megtalálja. Akkor találja meg csak igazából.
0: Tartsunk egy zenei szünetet, és majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: megdöbbentő lehetett abban a korban, amikor jól tudjuk később is a tanítványok milyen belső küzdelmen mentek keresztül, amikor a pogányokhoz is kellett vigyék az evangéliumot. Megdöbbentő volt egy ilyen kontextusban azt hallani, hogy görögök keresik Jézust. A János evangélium a 12. rész 23. versében Jézus így válaszol a tanítványoknak: eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Vajon miben látta Jézus ezt a megdicsőítést? Abban, hogy pogányok keresik, abban, ami következett azután, már pedig a keresztre való feszítést látta ebben, vagy netán a feltámadásra gondolt? Mire utalt Jézus, amikor az ő megdicsőítéséről beszél?
1: Elsősorban azt hiszem, hogy arról van itt szó, amit Jézus előre látott, hogy nem sokára az Atya bizonyságot fog tenni újból ő róla. Bizonyságot fog tenni az Atya arról csodában, hogy Jézus az Istennek fia. Ehhez hasonlót találunk Jézus kerességekor, ő ugyanis hallja a keresség pillanatában a mennyei szót, és mások is hallhatják, hogy íme az én szerelmes fiam. Megmutatja önmagát Jézusnak, megmutatja önmagát keresztelő Jánosnak az Atya. Tehát ez alkalommal az Atya Jézus Krisztusnak bizonyságot tesz arról, hogy ő az Istennek fia, illetve az ott lévőknek. Következő megdicsőítéssel találkozhatunk az átváltozás hegyén. Jézus 3,5 évig jár a tanítványokkal, az ő kilétére vezeti rá őket, hogy megértsék azt, hogy ki ő tulajdonképpen. Ez az evangélium legnagyobb kérdése, hogy ki vagyok én, kérdezi a tanítványait. És miután ezt megértették a tanítványok, felfogták, hogy ki Jézus, felviszi őket egy hegyre, és elváltozik előttük, és egy égi hangot hallhatnak a tanítványok, melyben az Atya azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam, Jézus Krisztus, őt hallgassátok. Ez is Jézus megdicsőítése volt. És ennek a sorozatnak a harmadik képével találkozunk itt a János evangélium a 12. fejezetében, amikor egy tágabb csapat előtt, mondhatnánk azt, hogy az egész világ előtt bemutatja az Atya újból a fiút, hiszen ott vannak a zsidók közül egy néhányan, a tanítványok, és jelen vannak a görögök, és egy égi hanggal tesz az Atya bizonyságot az ő fiáról, hogy ő az szeretett fia. Elsősorban ezt a megdicsőítést hallom ki ezekből a sorokból, hogy Jézus azt mondja, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Eljött az óra, hogy a világ tudomásul vegye, megértse azt, hogy ki Jézus Krisztus. Eljött az óra, hogy emberek megtalálják Jézust a zsidókon kívül is. Nyilván, hogy ez a megdicsőülése Jézus Krisztusnak a nem sokára bekövetkező keresztáldozat által történik meg, ahol szintén megdicsőíti az Atya a fiút, de ez a dicsőség már nem annyira látható, mint a korábbiak voltak, hiszen itt az Atya nem fényben öltözik, és nem hangban szólal meg, hanem a kereszten a ború és a csend az, amiben az Atya elrejtőzik, és ebben a hangban és csendben is megdicsőül az Istennek fia.
0: A következő pillanatokban Jézus valamilyen formában az ő jövőjéről beszél, hiszen a következőket mondja: bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Egy természeti képpel beszél Jézus arról, ami következni fog az ő életében. Vajon a tanítványok és az ő hallgatói mennyire érthették meg azt, ami következni fog a Jézus életében a következő napokban? hiszen tovább folytatja és azt mondja, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Milyen leckére tanította Jézus ezek által a tanítványokat, és milyen leckére tanít minket is?
1: A természetnek és a lelki dolgoknak ugyanazon törvényük van. A természetben azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egy mag termést hozhasson, fölbe kell kerülnie, meg kell halnia, és ebből a halálból, önmaga halálából származik az élet, az új élet, az élet sokasodása. Ez a halál képe, ugyanakkor az életnek, a reménységnek a képe, a halálból, a mag halálából élet származik. Isten a természete tanításával tárja fel hallgatói számára akkor is, ma is, hogy ahhoz, hogy az új élet megszülethessen, ahhoz, hogy sok új élet megszülethessen, egy magnak, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának meg kellett halnia. A mag számára ez fájdalmas, ez elmúlás, ez megsemmisülést jelent, viszont a követők számára az egyetlen élet, az egyetlen új élet lehetősége.
0: Tehát érthető, hogy Jézus úgy adhatott életet másoknak, mégpedig örök életet, ha előbb elveszíti, mint mag, az saját életét, hogy új életet tudjon adni másoknak. Mit akart Jézust azzal mondani, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, és mit akart azzal mondani, hogy aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Szeretet és gyűlölet. Nem ellentétes dolgok ezek? Gyűlölnünk kell a saját életünket? Hogyan valósul ez meg a mindennapi életben? Hogyan mutatkozik ez meg? Hiszen az életet értékelni kell, Istentől kaptuk ajándékba. Mit ért Jézus az alatt, hogy gyűlölni kell a saját életünket?
1: Más igehelyekben Jézus ezt úgy fogalmazza, hogy aki jobban szereti önmagát, vagy bármi mást ezen a földön, hogy nem őt, Jézus Krisztust, az nem lehet a Jézus Krisztusnak tanítványa. Ez a gyűlölet tehát ilyen értelemben veendő, érthető meg, hogy az embernek prioritásba kell állítania az élet dolgait. Hogy szeresse az Istent teljes szívéből, lelkéből, elméjéből, erejéből, szeresse az embereket önmagához hasonlóan, és ebben benne van az, hogy

0: szeretetet, akkor inkább gyűlöld meg önmagad, fordulj szembe magaddal, vagy akár másokkal is, azért, hogy megtarthassd az Istennek a szeretetét, az Isten iránt való szeretetet. Mert őt szeretve válunk képesek ki arra, hogy másoknak is nyújtsunk az övéből, szeretetéből, és a saját életünket is az Isten szeretetébe tudjuk leélni. Ez nem jelenti azt, hogy gyűlöld azt, amit az Isten adott, hiszen ő kijelenti, kimondja azt, hogy szeresd magadat. Fele barátodat is úgy szeresd, mint magad. Tehát nem tiltja meg a szeretetet, hanem annak a veszélynek a valóságáról beszél, hogy az ember ezt a sorrendet nagyon könnyen meg tudja fordítani, hogy szeresse önmagát vagy másokat, és Jézust, az Istennek országát mellőzze, hátrébb helyezze az életében, mint ahogy az őt megillető hely azt diktálná. Igen, Jézus előbb beszél a búzának a haláláról, amely meghal és új életre kell halála folytán, az új kalász, az új gyümölcs megterem. Ezzel példázza azt, hogy ő maga is egy mag, amely a földbe esik, amely meghal, de majd ebből új élet terem, és sok gyümölcs születik, és a tanítványainak is ugyanezt az útat szabja és adja, mondva, hogy ahogy én meghaltam, a búzamag tanítása, a búzamag képe megérteti ezt, úgy kell nektek is az életeteket letennetek. És a tanítványokkal megértették ezt, ezt onnan tudjuk, hogy később a Szentlélek ereje által ugyanazt az útat járják végig, amit Jézus végigjárt, az önfeláldozásnak az útját, sőt, magukat halálra adták az apostolok legalábbis, meg ezek a tanítványok is, akik ezt hallották Jézus Krisztustól. Azt is elmondja Jézus, hogy az a búzamag, amelyik meg nem hal, az egyedül marad. Az a búzamag, amelyik meghal, az sok gyümölcsöt terem, az megsokasodik. És a mindennapokban ez annyira igaz, és annyira tanulságos, a mindennapokban is. Családokban vannak emberek, akik erőltetik igazukat, képtelenek meghalni, vagy készségtelenek, tehát nem készek, és megmaradnak az igazukkal, néha idézőjelben téve az igazukkal, de egyedül maradnak. Mert az a búzamag, amelyik meg nem hal, egyedül marad. Vagy munkahelyen, emberek között, ha meg nem halnak. Ha fel nem adják magukat, ha le nem mondanak magukról, vágyaikról, elképzeléseikről, jövőképükről néha, egyedül maradnak. És a magánynak, az egyedül létnek az egyik legnagyobb oka ez, hogy az ember nem tudott lemondani a saját dolgairól. És mivel, hogy az ember nem tudott lemondani dolgairól, ezért az emberek lemondtak őróla. És egyszer majd az Isten is kénytelen lesz lemondani az olyan emberről, aki nem tud lemondani a saját igazáról. És egyedül marad. Az viszont, aki vállalja a magnak az útját, Jézus Krisztusnak az útját, az soha nem marad egyedül. Ott jelenik meg a vonzáskör, ahol egy búzamag meghal. Ahol egy ember meghal a gondolataiban, az önigazolásában, ott megjelennek sokan majd körülötte. Ez a példa hatékony, és gyümölcsöt hoz az ő megnyilvánulása.
1: Köszönöm szépen. Tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: A Jézus példája eszembe juttat egy történetet. Egyik ismerősöm mesélte, hogy Afrikában járt, és próbálták megtanítani az afrikai embereket arra, hogy gazdálkodjanak, földművelők legyenek. Éppen ezért magukkal vittek Európából, és ott helyből is beszereztek különböző magvakat. És arra tanították ezeket a benszülött embereket, hogy azt a földbe kell tenni. És nagyon-nagyon csodálkoztak az amúgy vadászni járó emberek, hogy egy ehető magot be kell tenni a földbe. Mert évszázadokon át ők, ha ehető magot találtak, azt megették. Így hát csodálkoztak nagyon, hogy mit tenni be a földbe a magot, amikor azt meg lehetne enni most. És milyen nagyszerű az Istentől adott természet és szabály, hogyha a mag az meghal, akkor sokkal nagyobb lesz a termés, sokkal több származik abból, ha a mag bekerül a földbe, ott meghal, és majd gyümölcsöt terem. Valahogy ezt látjuk Jézusnál is. Jézus megtartotta volna az életét magának, de akkor mi haszna lett volna nekünk abból a szép, tiszta, igaz életből, amit ő élt. De ha meghalt, akkor így már nekünk is van belőle hasznunk, hiszen életet kapunk az ő élete, az ő halála által. Ugyanígy látjuk Sátánt, arra próbálja rávenni Jézust, hogy felmondjon, és ne vállalja, tartsa meg az életét önmagának. Jézus pedig arra tanít minket, hogy ne tartsuk meg az életet magunknak, hanem osszuk azt meg, osszuk azt szét, és tegyünk egy helyes sorrendet a szeretetben, ami a mások iránti szeretetet illeti. A Jézus halálának kontextusában azt látjuk itt a János Evangélium a 12. fejezetében, hogy Jézus nem csak a Gecsemáné kertben küzdött a szenvedés vagy a halál gondolatának elfogadásával, hanem már korábban megvolt benne ez a küzdelem, hogy mit tegyen, hogyan tegye. Azt mondja itt a 12. fejezet 27. versében, most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. Kiérződik Jézus hangjából a küzdelem. Atyám, ments meg engem ettől az órától. Kígyam, elmúlik tőlem-e pohár, kérte Jézus az atyát a Gecsemáni kertben. Most pedig azt mondja, ments meg engem ettől az órától. Vajon már korábban visszarettent Jézus attól, ami várt rá, amit amúgy vállalt, mégis megvolt benne ez a küzdelem, tudta, hogy mennyire nehéz percek, órák, napok következnek az életében?
1: Úgy tűnik, hogy igen. Ugye tehát, hogyha Jézus életére gondolunk, és visszatekintünk az évek során, ahogy kezdi kibontakoztatni azt, hogy ő az Isten bárányaként meg kell áldoztasson, meg ahogy a tanítványoknak is beszél a Cézária Filippiben való kinyilatkoztatásban, hogy az emberfiának át kell adatnia a bűnösök kezébe, meg kell ületnie, fel kell támadnia a harmadik napon. Úgy tűnik, hogy így láthatjuk, hogy Jézus ura a helyzetnek. Ő akar menni ebbe az irányba. Amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy az emberfiának Jeruzsálemben kell menni, az emberfiának Jeruzsálembe kell mennie, át kell adatnia, meg kell ületnie. Erős Jézust látunk, aki ezen az úton menni akar, ahogy a 40. Zsoltárban találkozunk a gondolattal, beteljesíti Jézus a proféciát, hogy tegyem a te akaratodat, én Istenem, ezt kedvelem. A zsidókhoz írott levélben látjuk, hogy a Pál apostol alkalmaz ezt a képet Jézus Krisztussal. Szóval egy olyan Jézust látunk, aki kedveli az Isten akaratát teljesíteni, aki meg nem torpan egy pillanatra sem, még gondolatok szintjén sem, hanem halad előre az ő útján. Viszont a Gecsemánéra, ha tekintünk, ott, és ezzel majd részletesebben fogunk foglalkozni, most csak történet megértése kapcsán idézzük fel, ott azt látjuk a Getsemánéban, hogy Jézus remeg, kéri az atyát, hogyha lehet a szenvedésnek az órája, távozzon el tőle, átérzi a bűnnek a súlyát, átéli a bűnsúlyának a terhét, érzelmek szintjén már másképpen viszonyul a halál és az áldozat valóságához, mint ahogy korábban láttuk őt megnyilvánulni tanítványai előtt. Most a két pontot, hogyha figyelembe vesszük, és ezt a zsidók és pogányok találkozását Jézus Krisztussal, amiről itt beszélünk, elemezzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus itt is már remeg a pohártól. Felveti a gondolatot, hogy atyám, ments meg engem ettől az órától. Ebből én azt értem, hogy Jézus Krisztus már itt elkezdi a bűn súlyának a hordozását, a keserű pohár kihívását. Ez egy rendkívül fontos pillanat Jézus életében, amikor már érzi a bűn súlyának a terhét, és egy pillanatra megriad, de aztán azonnal dönt, és mondja, hogy tulajdonképpen ezért az óráért jöttem. De megint nagy kérdés, hogy ez az óra melyik itt a megdicsőülés, a pogányok előtt való megdicsőülésnek az órája, melyik óra? Vagy pontosabban melyikről beszél? Ennek az órának a fontosságáról itt, ahogy ő megdicsőült, vagy pedig annak az órának a fontosságáról, amikor ő majd megáldoztatik? És hajlok arra, hogy ennek, tehát a jelenlevő órának, a megdicsőülés órájának a fontosságát emelít ki Jézus. Hogy ez egy nagyon fontos óra most, hogy az égből hang szólalt meg. Most, hogy ő vállalja azt, hogy ő az Isten báránya lesz. Az előkép jutott eszembe, ugyanis az ószövetségi szertartásban, a húsvéti szertartásban a húsvéti báránynak volt két fontos pillanata. Az egyik pillanat, amikor megáldoztatott, ezt Jézus halálában teszi meg, aznap, amikor a húsvéti bárányt megölték, Jézus megáldoztatott. De a húsvéti báránynak volt még egy másik nagyon fontos pillanata, ami 4 nappal korábban történt, tehát a 7. hónap 10. napján, a húsvét előtt 4 nappal, amikor a bárányt elkülönítették. Amikor ki volt választva a bárány, hogy ez lesz az a bárány, amelyik a családért majd megáldoztatik. Úgy látjuk, hogy egy néhány nappal vagyunk Jézus halál előtt. Meggyőződésem egyre inkább az, hogy a hónap 10-én lehetünk, 4 nappal Jézus halála előtt. És amelyik nap a zsidók fognak a nyájból egy bárányt és elkülönítik, és azt mondják, hogy ez lesz az a bárány, amely a húsvéti bárányt fogja majd jelenteni a család számára, úgy az Atya a Jézus Krisztussal egységben ugyanezen a napon megerősítenek egy döntést, hogy Jézus lesz az a bárány, amelyik 4 nap múlva hordozni fogja a világ bűneit. Ahogy a zsidó a nyájból döntés alapján elkülönít egy bárányt a 10-én, 4 nappal a húsvét előtt, úgy az Atya Jézus Krisztust elkülöníti, és ezt a pillanatot élheti meg Jézus, ezt az elkülönítés pillanatát. Most, amikor a görögök eljöttek, és megjelentek, és Jézus megdicsőíti az atyát, az atya megdicsőíti Jézust. Ez lehet az a pillanat, amikor az atya Jézust elkülöníti. Úgy fejeződik be ez a szakasz a János evangéliumában, a 12. fejezet 36. versében, hogy azt mondja az ige, hogy Jézus elment és elrejtőzött, és többet nem járt közöttük. Ugyanúgy, ahogy a húsvéti bárányt 4 nappal korábban elkülönítették a nyájból, úgy rejti el az atya, úgy rejti el Jézus önmagát, a bárányt, és nem jár többet a nép között. Csak a szűk tanítványi körben mozog, úgy, ahogy a húsvéti bárány is a családi körben volt. És ez egy rendkívüli fontos pillanat volt. És ennek a pillanatáról szól tulajdonképpen a János evangélium a 12. fejezete. Megdicsőíti az atya a fiút, és a fiú rálép az útra, hogy elkülönítse magát, és az Isten báránya legyen.
0: miért kellett Jézusnak erre az útra lépnie? Nem volt más lehetősége megváltani az embert? Mit látunk, miért volt hajlandó megtenni ezt az óriási lépést, meghozni ezt az óriási áldozatot az ember megváltásáért? Lehetett volna ezt másképp tenni?
1: Hát, ha az áldozat nagyságára gondolunk, az minden. Tehát a római levélben Pál arról beszél, hogy az Isten, aki az ő fiát nem sajnálta és odaadta értünk, mi módon ne adna vele együtt mindent nekünk. Jézus Krisztus minden. Jézus Krisztusban az Atya mindent odaadott nekünk. A mennyet, a földet, aki Jézus Krisztus megnyeri, az övé lesz minden. Másrészt, hogyha arra gondolunk, hogy Jézus szenvedéseiben milyen elemek jelennek meg, és meggyőződésem szerint egyes elemek nélkül teljes lehetett volna a Krisztus áldozata, például miért kellett Jézust megostorozni, vagy tövis koronát helyezni rá. Az ostor nélkül is, a tövis korona nélkül is Jézus áldozata elégséges lett volna. Hogy kellett épp a kereszt, más módon nem áldozhatta volna Jézus fel magát, ez is egy kérdés a teológiában, az ütrendben, az ütterben. Kellett az, hogy Jézust épp az egyik közeli barátja árulja el, Judás, enélkül a szenvedés elég nagy lett volna. Szóval vannak olyan tényezők az üdvösség rendjében, amelyek nélkülözhetetlenek. Így az, hogy az Atya odaadja az ő fiát, ez nélkülözhetetlen volt. És vannak az üdv tervben olyan dolgok, amelyek szükségtelenek, vagy az üdvösség tervének a kibontakozásában, a teljesedésében, amelyek szükségtelenek, de az ember ezzel is nagyobb fájdalmat okoz Istennek. Ilyen volt a korona, ilyen volt az ostor. Ilyen volt Jézus Krisztus elárultatása, vagy éppen az, hogy a tanítványok megtagadják Jézust is, elszaladnak tőle. A jövő a Isten népe számára is nehéz lesz, akárcsak Jézusnak. De tehetjük ezt a nehézséget némileg valamivel könnyebbé, vagy pedig nehezíthetjük ezt, fokozhatjuk ezt feleslegesen is, nehezebbé tehetjük azt. Jézus szenvedés is így volt, sajnos az ő esetében az ő gyermekei, az ő ellenségei fokozták a Jézus szenvedését, felesleges szenvedést okoztak neki. Bárcsak tanulnánk ebből, hogy az Isten népére váró küzdelmet bölcs szívvel és isteni lélek vezetése alatt némileg könnyebbé tehetnénk, és felesleges szenvedéseket ne hozzunk Isten népére, önmagunkra, és Jézus Krisztusnak feleslegesen ne okozzunk fájdalmat.
0: Nagyon szépen köszönöm, István, a mai beszélgetést, értékes gondolatok hangzottak el újból. Kívánom azt, hogy a kedves hallgatók is mind megértették volna, hogy milyen sokba került Jézusnak a megváltásunk, és értékeljük mindannyian ezt a nagy áldozatot, amit hajlandó volt meghozni azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Istennek áldását kívánom mindenkinek életére, és visszavárom a kedves hallgatókat a készülékek közelébe a következő héten is egy újabb alkalomra, amikor egy lépést teszünk tovább a Jézus életének megismerésében. Istennek áldása kísérje mindannyiunkat a viszonthallásra.

80. Zsoltár. Az éneklőmesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó, Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek, Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek, Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot is a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. És szeretettel köszöntöm azokat is, akik ma az interneten keresztül követnek bennünket. Kik vagyunk valójában? Ezt a kérdést tesszük fel a mai adásban. Mi határoz meg minket? A velünk született adottságaink? Vagy a gyerekkori élményeink? Vagy a kapcsolataink? Vagy mindezek együtt? Mi az, ami állandó bennünk, és mi az, ami képes változni az életünk során? Mai adásunkban a személyiséget klinikai pszichológiai szemszögből vizsgáljuk meg. Beszélünk arról, hogyan alakul ki a személyiség, mit jelentenek a gyakran emlegetett személyiségjegyek, és hol húzódik a határ az egyéni különbségek és a személyiségzavarok között. Szó lesz arról is, hogy hogyan hat mindez a mindennapi életünkre, de a kapcsolatainkra is, és mikor érdemes szakemberhez fordulnunk. Vendégem Tulogdi Erika, klinikai pszichológus, aki szakmai tapasztalataival segít minket eligazodni ebben a témában. A személyiség sokszor félreértett, mégis mindannyiunkat érintő kérdéseiben. Tartsanak velünk, hiszen az önismeret az első lépés a megértés felé. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy ma újra elbeszélgethetünk ebben a témában.
1: Üdvözöllek, és örvendek, hogy meghívtál, és hogy itt lehetek veled, és köszöntöm a nézőket is a sok szeretettel. Remélem, hogy minél tartalmasabb lesz ez az előadás.
0: Biztos vagyok benne, hogy nagyon tartalmas lesz, és nagyon hasznos is, mert összesen nagyon sok kérdésre készültünk ma, és nyilván válaszokkal is. Ez egy olyan téma, amiről lehet néha elgondolkodunk, lehet néha nem, lehet néha tudatosan, lehet néha tudatlanul, vagy egyszerűen elgondolkodunk olyan szemszögből is, hogy elemezgetjük a mi viselkedésünket, mások viselkedésével összehasonlítjuk, és rájövünk, hogy különbözünk, de másokkal hasonlítunk, és akkor felmerülnek ezek a kérdések, hogy de miért vagyunk ilyenek? Na most már kezdjük ezt a beszélgetést az elejénél, még mielőtt oda jutnánk, hogy mik a közös elemek, mik a különbségek a személyiségek között. Erika, mit értünk pontosan személyiség alatt? Hogyan definiálja ezt a pszichológia, és mitől válik valaki önmagává?
1: Igen, hát nagyon sokat gondolkoztam, amikor felkértél, hogy hogyan is tudnám megfogalmazni ezt valahogy érthetően, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ez a mi belső működésünk az, ami megkülönböztet minket másoktól, ahogy te is mondtad ugye a bevezetőben, és mire értjük ezt? Hát a gondolkodásmódunk, az érzelmi világunk és a viselkedésünk bizonyos szituációkban. És tulajdonképpen ezeknek az együttműködéséről lehet úgy beszélni, mint a személyiség, és ez lesz az, ami önmagunkká tesz, az, ami megkülönböztet másoktól.
0: Tehát még egyszer ezt a három tényezőt?
1: Igen, a gondolkodás, igen, a kogníció, az érzelmi rész és a viselkedés.
0: És a viselkedés. Ennek a háromnak az összetevője mennyire stabil? Vagy amikor kiteszi ez a három összetevő a személyiséget, akkor el lehet mondani, hogy a személyiségünknek egy stabilitást ad? Mindig ugyanolyanok tudunk lenni? Vagy mely részei állandóak, melyek változnak az életünk során?
1: Hát itten beszélhetünk stabil tényezőkről és olyan tényezőkről is, amik ugye megváltoznak az életünk során, ahogy te is említetted. Nyilván van egy adott stabilitás is, mi, mint klinikai pszichológusok ezekkel foglalkozunk, ezeket mérjük fel általában, mert ugye ezek azok, amiből egy alapot adnak, és erre épülnek rá azok a jellemzők, amiket inkább az életünk során a környezetünkből sajátítunk el, és ezek fogják alakítani a személyiségünket.
0: És el tudnád konkrétan mondani ezeket?
1: Igen, hát például a biológiai alapú a temperamentum, és akkor ez ugye már egy olyan, ami egy stabilabb, akkor vannak bizonyos alapvető személyiségvonások, például extrovertált vagy introvertált valaki, erről majd bővebben is fogunk beszélni szerintem itt, hogy vannak ilyen személyiségtényezők, amik alapvetőek, és ezek nagyon keveset változnak, nem szoktak annyira. Viszont ott vannak a környezeti tényezők, például az értékrendünk, vagy a, mit tudom, a céljaink, mindenkinek különböző céljai vannak, amik nyilván különböző személyiségvonásokat fognak igényelni.
0: Hogyha temperamentumról beszélünk, és hogyha témába hozzuk a jellem kifejezést is, akkor hogyan különbözteti meg ezt a kettőt a szakma? A temperamentumot a jellemtől?
1: Pont ez a kettő az, ami ugye dinamikusan összejátszik és kialakítja a személyiségünket. A jellem az a környezet által alakított személyiségvonásaink, és a temperamentum ugye egy biológiai alapozottság itt, amit ez a különbség köztük tulajdonképpen, hogy biológiailag jövünk egy csomaggal, és az, hogy azzal mit kezdünk a környezetünkben, az már ugye a jellem lesz.
0: Hogyha az internetre felmegyünk, akkor nagyon sok személyiségtesztet találhatunk, és ebből adódóan több tipológia létezik, hogy ilyen személyiség, olyan személyiség, amolyan személyiség, ha másik tesztet végzünk el, akkor ott másfajta megnevezések vannak a tipológiáknak. Hogyha a kutatásokat és a szakmát, szakma szempontjából elemezzük ezeket a dolgokat, akkor mely modellek és elméletek bizonyultak a legmegbízhatóbbak ebben a témában?
1: Igen, hát a legelterjedtebb és a legtöbbet használt a pszichológiában a Big Five modell. Ugye itt öt elemet neveztek meg a pszichológusok, amit nézünk és mérünk is, hogy ugye barátságosság, ez az egyik, akkor a nyitottság, az extraverzió, a neuroticizmus, ami az érzelmi stabilitásnak fog megfelelni, és a lelkiismeretesség, amit szoktunk nézni, hogy körülbelül hogy alakul, és ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kontinuumon mennyire vagyunk extrovertáltak, vagy például introvertáltak, és akkor ez, tehát hogy azon a kontinuumon valahol mindenki elhelyezkedik, és akkor ez mennyire van a peremen, vagy inkább középen, és az attól fog függni, hogy milyen személyiségek vagyunk, ugye, hogy mennyire vagyunk nyitottak az újra, hogy mennyire vagyunk zárkozottak, mennyire vagyunk lelkiismeretesek, vagy inkább nem, és ez az egyik olyan elmélet, amit a leggyakrabban használunk mostanság, és a legelterjedtebb tulajdonképpen.
0: A szakirodalom miért támasztja ezt a modellt inkább alá, és a többit esetleg kevésbé? Vagy az internetes oldalakon közzétett személyiségtípusokat?
1: Igen, nagyon sok elmélet van ugye a személyiséggel kapcsolatosan, viszont nem mindegyik állja meg a helyét tudományosan, és nem mindegyikre vannak olyan bizonyítékok, amiket a kutatások is alátámasztanak, hogy ténylegesen így működünk, és ez nagyon jó. És ez az egyik legnagyobb veszélye, hogy felmennek az internetre az emberek, és akkor megnézem, hogy egy teszt alapján, vagy mondjuk megnyomok egy gombot, és kidobja, hogy én milyen személyiség vagyok. Hát én nem nagyon vagyok a híve ennek a dolognak, mert itt tényleg évek kutatásai azok, amik lefolytak ahhoz, hogy ezek az elméletek ugye megszülessenek, és alá legyenek támasztva. Nem valószínű, hogy az online térben ez ugyanígy meg fog valósulni, sőt, úgy gondolom, hogy egy olyan teszt, amit egy pszichológus használ, merőben más tud lenni, mint egy online felületen megtalált teszt, és a másik dolog az, hogy hogyan értelmezem ezt a tesztet, mert mint klinikai pszichológusok ezzel is foglalkozunk, hogy ugye értelmezzük az elmagyarázzuk annak az embernek, hogy tulajdonképpen ez a működés most, hogy, hogy is tevődik össze, vagy mi történik ott, vagy mit kell ne ijedjen meg például egy bizonyos értéktől. Mert lehet, hogy az interneten kitölti, kijön neki, hogy hú, mekkora nagy értéken van egyik vagy másik vonással kapcsolatban, és az nem feltétlenül jó.
0: Beszéljünk arról részletesebben a következőkben, hogy hogyan alakul ki a személyiség. Mondtad azt, hogy a biológiai vetülete, de a környezeti vetülete is összeteszi a személyiséget, azaz a temperamentum és a jellem. Azonban itt azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, még így beszélgetve más személyekkel, azt értettem meg, hogy elég nagy a vita a kutatásban, hogy mi határoz meg inkább a genetika vagy a környezet. Talán erről tudnál esetleg többet mondani?
1: Igen, nagyon sok vita alakult ki, hogy a genetika vagy a környezet lesz az, ami inkább ugye jobban jelentkezik az embereknél, és hát az én véleményem, és így a kutatások, amiket én olvastam, azok azt támasztják alá, hogy mind a kettő. Tehát, hogy ez dinamikusan működik, és nem külön-külön magunkban, nem tudjuk ketté választani azt, hogy most hoztam ezt biológiailag, és akkor ezt környezetileg. Nyilván lehet elemeket kapni benne, viszont nagyon fontos, hogy együttműködik a kettő, és így fog összeállni a kép önmagunkról, nem pedig külön-külön. Tehát, hogy ezek a viták nyilván egyesek inkább erre az oldalra, vagy inkább a másik oldalra fognak állni, viszont szerintem ezek dinamikusan fognak középen együtt működni, és így alakul ki tulajdonképpen ez a komplex tényező, amit személyiségnek nevezünk.
0: Milyen élmények vagy kötődési minták határozzák meg leginkább a későbbi személyiségünket? És akkor itt felmerül a kérdés, hogy a személyiségünk az idő folyamán mennyire változik?
1: Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Igen, hát van egy stabil része a személyiségnek, ami enyhén változik. Tehát, hogy nem olyan nagy kilengések, hogy akkor egyik alkalommal pont az egyik extrém részén vagyok az egésznek, és aztán a másik extrémében vagyok. Ez már inkább patológiás, amikor valaki egyikből a másikba ugrik egyből, hanem ugye változhat a személyiség, tehát hogy ez a jó, mert amikor terápiára járunk például, akkor tudunk változtatni bizonyos megküzdési mechanizmusokon, és ugye beszéltél arról, hogy milyen kötődési részek tudják befolyásolni. Hát itten kiemelném, hogy például a 0-tól egész 3 éves korig kialakul ugye a bizalom, és az is milyen fontos, hogy hogyan kötődünk azokhoz az emberekhez, akik körülöttünk vannak. És akkor vannak itt biztonságos kötődés, meg ugye elkerülő kötődés, amiből később ugye ez befolyásolhatja azt, hogy hogyan viszonyulunk az embertársainkhoz, a környezetünkhöz, és nyilván ez is fogja alakítani a személyiségünket. Úgyhogy vannak különböző tényezők, amik tényleg változtatnak idővel, tehát hogy instabilabbak, de vannak azok a stabil tényezők is, amik azért elég jól helytállnak, és ezt a kutatások is kimutatták, hogy azok inkább egy kicsit ebbe a dinamikába még megmaradnak.
0: Ebben a korban sokat hallhattunk, olvashattunk a traumákról. A traumák képesek olyan erővel bírni ránk, hogy megváltoztassák a személyiségünket? Vagy csak egy pillanatnyi elterelés, amit aztán majd terápiás alkalmakon helyreállíthatunk? Vagy akár örökre is megváltoztathat bennünket egy terápia?
1: Trauma, igen. Hát a trauma az ugye egy olyan esemény, amikor ugye történik egy nagyobb veszteség, vagy egy bármilyen olyan dolog, ami nagyon megvisel minket, és az a helyzet, hogy változtathat a személyiségünkön, mert ugye beszéltem arról, hogy megküzdési mechanizmusok. Mi próbálunk adaptívabbak lenni az életünkben. És hogyha történik velünk egy trauma, akkor azért, hogy ezt elkerüljük a következőkben, ezért tudunk változni. És akkor ez nyilván változtathat, de ahogy mondtad te is, hogyha ezeket a traumákat valahol belül meg tudjuk oldani, akkor valószínűleg ezek a az a következtében jelentkezett megküzdési mechanizmusok is egy kicsit le fognak épülődni, és inkább visszatérsz ahhoz, ami önmagad vagy, és nem a, ami utána a trauma tett, tehát, hogy amivé váltál emiatt. Viszont nyilván velünk maradnak azért ezek a megküzdési mechanizmusok, de ezt különböző szakemberekkel lehet rajtuk dolgozni, és adaptívá tenni, mert az a helyzet, hogy amikor traumáról beszélünk, akkor olyan megküzdési mechanizmusokat, amiket mi belsőleg nagyon is adaptívnak gondolunk, de közben pedig a külső szemmel az embereknek pedig egyáltalán nem adaptív, vagy ilyen fura.
0: Említetted a 0 és a 3 éves kort, hogy ekkor alakulnak ki a kötődéseink az emberekkel, és ezek meghatározzák aztán azt is, hogy ahogy növekedünk, hogyan viszonyulunk az emberekhez. A fiatalabb felnőtt korban vannak ilyen dolgok, amik még így alakíthatnak a személyiségünkön? És mik azok a tényezők, amik aztán a 20-as, 30-as években alakíthatnak a személyiségünkön? A traumát azt említettük, de van-e más?
1: Igen, tehát, hogy a 20-as, 30-as évek azok nagyon tehát, hogy nagyon kiemelt része ugye a személyiségnek és ennek a kutatásának, mivel hogy akkor ugye kezdünk el általában, ugye mi történik, a 20-as éveiben az ember már elköltözik otthonról mondjuk, és akkor leválik a szülőktől, és akkor felmerül a kérdés, hogy ki is vagyok valójában. Nem? Milyen szokásokat alakítok ki én önmagamnak otthon, miket veszek át ugye a szülőktől a minták, mik azok, amiket én szeretnék behozni, és ugye ez nagyon fontos meg, illetve ebbe a korszakba fognak a kapcsolataink is stabilizálódni valamennyire, tehát hogy a párkapcsolat meg hasonlók, amik ugyanúgy nagyon fontos elemei annak, hogy akkor a személyiségünk hogy fog alakulni. És ezért mondom, hogy igen, változnak dolgok, mert ugye akkor vetődik fel igazán, hogy ki vagyok én, és anélkül, hogy ugye hátulról legyenek ezek a tényezők, amik eddig valamerre tereltek, és mennyire tartom meg ezeket, és mennyire változtatok rajtuk majd, amikor én egyedül vagyok a világban.
0: Van-e olyan pont az életünkben, amikor azt lehet elmondani, hogy személyiség szempontjából elértük a stabilitást, tehát hogy akkor már nem változunk semmilyen irányba, se rossz, se jó, vagy ez csak egy ilyen fiktív elmélet?
1: Én úgy gondolom, hogy ez egy annyira dinamikus, hogy mindig valami bejöhet, és akkor valami változhat, viszont azt láthatjuk, hogy ugye az időskorra inkább stabilizálódik általában az embereknek a személyisége, de azért változhat is. Tehát, hogy annyira dinamikus, hogy ezt nem mondhatod azt, hogy soha nem fog megtörténni valami, ami befolyásolhatja azt, hogy milyen ember vagyok én.
0: Időskorra miért stabilizálódik? Azért, mert az ember jobban elkezdi megismerni önmagát, vagy felismeri saját magáról a mechanizmusait, a megküzdési stratégiáit, és akkor el tudja dönteni, hogy mi az, ami számára előnyös, mi az, ami kevésbé, és akkor már tudatosabban választ egy stratégiát.
1: Igen, pontosan, tehát, hogy már kialakulnak azok a stratégiák, amiket ő használni fog az életében, hogyan fog viselkedni, mi az, ami meghatározza. Itt egy kicsit az önismeret jobban, még hogyha nem is akar tudatosan az önismeretével foglalkozni, sokkal jobban fogja ismerni magát annyi év után, mint egy 20-as éveiben lévő személy, aki például nem megy el egy pszichológushoz, hogy önismeretet folytasson, vagy nem gondolkozik el ezeken a témákon, mert valljuk be, azért nem olyan sokan vannak, akik most elgondolkoznak azon, hogy akkor most vajon hogy is viselkedek, hogy néz ez ki kívülről, stb. Stb. És igen, tehát, hogy egy kicsit állandósul akkor, és egy kicsit stabilabbnak tudjuk tekinteni ebből a szempontból.
0: Beszéljünk akkor a következőkben arról, hogy mit is fednek konkrétan ezek a személyiségtesztek. Említetted a Big Five modellt, beszéltünk az online felületen megtalálható személyiségtesztekről. Személy szerint miért nem jó az, hogyha az emberek ezekhez a személyiségtesztekhez futamodnak? Tehát Már szóban, már említettél egy néhány gondolatot, de szeretném, hogyha részletesebben tárgyalnánk ezekről.
1: Hát igen, elsősorban azt kell, hogy mondjam, hogy ugye különböző kultúrákban élünk, különböző, és lehet, hogy az az internetes oldal pont egy, mit tudom én, egy angliai személyiségtesztet fog feldobni, még hogyha jó is a személyiségteszt, valószínűleg, hogy arra a populációra nem lesz érvényes. Tehát, hogy teljesen mások azok az értékek, amik megkülönböztetik. Ezért jók azok a tesztek, amik már standardizálva vannak arra a populációra, amiben mi vagyunk. Nem fogok olyan teszteket végezni, ami máshol

0: pszichológiában, és inkább forduljon egy szakemberhez ilyenkor, hogyha önmagát is meg akarja ismerni, vagy adott esetben egy diagnosztizálást kell végezni, mint hogy aztán az internetnek a veszélyeinek ki legyen téve, hogy aztán tényleg ott általánosítva leírják azt, hogy milyen személy vagy, és akkor valahogy te azt egy irányadónak veszed, és lehet, hogy nem is igaz, tehát hogy vérevezet.
1: Itt fel akartam tenni azt a kérdést is, hogy miért szoktak vonzóak lenni ezek az internetes online kitöltent személyiségtesztek. És fel is fogom tenni azt a második részét a kérdésnek, hogy mi a veszély a felszínes kategorizálásnak. De az első kérdésre megadtam magamnak a választ. Emlékszem, mikor gyerek voltam, én is nagyon élveztem bepötyögni az internetes felületre, kikeresni ezeket a teszteket, és akkor felfedezni, hogy én egy ilyen típus vagyok, és ennek ilyenek a jellemvonásai, és ezek a hiányosságai, ezek az erősségei, mint hogyha jobban megismertem volna önmagamat. Úgyhogy ezért tűnt számomra a gyerekfejnek vonzó egy személyiségteszt, mert igazából az önismeretem javult ezáltal. Na most már, hogyha egy gyerek, vagy egy fiatal felnőtt, vagy egy idős korú személy ezekre a kategorizálásokra alapozza az ő személyiségének a vonásait, és csak ezek keretén belül gondol önmagáról, akkor ez jó vagy rossz?
0: Hát nem feltétlenül jó, hogyha csak kategorizálom magamat, és ugye megbélyegzem magamat ezekkel. Inkább azt mondom, hogy jobb megismerni magad, és olyan szempontból megismerni magad, hogy hát igen, ezek a kíváncsiság hajtja az embereket arra, hogy ugye saját magamat jobban felfedezzem, minél adaptívabb, minél jobban tudjam. Mert ugye például a karrier szempontból, hogyha választok, akkor fontos tudnom azt, hogy én milyen ember vagyok, és mennyire felelek meg ott, vagy ne vesztegessem az időmet azzal, hogy 2 évig dolgozok például egy helyen, és akkor rájövök, hogy ez tulajdonképpen semennyire nem illik a személyiségemhez, és nem bírom ezt a munkát. Na, és tényleg itt az van, hogyha megbélyegzem saját magamat ezekkel a dolgokkal, hogy például azt mondom, hogy én ilyen vagyok, akkor nem feltétlenül lesz jó, főleg, hogyha ilyen internetes felületeken töltött tesztek, ahol nem biztos, hogy megbízható az a teszt, és én azzal a tudattal fogok tovább menni. És valószínűleg lehetséges, tehát hogy lehet, hogy kapott egy jó tesztet, egy standardizált, egy mit tudom én mi, és valahogyan megoldotta, hogy jót kapjon, nagyon kicsi valószínűségbe. Viszont, hogyha azzal a gondolattal megyek tovább, akkor beleeshetek ebbe, hogy például rossz munkát választok, rossz párt választok magamnak, stb. Stb. Mert hogy én azt gondolom magamról, hogy ilyen vagyok, de közben lehet, hogy mégsem, és ezt tehát egy kicsit jobban, mélyebben kéne elgondolkodni arról, hogy tulajdonképpen hogyan viselkedek, hogyan gondolkodok, hogyan érzek.
1: Mert igazából bedobozolom magamat, csak közben lehet, hogy annak a doboznak a határai nem ott vannak, ahova én lehelyezem őket,
0: Igen.
1: hanem egy még dinamikusabb személy, vagy egy még részletesebb személy vagyok annál a doboznál, mint amit ez a személyiségtípus kialakít rólam. Mit tudnak a személyiségtesztek, és mit nem tudnak? És akkor itt beszélhetünk ezekről az online felületes személyiségtesztekről, és a Big Five-ról is. Tehát mondtad azt, hogy kulturális szempontból nem biztos, hogy egy jó tesztet választok magamnak. Ebből a szempontból ezt nem tudja fedni nekem a személyiségteszt, vagy ha én nem vagyok elég okos hozzá, hogy meg kiválasszam a megfelelőt, akkor lehet, hogy egy rosszat választok, és nem jó információkhoz kerülök. Mondtad ezt, akkor mondtad azt is, hogy tudományosan nincsenek mindig alátámasztva. Mi az, amit még nem tudnak ezek az online felületes tesztek ezen a kettőn kívül?
0: Hát, hogyha a klinikai pszichológiai szemmel nézem, akkor mindig, amikor tesztet használunk, akkor van egy interjú is. Mert akkor ott meg tudok több mindent egy személyről, és így alakítok ki egy képet, nem feltétlenül

0: csak arra az egy tesztre fogom alapozni azt, amit mondok annak a személynek. Tehát, hogy ha valaki kitölt egy online helyen, akkor kap egy listát, és ottan leírja szépen, hogy ez milyen vonás, meg az milyen vonás, de viszont ezekhez hozzájárulnak például az, hogy mi történt a gyerekkorodban. Olyan, tehát a klinikai interjú egy összetettebb dolog, ahol jobban megismered a személyt, és akkor nézel rá arra a tesztre, hogy az mennyire támaszza alá ezt, hogy milyen viselkedés mintákat tud előhozni az emberből, hogyan alakultak ki ezek a személyiségvonások, amik vannak. Tehát, hogy csak így, hogyha egy egészben nézzük a személyiséget, akkor tudunk mondani valamit, nem tudunk csak kimondottan egy teszt alapján. Nyilván ott megmutatja, hogy egy kicsit introvertáltabb vagyok, vagy extrovertáltabb vagyok, de az, hogy például, hogy hogy jutottam oda, mert hogyha arról is beszéltem, ugye, hogy még változhatnak is, nem nagyban, tehát, hogy nem olyan nagyon kilengően változnak ezek az értékek, viszont van, amikor igen. Például a saját példámat fogom mondani, én egy nagyon extrovertált személyiség, inkább extrovertált személyiség voltam, és idővel egy kicsit inkább középre helyeződtem. Tehát, hogy nagyon szükségem van ugye a társaságra is, de azért szükségem van arra is, hogy egyedül legyek. És ez idővel alakult ki, mert régebben mindig a társaságot kerestem. És ezért is fontos az, hogy ezt teljes egészében nézzük, és ezt az egész komplexitást ugye egy interjú által is kiegészítsük, és nem csak a tesztekre alapozva vonjunk le következtetéseket magunkról, vagy másokról.
1: Hogyha egy ilyen Big Five modell alapú tesztet találunk az interneten, akkor azt mennyire ajánlod, hogy töltsük ki?
0: Hát ha kitöltöd, akkor kijönnek neked értékek. Nem tudom, hogy mennyire található meg az interneten. Én ugye inkább a legális eljárást választottam, hogy ugye én például van jogosultságom használni a Big Five tesztet, és hát én inkább azt mondom, hogy az értelmezés részéért inkább egy szakemberrel kell ezt megtárgyalni. Nyilván kíváncsiak vagyunk, kitöltünk mindent, viszont nem biztos, hogy jól tudjuk értelmezni azt. Mi ezt megtanuljuk, hogy hogyan kell értelmezni egy ilyen tesztet.
1: Említettük azt is, hogy a személyiségzavarok is témába kerülnek ma. Térjük át egy kicsit a személyiségzavarok témájára. Következőkben hol húzza meg a szakma a határt a személyiség jegyek között és a személyiség zavarok között? Vagy mi a különbség az egyedi személyiség között és egy személyiség zavar között?
0: Tehát, hogy igen, hát ez a határ, ez nem mindig nagyon tiszta, viszont azt kell lássuk, hogy amikor már befolyásolja egy embernek a működését a mindennapi életben, úgy a munkában, úgy a kapcsolatokban, akkor már beszélünk egy zavarról. Tehát, hogy amikor annyira extrémitásokba megy át, és ez az egész, akkor fog egy zavar kialakulni. Az, hogy én egy egyedi személyiség vagyok, az azt jelenti, hogy én attól adaptív vagyok, és nem lesznek problémáim különböző fontosabb doméniumokban, mint a munkahely, akkor a társas kapcsolataim, szociális kapcsolataim, hanem arról van szó, hogy ott tényleg egyedileg, de azért jól működök. A zavar, akkor pont ahogy a neve is mondja, mint egy zavar, már zavaró tényezők is jelentkeznek, és nem tudok optimálisan működni a mindennapjaimban.
1: Mi szokta okozni a személyiségzavarokat?
0: Ez egy nagyon komplex folyamat, hogy hogyan alakulhat ki egy, ugye beszéltünk itt erről a dinamikáról, hát itt minden befolyásolja azt, hogy valakiben kialakul a személyiségzavar. Ugye ott van a biológiai alap, akkor ráépül a környezeti hatások, amik ugye nagyba befolyásolhatnak, a kötődés például milyen fontos szerepet játszhat, és akkor ezeknek az extrémitása, ami minket valamiképpen mentálisan befolyásolnak, ezek elvezethetnek oda, hogy valakiben kialakuljon. Nagyon fontos az, hogy amikor diagnosztizálunk, akkor 18 éves koron felül beszélhetünk személyiségzavarokról, viszont vannak olyan utaló jelek, vagy előzetes diagnózisok, amik már jelzik azt, hogy ha itt nem lesz valami beavatkozás, akkor valószínűleg, hogy ez ki fog fejlődni. És tulajdonképpen ez alakítja ennek a dinamikának az egésznek, hogyha elmegy egy nagyon rossz végletbe, akkor kialakulhat egy személyiségzavar is.
1: Milyen az személyiségzavarokról beszélhetünk? Vannak-e különbségek közöttük? Mik a hasonlóságok közöttük?
0: Nyilván itt sok különböző személyiségzavarról beszélhetünk, narcisztikus, hisztrionikus, kényszeres, borderline, paranoid, skizoid, skizotip, tehát hogy itt az antiszociális, úgyhogy van elég sok személyiségzavar, amiről beszélhetünk, és ezek mind különböznek. Az egyetlen egy közös tényező, amit előbb is mondtam, hogy valamiért nem működnek jól, tehát hogy nem működik optimálisan ezekben a, hogy is mondjam, tehát hogy ezeken az alapvető dolgokban, ami az embernek meg kéne legyen, ők nagyon-nagyon furák, nagyon másak, mint mi, és ez már extrémitásban nem az, hogy valaki egy karakter, és akkor egy kicsit másabb, és itt beszélhetünk ugye klinikai és szubklinikai vonásokról is. A szubklinikai az általában egy olyan, aki adaptív, aki, és mindegyikünknek vannak azért a személyiségben, hogyha kitöltünk egy személyiségzavaros tesztet, akkor van, ahol egy kicsit magasabb értéket fogunk elérni, erről szól a szubklinikai rész, és nyilván mindegyikünknek vannak olyan vonások, amik előrébb vannak, és egy kicsit jobban hatnak a személyiségünkben, viszont náluk ez már extrémen átmegy, uh-huh. És itt beszélhetünk arról, hogy személyiségzavar.
1: A saját tapasztalatodból adódóan, vagy kutatásokat nézve, Romániában mely zavarok szoktak leggyakrabban előfordulni?
0: Hát az a helyzet, hogy itt nagyon befolyásolja azt a saját tapasztalatot, hogy milyen doméniumban vagy pszichológus, mert ugye nagyon sok különböző ágazata van, és azt mondom, mindegyikből van nyilván. Én, amivel nagyon sokszor találkoztam, az antiszociális, a narcisztikus, a borderline, úgyhogy inkább ezek azok, amikkel többet találkoztam a való életben. De mondom, hogy mindegyikből van, most nem tudok pontos adatot mondani, nem akarok hülyeséget mondani ugye ezzel, hogy azt mondom általánosan, hogy ebből több van. Uh-huh. Saját torzításom miatt is, mert ugye én, aminek jobban ki voltam téve, azok inkább ezek.
1: Uh-huh. Tudnál egy néhány szóban beszélni akkor erről a háromról, hogy ezek hogyan nyilvánulnak meg, vagy mik az ismertető jelei, de így egy átlagemberre nézve, hogyha mondjuk felismerjük egy jelét azok közül, amik közül mondasz egy emberben, akkor majd beszélünk arról is, hogy ijedjünk meg, kategorizáljuk, diagnosztizáljuk, vagy hagyjuk a szakemberre ezt a részt. De hogy röviden, hogyan jellemeznéd ezt a három személyiségzavart?
0: Hát kezdjük akkor mondjuk a narcisztikus személyiségzavarral, ugye ők azok, akik nagyon szeretik a figyelmet, és akkor mindenkinek a figyelme rá kell igazodjon, és hogyha nem, akkor ők nagyon manipulatívak szoktak lenni, és mindig valahogy úgy igazítják az egészet, hogy akkor rajtuk legyen a figyelem, ők mindig nagyon kiválóak, ők mindenben nagyon jók, mindenben tökéletesen teljesítenek, és mindig kell őket dicsérni, úgyhogy ők inkább ezek a személyiségek. Van ugye a borderline személyiség, aki egy nagyon egyik pillanatban nagyon szeret, másikban nagyon elhidegül tőled, akkor ők inkább azok, akik ilyen veszélyesebb dolgokba szoktak belevágni, mint például elkezdenek nagyon ilyen extrém sportokat űzni, vagy így hirtelen feljön nekik, hogy akkor most ezzel fog foglalkozni, aztán meg ott hagyja, tehát hogy ők inkább ez, akik egyik résztől, egyik extrémitásból a másikba szoktak tengődni. Így személyközi kapcsolatokban szerintem ez az inkább legjellemzőbb, amit egy átlag ember észrevetett, hogy most nagyon szeretlek, és a következő nap pedig teljes hidegséggel fog bánni veled, és nem mutat semmi érzelmet irántad. Jó, és akkor mondjuk az antiszociális, ugye az antiszociálisoknál is, itt intelligenciától is függ, de ők is manipulatívak szoktak lenni, és hát igen, ők azok, akik a szabályoknak nem a hívei, de mindenféleképpen áthágják ezeket a szabályokat, hogy jó legyen, ők azok, akik nagyon sok esetben többszörösen börtönbe kerülnek, úgyhogy inkább ez jellemzi, ezt tudjuk felismerni. Most nem fogom a kritériumokat felsorolni, mert szerintem nem, a nézőknek nem az a fontos, de ezek, amik ebbe a háromba jellemzőbbek.
1: Hogyha valakiről felismerünk egy-két-három jellemvonást, jó, hogy eldöntsük róla, hogy ő ilyen személyiségzavaros, vagy olyan személyiségzavaros, tehát egészséges ez, hogy egyáltalán átlag emberekként gondolkodjunk ezekről a dolgokról. Ha valaki úgy ítélünk meg, hogy egy kicsit átlagon felüli személyisége van, lehet, hogy egyedi személyisége van, de mi már kezdünk azon gondolkodni, hogy lehet személyiségzavarral is küzd.
0: Nyilván nagyon sok ilyen eset van, amikor például látunk egy személyiséget a tévében, és akkor mostan rányomjuk ezt a bélyeget, de egyáltalán nem egészséges. Nem szabad ezt csinálni, hogy kategorizáljuk a másikat. Nem tudhatjuk, hogy mi megy végbe, hogy mi történik legbelül. Ezért jobb az, hogy inkább, ahogy mondta te is, hagyjuk a szakemberre ezt a részét, hogy ő tudja eldönteni, mert ő van kiképezve erre, hogyha egy diagnózist felállít, vagy sem, vagy hogy milyen diagnózis lesz ebből. Mi, mint átlag ember, nem szabad ezt semmilyenképpen, nem ajánlom, nem egészséges egyáltalán, hogy a másikra ránézem, és azt mondom, hogy na, ez olyan narcisztikus, meg ez olyan antiszociális, és akkor ezt teljesen kerülni fogom, vagy nem ajánlatos ezt egyből irányomni valakire, mivel annyira komplex ennek az egésznek a folyamata, meg a felmérése, meg stb., hogy egy részéből, az ember életéből nem fogsz rájönni arra, hogy ő tulajdonképpen tényleg ezekbe belesorolható. Inkább akkor, hogyha azt látom, hogy egy kicsit erősebb a személyisége, ahogy te is mondtad, hogy egy kicsit kirívóbb, és akkor nem működik jól, akkor inkább ajánljam azt, hogy oké, menj el egy szakemberhez, vagy hasonló, vagy segítsek neki ebben az egészben, minthogy kategorizáljam, és aztán lehet, hogy tévesen kategorizálom.
1: Ezek az emberek, akik személyiségzavarokkal küzdenek, mit élnek át legbelül? Mi az a belső logika, ami szerint ők élnek, és ami miatt ők néha nehezen érthetőek az emberek számára igazából.
0: Hát ők legbelül igazából teljesen, nagyon sokan személlyel találkoztam, akik teljesen logikusnak látják azt, ami bennük zajlik, és ahogy ők megnyilvánulnak, és jogosnak tartják ezt, de nyilván problémák vannak, például nem tudok megtartani egy állást, vagy nem tudok egy kapcsolatot fenntartani senkivel, mert hogy egy baráti kapcsolatot, vagy egy párkapcsolatot akár, mert egyszerűen annyira más vagyok, mint a többi. Tehát, hogy fontos, hogy itt tudjuk meghúzni azt a határt, azt a nagyon vékony határt, hogy akkor honnan is van a személyiségzavar, és hol még csak egy erős személyiség, egy karakter.
1: Hogyan lehet segíteni azoknak a személyeknek, akik személyiségzavarokkal küzdenek? Itt most konkrétan a szakmáról beszélek, tehát hogy a szakma, a pszichológia szakmája, hogy segít ezeknek az embereknek, és milyen terápiás módszereket szoktak alkalmazni az ők esetükben?
0: Hát az első és a legelső pont ugye az a diagnosztizálása egy zavarnak, hogy felismerje az ember, hogy megismerje, hogy igen, itt van egy probléma, és akkor ezzel dolgozzon, és akkor jönnek be majd a terápiák. Mert hogyha nem ismerem fel, hogy egy probléma van, akkor nyilván én nyugodtan élek azokkal a problémákkal, amik vannak, de hogyha felismertem, és megvan már a diagnózisom, akkor már tudok vele dolgozni, és akkor jönnek be a terápiák. Na már most itt is a személyiségzavar függő, hogy melyik fog jobban működni. Ott van például a dialektikus viselkedésterápia, ami nagyon jól működik például a borderline személyiségzavarnál, meg a többi személyiségzavarnál is. Ő nagyon jól dolgozik ugye az érzelmi résszel, a viselkedési résszel így összetevően. Akkor ott van a sématerápia, mert nagyon fontos, hogy ugye kialakulnak sémáink, amiket hozunk magunkkal, és akkor ezek is a legtöbb személyiség zavarhoz általában szoktak sémákat is társítani a kutatók. Nagyon érdekes, hogy hogyan működnek ezek együtt. És ugye a sématerápiával is nagyon jól tudnak dolgozni ugye a személyiségzavaros személyek, mert ugye azokat a sémákat fogják tudatosítani, jobb megküzdési mechanizmusokat alakítani ki, illetve ott van a CBT is, ami jó, egyesek azt mondják, hogy még a hipnoterápia is jó, de ezek különböző, attól is függ, hogy milyen személy jön el hozzá, de ezek azok, amik inkább alkalmatosak arra, hogy egy személyiségzavart kezeljenek.
1: Mennyi időbe szokott telni a személyiségzavaroknak a kezelése?
0: Ez egy nagyon hosszas folyamat, tehát különböző személytől személyig, de hosszabb folyamat, mint például, hogyha egy szorongásos zavart kell kezelni. Tehát, hogy egy hosszabb folyamat, akár évekig is elhúzódik van akinél. Tehát, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy most aztán 6 alkalommal ez lezárul, és jól leszel, hanem tényleg hosszan kell dolgozzon önmagával, jól meg kell ismerje magát, jól kell tudja azt, hogy milyen viselkedés, mintázatok azok, amiket ki tud sajátítani. Úgyhogy igen, sajnos ez egy hosszú folyamat, hogy valakinek ezt a zavarját kezelni lehessen.
1: Mit tehetnek a családtagok, a partner, a gyerekek az otthonban annak érdekében, hogy a személynek, akinek a személyiségzavara van, segítséget kapjon a gyógyulásba részükről? De valami van, amit a közeli személyek tehetnek a személyiségzavaros személyért?
0: Igen, hát mindenképpen először is, hogy tényleg jelezik a problémát, és merjenek egy szakemberhez fordulni, de az, hogy megértsék azt, hogy ő ilyen, és hogy ezen dolgoznia kell, és tehát a megértés, az empátia nagyon sokat segít ahhoz, hogy ők is érezzék magukat tulajdonképpen elfogadva a családtagok szemében, nem az, hogy akkor most teljesen megszakítom a kapcsolatot veled, mert te ilyen vagy. Nem szabad így bélyegezni, vagy hasonló, hanem tényleg kell segíteni valahogy nehezen, hogy optimálisan tudjon, adaptívan tudjon beilleszkedni a társadalomba, és hogy jól tudjon működni, mi személy, ő se érezze azt a belső, mert azért, amikor látod, hogy ilyen sok probléma alakul ki körülötted, vagy nem tudok fenntartani kapcsolatot, ez nyilván egy szenvedést is fog okozni egyesekben, nem? És akkor legyünk empatikusak, próbáljuk meg minél inkább segíteni azzal, hogy megértsük azt, hogy ő hogyan működik, hogy miért viselkedik így, és a legnagyobb segítség, hogyha egy szakember segítségét kérjük, és ő megpróbál majd a legjobb tudása szerint ugye segíteni.
1: Mit tegyen egy olyan személy, aki küzd a személyiségzavarával, viszont nem szeretné, hogy a többiek megcímkézzék ezzel a diagnózissal, vagy hogy így nevezzék, stigmatizálják?
0: Hát általában ez egy személyes dolog, tehát hogyha például egy diagnózissal rendelkezel, azt nem muszáj most elküldölni mindenkinek, hogyha nem szeretné, akkor ő nem mondja el ezt másoknak, és akkor ő tud dolgozni ezen. Tehát, hogy ez már saját döntés, hogy akkor most én elmondom a többieknek, hogy nézzétek, ezzel lettem diagnosztizálva, és akkor ezzel dolgozom, vagy nem szeretném elmondani, és csak dolgozom rajta, és akkor nyilván már látom azt, hogy hogyha kiderül, vagy hasonló, elszólom magam, mert ez is megtörténhet, hogy dolgozok egy ilyen, vagy egy ilyen diagnózist kaptam a, mit tudom én, az elmúlt időszakban, akkor is ezt lehet helyén valóan kezelni, de nyilván ez kommunikáció az emberek között, és kell tudják azt az emberek, hogy nem szabad megbélyegezni attól valakit, hogy egy akármilyen mentális zavarral él. Tehát, hogy ezt nem ajánlom senkinek, hogy megbélyegezzük. A diagnózisra nem úgy kell tekinteni, mint egy bélyegre, hanem inkább, mint egy térképre, hogy megismerjük azt, hogy tulajdonképpen hogy tudunk ezen segíteni, hogyha nem adaptív a viselkedés, hogyha pedig a megküzdési mechanizmusok azok már jók, akkor hogyan. Tehát, hogy különböző dolgok vannak, ilyen nagyon finom kis részletek, amiken dolgozni lehet, és akkor ez a térkép, mert mindenki azt mondja, hogy megbélyegzünk egy gyereket például, amikor diagnózist kap, de valójában ez inkább arra van, hogy őt segítsük. Tehát, hogy én úgy látom, mint klinikai pszichológus, aki már nagyon sok diagnózist láttam, és ugye a praktikumban, és inkább azért van, hogy ő is lássa, hogy mi működik jól, és mi nem, és a környezete is lássa, hogy hogyan tud viszonyulni ehhez az egészhez.
1: Még egy rövid kérdés, mert már az adásunknak az utolsó perceiben vagyunk. Vannak-e tévhitek a személyiségről, vagy a személyiségzavarokról, amelyeket el szeretnél oszlatni?
0: Szerintem ez az egyik legnagyobb tévhit, hogy aztán nem lehet vele dolgozni egyáltalán, mert lehet. Tehát, hogy lehet dolgozni vele, és nem, nyilván nem egy könnyű út, ugye, ahogy mondtam, hogy hosszas terápiás folyamat szokott általában végbe menni, viszont lehetséges dolgozni vele, és nyilván ezért is a pszichológusok erre is specializálódnak, hogy a személyiségzavarokkal foglalkozzanak. Szerintem ez az egyik legnagyobb tévhit, hogy akkor ő ilyen, és akkor ő csak ilyen lesz. Ez nem feltétlenül igaz. Tehát, hogy lehet ezen dolgozni.
1: Milyen gondolattal zárjuk a mai témánkat? Sok mindenről beszélgettünk, de ha ki kellene emeljél egy dolgot, vagy egy üzenetet megfogalmazzál a nézőknek és a hallgatóknak a személyiség témájában, akkor mi lenne ez?
0: Hát így így, ahogy a beszélgetés folyamán szerintem inkább ez maradt meg bennem, hogy merjünk elmenni azhoz a szakemberhez, és vele egy önismereti utat elkezdeni, mint hogy online nem tudom milyen teszteket kitölteni, amik nincsenek standardizálva, amik nem feltétlenül fognak jó, és nem is tudod értelmezni magadnak sokszor azokat az eredményeket, tévesen értelmezheted, és saját magadat megbélyegzed ezzel. Inkább menj el, és akkor nézd meg ezt a térképet, ami tulajdonképpen önmagadhoz vezet.
1: Hálásan köszönöm neked, hogy ma azt a kérdést válaszolhattuk meg közösen, hogy kik vagyunk valójában, bár nem adtunk mindenkinek személyre szabott választ ebben a témában, de lehetetlen. Adtunk néhány gondolatot, összetevőt arra, hogy mit jelent a személyiség, és hogy hogyan tudja valaki felfedni a személyiségét saját magának, azért, hogy az életben tudatosabb legyen önmagával kapcsolatosan, és a döntéseivel kapcsolatosan. Örülök, hogy itt voltál, és nagyon nagy szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást, és biztos, hogy még visszajövök, hogyha lesz valami téma, amivel tudunk beszélgetni.
1: Nagyon örülök, és nagyon várom azt a következő alkalmat. Köszönöm Önöknek, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Tulogdi Erika, klinikai pszichológus járt itt a stúdióban, és vele együtt a személyiségről, a személyiségzavarokról beszélgettünk. Klinikai szemszögből világítottuk át ezt a témát. Hiszem azt, hogy egy nagyon hasznos téma volt, egy közérthető módon sikerült átadni ezeket az információkat, amelyeket Erika összegyűjtött az évek folyamán a tanulmányai és a tapasztalata során, a praktika során. Mindenki vegye el azt a részét, ami számára a leghasznosabb, és így ezáltal növekedjünk együtt. Erre bátorítom önöket, mindannyiunkat, és ugyanakkor meghívom mindannyiunkat, önöket, hogy legközelebb is csatlakozzanak az adáshoz, hiszen lesznek még hasonló tematikák és vendég meghívottak, akikkel érdekes dolgokról tanulhatunk és hallgathatunk, nézhetünk. Mindaddig én minden jót kívánok az önök számára, a viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben, vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat. Ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: 77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.
1: Reménység hangja.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Miről beszéltünk az elmúlt alkalommal? Kicsit arról, hogy milyen történeti utat járt végig a szombat. Ezt fogjuk ma is tovább folytatni, sőt még a következő alkalmon is. És utána még két előadásban levonunk néhány gyakorlati tanulságot a megtett útból, ebből a 13 alkalomból. Nézzük, miről is volt szó. A kereszténységnek a Bibliája az Ószövetség volt az első két században, vagy az első század végéig biztos, a második század 30-as éveikig is biztos. Közben az első században megszülettek az újszövetségi könyvek. Ezek az újszövetségi könyvek bizonyára több volt, mint ahány a kánonban fennmaradt, de egy szigorú szűrőn mentek keresztül. Ezek a Szentlélektől ihletett könyvek úgy lettek az egyháznak a tanítói, hogy a gyülekezet szigorúan összevetette az Ószövetséggel. És mindenféle ellentmondás, ha volt egy iratban, az zűrzavart okozott. Sőt, ha jött egy hamis tanítás, ami egy már elfogadott újszövetségi iratra vonatkozott, akkor is meggyengült annak az újszövetségi iratnak a tekintélye. Példát is tudok erre mondani. A Jelenések könyvét a második század elején már nagyon buzgón olvasták szerte a világon, Istentől ihletett, nagyszerű könyvnek tartották. A második század legvégén, harmadik század elején jött egy eretnek mozgalom, amelyik azt mondta, hogy 1000 év a teremtéstől, és ez az 1000 év után majd eljön Jézus Krisztus és a földi Isten országa. És a kereszténység többség azt mondta, de nem ezt mondták az apostolok, ért az apostoli hagyomány. És elkezdtek gyanakodni, mert ezek az emberek mindig szigorúan hivatkoztak a Jelenések könyvére egy félremagyarázott formában. És a kereszténység elkezdett gyanakodni a Jelenések könyvére. Úgy mondjuk ezt, hogy megingott a kánoni tekintélye a Jelenések könyvének. És amikor kiderült minden, hogy hoppá, ez a hivatkozás helytelen, akkor a Jelenések könyvének visszaállt a tekintélye. Mi történt a szombattal? Soha nem merték az ókorban kimondani azt, hogy a szombat az nem szent, az nem ünnep, hanem próbálták valahogy helyettesíteni, átinterpretálni, mert ezt így szoktuk mondani teológiai szóval, átmagyarázni valami másra. És a szombat történetének a nagy tragédiája, amiről a múlt alkalommal volt szó, az pontosan az volt, hogy a hatalmi érdek az más volt, mint amit a Biblia mondott. A Biblia szövegéhez nem lehetett hozzányúlni. Ez egy külön téma lenne, a kánon szövegének a kialakulása és őrzése. Ma is azt lehet mondani, hogy nagyon biztosan, mindig jönnek ilyen új elméletek, hogy biztos kijavították, meg átcserélték, meg minden. Kérem szépen. Ez olyan lehetetlen, mint zsebkendő négy sarkába a Gellért hegyet elhordani. Megmondom miért. Az ókortól kezdve egy olyan kézirat másoló mechanizmus épült ki, hogy el tudunk számolni minden jótával és pontocskával. Én magam otthon nyugodtan előveszem a görög bibliámat, az új szövetség minden jótájával, pontoskájával, 1000 éves távlatban el tudok számolni, tehát nálam csak a kisipari szerszámok vannak. Hogyha a komputeremet kinyitom, és megnézek bizonyos szövegkritikai kiadásokat, amik a e-mailen elérhetők, akkor minden vesszőnek a pontos dolgát tudom. 2400 szövegünk maradt az első 1000 évből, a Bibliából, és annak minden szövegének minden pontjával el lehet számolni. Szóval itt, ha valaki azt mondja, kérem, hogy hamisítás, ez nem megy. A hamisítás az máshogy jön. Hamisítás az mindig bennünk van emberekben. Egy ember mindig szeretne valamit meghallani. És a saját ízlése szerint válogat a valóságból, és a saját ízlése szerint próbálja azt magyarázni. És ebben van a veszély. A mai alkalommal egy kicsit a középkor és a reformáció problémáival szeretnénk beszélni. Ugye elmondtam a múlt alkalommal, hogy a vasárnap kérdés éppen a Barkokba féle lázadás miatt, úgy 130-as években, Rómában és Alexandriában lett problémás, mert Rómában és Alexandriában ütközött a zsidóság érdekével a kereszténység érdeke. Azt is elmondtam, hogy államvallás lett Nagy Konstantin alatt a kereszténység, egy emberöltő alatt pogányüldöző lett, a keresztényeket üldöző pogányokból pogányokat üldöző keresztények lettek, és ebben a nagy-nagy változásban az a cél lebegett a császárok előtt, hogy egy szilárd, masszív, ideológiai rendszerezett kereszténység megmentheti a birodalmat. 100 évig ment is ez. Az 5. században összeroppant a birodalom határa. A barbárok áttörték a Duna erődvonalát, és az egész Európát, az egész európai történelmet újraírták. Ezek a barbárok nem pogányok voltak már, hanem egy eretnek, szentháromság tagadó irányzat, az arianizmus, misszionálta ezeket, és ők ariánus keresztényekként írtották az ortodox, igazhitű keresztényeket, és kialakult egy nagyon érdekes helyzet. Az uralkodók azok elmenekültek Rómába, aztán Rómát is elérte a vandálpusztítás, de a nép maradt. És a nép számára az egyetlen biztos támaszpont az a papja volt. És a papnak a gazdája az Róma volt, a római püspök. Itt nem volt más keresztény központ, csak Róma. És innen indulunk. A barbárból keresztényé szelidülő népek számára Róma lett a minta, és ezzel természetesen a kötelező ünnep a vasárnap lett. Így volt ez minden népnél. Most azt gondolná az ember, hogy ezek után, hogy Róma lett a minta, ez azt jelenti, hogy a szombat kérdés az előse jön az egész történelem során. Nem így van ez. Mert bár Róma lett a minta, de a kereszténység alapja mindig is a Biblia volt és maradt. A Biblia az nem nemzeti nyelvű könyv volt. Az első biblia fordítások azok a 14. századtól kezdődnek el Európában, nálunk ugye 15. század az, amikor jobban elindult 15. századból, mert csomó magyar fordítás részlet van, a 16. században lesz anyanyelvű könyvé a biblia szerte Európában. A biblia latinul van, mégis a biblia hat. Nagyon érdekes példát hadd mondjak. A mi atyánknak a magyar szövege az biztos 11. századi. Erről én egyszer írtam egy tanulmányt. Tudnélik, van ez a kifejezés, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ez csak latinul van így, mert ez a mindennapi kenyér, ez egy nagyon vitatott nyelvtanilag, és a szó értelme nagyon vitatott valami. És ezért az első fordítások ezt úgy fordították le, hogy a kenyerünk mindennapiát ad meg nékünk ma. És az az érdekes, hogy a néprajzkutatók még az 1960-as években a magyarság peremterületén, a csángók között például, és Jugoszláviában többször feljegyezték azt, hogy így mondják a nénik, a mi atyánkot, a kenyerünk mindennapiát ad meg nékünk ma. És ezek a nénik nem tudták, hogy a müncheni kódexben, a huszita biblia fordításban is így van. De a huszita biblia fordításban is azért kerül belőle, mert ez egy 11. századi fordulat, ezt sok mindenből ki tudjuk mutatni. És ebben a nagyon érdekes Európában mi is történt. Menjünk csak tovább. A szombatönt ünneplő csoportok eleinte csak a római birodalom határain kívül vannak. Ilyen római birodalom határain kívül lévő területek, ahol nagyon ősi kereszténység van, például az örményeknél voltak szombatünneplő csoportok. Sőt, etiópok között, tehát az Abesziniában, hogy régen mondták, az etiópok között, az kopt etióp egyház egészen a legújabb korig őrizte a szombatünneplés hagyományát. Vagy Indiában és Perzsiában a nesztóriánus keresztények őrizték a szombatünneplés hagyományát. Ők kívül voltak a római birodalmon, és az az egységesítő politikai nyomás, ami Nagy Konstantintól elindult, ez nem érte őket. De vajon mi történt Európában? Menjünk csak tovább. Ha most a teológusokat hallgatjuk meg, akkor a szombat dilemmáját a teológusok körülbelül úgy kezelték, mint a szevillai Izidor. Ez a szevillai Izidor egy nagyon híres 6. századi, 7. századba átnyúló egyházatya volt a spanyol egyházban, Sevillában élt, onnan kapta a sevillai Izidor nevet, és a spanyol kultúra ebben az időben nagyon érdekes volt, mert ugye a spanyolok tovább értették egy kicsikét, az ott megtelepedő germánok tovább értették a római kultúrát, hiszen a kereszténység humanizálása az azt jelentette, hogy ezeket a barbárokat fokozatosan a keresztények tanították meg a római kultúra alapjaira, ezért lett latin, az internacionális nyelv az egész középkorban. A térítő szerzetesek, főként a bencések tanították meg a malomiparra például az egész Európát, a földművelésre. Magyarországon a Pannonhalmi, akkor még Szent Márton hegynek hívták, Pannonhalm az egy új név, a nyelvújításkori név, akkor a Szent Márton hegyi szerzetesek tanították meg a magyarokat a szőlőművelésre, minden belterjes gazdálkodásra, és a Bibliára is. Nos, ez a szevillai Izidor és az egész középkor arra törekedett, hogy a Bibliát valahogyan értelmezni kell az ünnep szempontjából is. És ugye a Bibliában benne van, hogy a szombat az a teremtésre emlékeztet, hiszen ott van a szombatünneplés a Biblia elején, és ezeket a történeteket el kellett mondani, enélkül nincsen Biblia ismeret, és ezeket tanították a szerzetesek, a megtérő új népeknek. Valamit kellett mondani a vasárnapra is. Szevillai Izidor azt találja, hogy a vasárnapot, mint a feltámadás és az újjáteremtés napját kellene bevezetni, és ugyanúgy kellene ünnepeltetni, mint ahogyan a Biblia mondja a szombatünneplés módját. Ez a gondolkodási mód az egész középkorban nagyon élesen megmutatkozott, és ez volt a középkornak a válasza arra, ha valaki netántán a szombatünneplést emlegette. Ugyancsak ezt erősíti az egyik leghíresebb pápa, Nagy Gergely, Nagy Szent Gergely, aki az egyik munkájában azt írja, a hetedik nap a jelenlegi életet mutatja be, míg a nyolcadik az örök élet jele, amelyet az Úr a feltámadás által nyilatkoztatott ki. Elővették azt a régi érvet, hogy hát nem is annyira a hetedik, mint a nyolcadik napra kellene figyelni. És ez az ókorban már meglévő tanítás a középkori skolasztikus teológiának az egyik fontos eleme volt, amikor a szombatnapról volt szó. Rendszerint azt mondták, hogy szombatnap igen, ami alatt vasárnapot kell érteni. És ez a gondolkodási mód egészen a legutóbbi időkig megmaradt. És ez azért volt, mert a szombat gyakorlatát a római keresztények, tehát a római gyülekezet, pontosabban a Rómában élő keresztények, ezek már nagyon hamar a második század közepén átcserélték vasárnapra, úgyhogy még ünnepelték a szombatot hosszú évszázadokon keresztül, akkor ugye a bibliai normák szerinti ünneplés megvolt, csak hogy az istentisztelet napja vasárnap volt, és fokozatosan a vasárnap ünneplés lett az az elfogadott ünnepnap, amit a keresztények gyakoroltak. Ha most tovább megyünk, akkor azt kell mondani, hogy a szombat ünneplő keresztényekről csak az egyház perifériális részéről jöttek hírek. És ez így van, de ezek a perifériális részek nagyon érdekesek. Hol vannak ezek? Ugye a kereszténység az úgy terjedt Európában, és ez a középkornak a titka, hogy a szerzetesek a hittérítők. De kik voltak a szerzetesek? Ugye a nagykonstantini fordulat után jelenik meg a szerzetesség a keresztény egyházban. Miért? Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Felhígul, ezt múltkor is mondtam, felhígul a kereszténység, és akik azt mondják, hogy én komolyan akarom Jézust követni, az egész életemet rá akarom tenni, kénytelenek kivonulni a kereszténység közül, és egy szerzetet alapítani. Először úgy, hogy elmennek remetének, utána pedig összeállnak szerzetesi közösségekbe, és közösen imádkoznak, kutatják a Bibliát. És ezek a szerzetesi közösségek voltak azok, akik Európa misszionálásába részt vettek. Nagyon sokszor úgy is, hogy politikai érdek húzódott meg közöttük, ez a germán törzseknél általános volt. Tudnélik, a germánság életében egy nagyon érdekes dolog történt. A frank birodalomról most elég sok szó esik újabban, hogy miért nem, azt most én nem mondom el, de a frank birodalom egy nagyon kis törzsből indult el, a frankokból. Mi volt a frank birodalom megalakulásának a titka? Gondoljuk el, itt átvonult a Kárpát-medencén egy csomó ariánus germán törzs. Először raboltak, pusztítottak. Mit csináltak akkor az itt lévő őslakosok, akik kelta gyökerű rómaiak voltak? Elmenekültek az erdőbe, a mocsaras részre, megvárták, míg elmennek a népvándorlók, és akkor kijöttek, összekapargatták a maradékot, köveket egymásra rakták, újraépítették a kicsi templomokat, de az egyetlen értelmiségi az a pap volt. És Klodvig, ez a frank vezér, rájött valamire. Ezek a germán törzsek egymással is állandóan háborúztak. Nagyon gyorsan változtak a területek, szinte a korai középkorról nem lehet térképet készíteni, mert ki tudja, hogy hol uralkodtak. Ezek nem nagy népek voltak. Gondoljunk, mi is egy utolsó ilyen, de nem germán honfoglaló nép vagyunk, a magyarok. A magyarok azok elenyésző kisebbségben voltak itt, amikor uralkodtak a honfoglalás idején. Azt szokták mondani ma, hogy sokkal több kínai és kelet-ázsiai van ma Magyarországon, mint hány honfoglaló volt a honfoglalás idején. Hát akkor hogy volt ez a birodalom? Úgyhogy ezeket a népeket, akik itt voltak, megpróbálták adófizetővé tenni. És amíg tartott a katonai hatalom, addig volt hatalom, és amikor elkényelmesedtek a harcosok, akkor ez a hatalom kezdett meggyengülni, és kezdtek gondolkodni az uralkodók, hogy hogy lehet fenntartani a hatalmat. És egy nagyon érdekes ötlet jött, és ez volt Klodvig ötlete, 6. század legelején, 5. század legvégén, 490 táján. Azt mondta, hogy mi lesz akkor, hogyha én nem maradok ariánus, hanem áttérek római kereszténynek. És én elfogadom a pápai uralmat. Az jó messze van, nincs nagy politikai hatalma, Abban a pillanatban az egész Európában ezek az őslakosok, benszülöttek, a hittestvéreim lesznek. És velük összefogva őket megszervezve, majd az ariánus eretnekek ellen, amilyen én is voltam korábban, elkezdünk harcolni. Ez az ötlet olyan jól sikerült, hogy a frank birodalom két emberöltő alatt a legerősebb birodalom lett, és a kora középkornak egy hatalmas nagy erejévé lett. És a császárság így jött létre. Mert a római pápa azt mondta, hogy van két kard, ugye Lukács evangéliumából, hogy Péternek azt mondja Jézus, hogy, Jézusnak azt mondja Péter, van két kard, erre Jézus azt mondja, hogy elég. Ebből azt mondták, azt magyarázták a középkorban, hogy van a politikai hatalom kardja, az egyházi hatalom kardja, és ez összefogva létrehozza a császárságot, amiben az egyház a lelkiekért felel, Róma a lelkiekért felel, és a császár pedig a politikai rendért felel. És ebben a nagyszerűen kialakuló középkori világban keresztényé kellett tenni az embereket. Ezt már nem a hatalom tette. Jöttek a bencés szerzetesek. Orando et laborando, mondták. Óra et labora, így szokták mondani. Imádkozz és dolgozz. Kezdték Európát, hogy így mondjam, humanizálni. És ők a Bibliát tanulmányozták. És az az érdekes, hogy minél messzebb kerültek Rómától, annál inkább találunk köztük szombatünneplő csoportokat. Ha most tovább megyünk, akkor egy nagyon érdekes dolgot láthatunk. Szent Kolumbánról van szó, aki a 7. század végén él, és a kelta egyháznak az egyik nagyon illusztris, szerzetes vezetője volt. Szent Kolumbán szombatot ünneplő kelta csoportot vezetett, és ezek a kelta misszionáriusok azok, akik a germán törzseket, nem csak a németeket, hanem szerte, hogy így mondjam, Közép-Európát misszionálták a 7.-től 10. századig. És Szent Kolumbán életrajzából tudjuk, hogy ő mindig a Szent Szombatról beszélt, ez a 7. nap, és ezt a Szent Szombatot ünnepelte és tanította szerte Európában. Úgy Spanyolországban, mint ahogy tanította ezt a németek között, és kialakultak szombatünneplő keresztény csoportok szerte Európában. Ez viszont más volt, mint amit Róma mondott. Csak egy szerzetes a mai napig is viszonylag nagy áttételekkel függ Rómától, ezért Kolumbán ezt megengedhette, különösen az ír szigeteken, ugye Írország nagyon kiesett Rómától, ugye nagyon messze volt, gondoljuk a középkori közlekedési szabályokra, vagy lehetőségekre, ez nagyon messze volt. Ezért az újonnan megtért barbár népek között is népszerű lett az Ószövetség, és itt is kialakultak szombatünneplő csoportok. Hogy miért? Az Ószövetségben rengeteg történet van. És ez minden nép úgy vette, mint egy kicsit a saját múltjának az előtörténetét. Az ószövetségi történeteknek a nagy népszerűségét mutatja például az, hogy a középkori fennmaradt névanyagunk, nem csak a magyar, hanem szerte Európában a névanyag nagyrészt ószövetségi eredetű nevekből származik. Az Ószövetség az nagyon könnyen emlékelhető volt, könnyen elmesélhető volt. És az istentisztelet az akkor nem úgy volt, hogy felolvassuk a textust, hanem az istentisztelet egy nagyon egyszerű szertartásra épülő, és egy hosszabb prédikációból álló valami volt, ami mindig tanítás volt. És ennek a tanításnak mindig az Ószövetség volt. Az Ószövetség történetei voltak az alapjai, nem csak az újszövetségi evangéliumi történetek, természetesen az is. Éppen ezért az Ószövetségnek az ismerete Európa szerte meglehetősen nagy volt. És az Ószövetségből sehol nem lehet semmiféle vasárnap ünneplést bizonyítani, az újból se, kivéve azt, amit tud, mondták, hogy hát ezen a napon támadt fel Jézus. Ez volt az egyetlen érve, ami újra és újra előjött a középkorban. Na most, ha tovább megyünk, akkor a karolinkorban ugye a császárság, ahogy mondtam, karolinkor ugye a frankoknak az uralkodása, a császárság és a pápai hatalom összefogott, És valahogyan az egységes keresztény hitet kellett ápolni, mert ebben az időben nagyon sok olyan zsinati határozat születik, ami félti a kereszténység egységét. Tudnék, ezek a szerzetesi közösségek nem nagyon voltak hajlandók arra, hogy mindenben a római iránymutatást kövessék, nem inkább engedetlenségből, hanem a távolságuk miatt és a kommunikációs hírszolgálatnak a gyengesége miatt. És éppen ezért a karolingok azt mondták, hogy na jó, most akkor csináljunk rendet a birodalomban. És ez a rendcsinálás úgy ment, hogy a vasárnapot is tessék úgy ünnepelni, mint a szombatot. És azt olvassuk, hogy szombat, akkor azt vasárnapra értjük, naplementétől naplementéig tartjuk, az istentiszteleti rendet is így tesszük, és éppen úgy előírjuk a munkatilalmát, mint ahogyan a tíz parancsolat is előírja, és a vasárnapot kezdjük szombatszerűen ünnepelni, naplementétől naplementéig. És valóban ez a rend alakult ki szerte Európában. Ha most tovább megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ugyanígy volt ez a hazánkban is. Szent Istvánnak a törvényei előírják a vasárnap ünneplést.

hogy ezek parancsára vasárnap mindenki menjen templomba, öregek és fiatalok, férfiak és nők, kivéve azok, akik a tüzet őrzik. Ha pedig valaki amazok hanyagsága folytán nem tűzőrzés véget marad otthon, az ilyet verjék meg és nyírják le. Ez a Szent Istváni törvény. Most ebben mi az érdekes? Az egész Európában így van. Most a korábbi vasárnap ünneplésben ez a szigorú munkatilalom nem volt. Ez úgy jött létre, hogy a karolin korban éppen ezért a feszültség miatt, hogy a Bibliában állandóan az van, hogy szombat, és mi meg vasárnapot ünneplünk. Ezt úgy akarták áthidalni, hogy na jó, akkor a vasárnapot is szombatszerűen ünnepeljük. És a szombatünneplést így vasárnapra áthelyezve, aminek ugye semmi bibliai alapja nincsen, ezt már láttuk, szombatünneplést így vasárnapra áthelyezve, állami törvényekkel rendszabályozták meg. És ezért magyar eleinknek is meg kellett tanulni a mórest, ez a törvény egész részletesen beszél róla, hogy el kellett menni a templomba, nem volt szabad dolgozni. Holott korábban, hát a vasárnap az abból kapta a nevét, hogy vásárnap volt, nem? Ez volt a vasárnapnak a lényege. Most nincs szó semmiféle vásárlásról, templomba menetelről van szó, mert aki dolgozik, attól elvették az ökröt, és hogy ez működjön, ez egy nagyon okos törvény volt, ezt az úgynevezett várnépnek, vagyis mindig a fejedelmi szálláshelyeknek a katonái kapták meg, hogy ebből legyen az ennivalójuk, mert akkor az elkobzott ökröket levágták, és ennek a húsát osztották szét a várnép között. Ezért a várnép árgus szemekkel leste, hogy kitől lehet elvenni az ökröt. Ez így működött. Menjünk csak tovább. A késői középkorban viszont valami történt. Ugye a középkorban van egy latin kultúra. Latinul tudtak írni, olvasni az emberek, a klérikusok, tehát az egyházi alkalmazottak, akár szerzetesek, akár papok voltak, a latin nyelvet használták, ez lett az írásbeliségnek a nyelve, és történt valami a késői középkorban. Ez az egységes latin kultúra, és minden globalizálódó társadalomban ez bekövetkezik, ez az egységes latin kultúra kezd felbomlani részeire. Kicsit más volt a magyar latin, kicsit más volt a német latin, és egyre jobban jöttek olyan törekvések, hogy nézzük meg csak jobban a forrásokat. A pápasággal is egyre nagyobb baj lett, a császárság és a pápaság közötti küzdelem, az kiéleződött, mert ugye két dudás egy csárdába az nem igen fér meg, ahogy szokták ezt közmondásilag mondani. Azután sok baj lett abból is, hogy ugye a különböző egyházi központok különbözőképpen fejlődtek, 15. századtól kezdve ugye beáll egy olyan válság, hogy egyszerre csak ellenpápákat kezdenek választani, jön a pápáknak az avignoni fogsága, ugye a franciák elviszik a pápaságot Avignonba, aztán jönnek a zsinatok, például a konstanci zsinat, ahol le akarják tenni a két pápát, és egyet akarnak helyébe, hogy ne legyen megosztás a kereszténységben. Erre leteszik a két pápát, aki nem hajlandó lemondani, de választanak egy harmadik pápát, ebben lesz most már három pápa egyszerre. És akkor ez egy nagyszerű dolog volt, mert az egyes országok, kisebb országok, így a magyarok is, azt mondták, hogy ha ez a pápa többet ígér, akkor oda állok abba a csapatba, ha meg a másik, akkor visszaállok majd ebbe a csapatba, és szóval kialakul egy anarchia. És ebben az anarchiában az emberek felteszik a nagy kérdést, hogy vissza kell menni a forráshoz. És ezek az előreformációs mozgalmak, akik azt mondják, hogy nézzük csak meg, hogy a Bibliában miről van szó. És abban a pillanatban nyilvánvaló lesz, hiszen ezt tudja a nép is valahogy, hogy Jézus nem úgy élt, Jézus nem pompás palotákba lakott. Az evangéliumok más Jézus képet mutatnak. És ezek a mozgalmak azt mondták, akkor lesz rend a kereszténységben, ha visszatérünk a forráshoz, visszatérünk a Bibliához. A legjelentősebbek a valdensek voltak. A valdensek az nem egy egységes felekezet, ezért nagyon sok baj van a valdensekkel az egyháztörténészeknél. Két baj van velük, az egyik az, hogy

Tőlük nem maradt szinte semmilyen írásbeli munka, mert elpusztította az üldöző egyház, és mindig csak róluk beszélnek, és a róluk beszélő források nem objektívek. Ez az egyik baj. A másik az, hogy a valdensek is többfélék voltak. Nem egy egységes szervezet volt, ez egy irányzat volt. És ebben az irányzatban nagyon sok olyan ember van, aki szombatot ünnepel. Egész valdens csoportokról tudunk, akik szombatünneplők voltak. Magyarország területén is voltak valdensek, például Sopron területén tudunk egy valdens csoportról, ezekről nem tudjuk, hogy szombatünneplők voltak-e vagy nem. Ugyancsak egy ilyen mozgalom volt a Lollárdok mozgalma, akik erősen misszió munkát végeztek, az emberekkel elkezdtek beszélni, és azt mondták, hogy vissza kell térni az egyszerű élethez. De ez az egyházon belül is, a szerzetesek rendeken belül is megtörtént, a ferencesek például, és az úgynevezett kolduló rendek a 13. századtól kezdve mind-mind ezt tűzték ki célul. Vissza kell térni az evangéliumi életalapokhoz. És amelyik pillanatban elkezdték az evangéliumi életalapokat vizsgálni, akkor rátaláltak mindig a szombatra. És mivel ezek mozgalmak voltak, bennük mindig megjelentek újabb és újabb szombatünneplő csoportok. Nagyon sok mindent tudunk ezekről. Ha most tovább megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogy például ilyen furcsa adataink vannak, hogy Skandináviában 1443-ban Bergenben egy tartományi zsinat elítéli nagyon keményen a szombatünneplőket. Na most, hogyha nem lettek volna szombatünneplők Skandinávia területén, Dániában, Dél-Svédországban, Dél-Norvégiában, déli finországi településeken, akik frissen vették fel a kereszténységet akkor, hiszen ez a 11. századtól kezdve misszionálják ezt a területet a szerzetesek, akkor ilyen zsinati határozatot nem hoztak volna. És így érkezünk el egy nagyon érdekes problémához. Megint a régi római birodalom határán kívül vagyunk. Vajon a keleti egyházban mi történik? Ugye Bizánc egy óriási nagy nyomás alatt van, mert az iszlám nyomás az fokozatosan szorítja vissza a kelet-római birodalmat. Kelet-római birodalom, ugye ez ezer éves nagy kultúra, bizánci kultúra, rendkívül kifinomult egyház, és világi kormányzási módszerekkel, azt lehet mondani, hogy egyre jobban visszaszorulva egy egészen más típusú kereszténységet alkot. De vajon ebben nem jelentkezik a szombat? Éme az orosz egyházban, Novgorodban és Litvániában is találunk szombatünneplőket. A forrás az egy, az alapvető gondolat egy, vissza kell térni a forráshoz, és ezért újra és újra a szombatünneplő csoportok kezdenek alakulni. Vissza a forráshoz. Ezt nagyon hosszú ideig fontolgatja Európa. Az egész 15. században reformációról van szó. Nehogy azt gondoljuk, hogy a reformáció Luther találmánya. A reformációról egészen a Szent Ferenc óta, a ferences rend óta beszél Európa. De a 15. században minden egyetemen erről tanítanak, reformálni kell, reformálni kell, és különböző utakon indulnak el. Van, aki azt mondja, hogy a szervezetet kell rendbehozni, van, aki azt mondja, hogy a központi hatalmat kell megerősíteni, van, aki azt mondja, hogy nem, spirituális oldalon kell elindulni, lelkiekben kell megerősödni. Van, aki azt mondja, hogy nem, hanem a szervezet erősítése az, ami célhoz vezet. Mert mindig úgy van, hogyha az egyház életében betör a világ, tehát a mindennapi élet gondja, ez egy szükségszerű folyamat, mert hogyha ez nem történik meg, akkor az egyház bezárkózik, és a bezárkózott egyház az egy célja vesztett egyház. A világidegen egyháznál szörnyűbb nincsen. Elveszti a küldetését. Ez éppen olyan, Jézus azt mondta, hogy mi vagyunk a só, nem? Nem ér semmit a sótartóba, nem? Hanem lehet belekeverni a levesbe. Akkor sótlan lesz a leves, és a sótartóba is megízetlenül a só. Ez Jézus példázatának a lényege. Na most, hogyha betör a mindennapi élet a világba, ma is így van ez, három oldalon fogalmazódnak meg a kérdések. Az első az, hogy hogy tanítunk? Vajon a mai ember mai kérdésére mai válasz a tanítás? Ez az első kérdés. A másik, hogy járja át a kereszténység, ami mindennapi életünket, hiszen a kereszténység az Krisztus követés. Az emelmélet az egy praxis.
És a harmadik, ennek milyen organizációs vagy szervezeti következménye van. Ez mindig így működik. Most Rotterdami Erasmus volt az, aki nagy hatással a 16. század elején kimondta ezt a nagy-nagy igét, hogy vissza kell menni a forráshoz. Nem lehet megoldani így vagy úgy, egyik vagy másik irányzatban, tehát se spirituálisan, se organizációsan, se teológiailag. Nem lehet megoldani az egyházó problémáit. Csak úgy, hogyha az egész egyház visszamegy a forráshoz. De mi a forrás? Ez nem volt kérdés, egyértelmű. A forrás a Biblia. Vissza kell menni a Bibliához, az Új Szövetséghez, és az Ószövetséghez. Ezért villámgyorsan megtörténik az, hogy ahogyan a nyomtatást feltalálják, ugye nem véletlenül, hogy a Gutenberg galaxis, ugye úgy szokták ma mondani, elkezdődik úgy, hogy a Bibliát nyomtatják ki először, nem? Nagyon gyorsan megindulnak a nemzeti nyelvű bibliák fordításai. Miért? Mert a forráshoz kell visszamenni. Valami baj van, nem működik az egyház. Valahol működési zavar van. Vissza a forráshoz. És ebből jön a reformáció. A reformáció nem Luther találmánya, hanem a reformáció annak a nagy-nagy dilemmának az egyetlen megoldása, ami legalább 150 évig előtte Európát foglalkoztatja. Mi lesz veled, kereszténység? Csak úgy lehet megoldani minden kérdést, ha visszamegyek a forráshoz. És ezt én azért hangsúlyozom ennyire, mert a mai kereszténységnek sincsen más problémája. Most egy kereszténység utáni világban élünk, formálisan van kereszténység, lényegében Krisztus követése az gyakorlatban nem igen működik, sehol a világon. Mi a megoldás? Ad font ez. Vissza a forráshoz. Menjünk csak, hogy mi lett ebből. Ha a reformáció jegyében nézzük, akkor a reformáció az pontosan a középkornak a szőrszálhasogató, kazuisztikus tiltásai ellen harcolt. Tudnélik, előtte, a reformáció előtt az egyház úgy próbált rendet teremteni a maga portán, hogy szabályokat hozott. És kialakult egy új farizeizmus. Mindenre volt egy szabály, mindenre volt egy egyházi határozat, zsinati határozat, pápai dekrétum, és ez kötelező volt. És a kazuisztus a túlzásokkal és kötelezésekkel körülbástrázott kereszténység értelmét és célját veszítette. Erre jött rá az egyház, hogy hoppá, nem lehet szabályokkal tovább kormányozni. Na most, ő mit látott? Látott egy egyházi gyakorlatot, amiben ilyen Szent Istvánhoz hasonló törvények voltak, hogy mit kötelező vasárnap csinálni. A Bibliában nem ezt találta ugyan, de a Bibliában ott találta azt, hogy a farizeusok pontosan úgy viselkedtek, mint ahogyan a középkor végi egyház viselkedett. A zsidóság végsőkig szabályozott szombatünneplése, ami jelen volt Európában, az nem vonzotta a kereszténységet, azokat, akik változtatni akartak ezen. Mi lett ezután? Menjünk tovább. Arra jöttek rá, hogy csak a hit szabadságában lehet találkozni Jézussal. És ez a reformáció döntő felismerése. De hogy függ össze vajon a hit szabadsága a szombattal? Mert ez a nagy kérdés. Menjünk csak tovább. A hit megújításának, az evangélium újrafeltvezetésének lázában a szombat így a perifériára szorult. Nem nagyon értették azt, hogy hol van itt a szombatnak a helye. Ezt a reformáció kora nem fedezi fel, Lutherék nem fedezik fel. De ha tovább megyünk, akkor például Luther a 10 parancsolat 7. napját vasárnap akarta megünnepelni, ez egy középkori hagyomány volt. Azt írja, hogy Isten a 7. napot az Ótestamentumban elkülönítette, ünnepül rendelte, és megparancsolta azt, hogy minden más napnál szentebbnek tekintsék. És akkor úgy folytatja ezt tovább, éppen ezért, mivel a zsidók ezt igaként kapták, nyükként kapták, meg is érdemlik, hogy ezzel ugye megbénítja őket minden, és Luther úgy gondolta, elismerte, hogy a nyugalom napra szüksége van az embernek, majd így érvelt, ugye, hogy viszont az értelmiségnek nem, a teológusoknak nem kell nyugodni. Ez azonban, mondom, mondja Luther, nincs időhöz kötve úgy, ahogyan a zsidóknál, hogy éppen ennek vagy annak a napnak kell lennie, hiszen magában egyik sem különb a másiknál, sőt, ennek minden nap kell, hogy kellene történnie. Tehát minden napnak, szombatnak kellene lennie. Ezt írja a Nagy Kátéba Luther.
Ez tulajdonképpen nem más, mint a középkor tanítása. De a Bibliát tanulmányozó körök ebben nem nagyon nyugodtak bele. Lutherrel szemben például ott volt András Karstadt. András Karstadt egy nagyon jelentős reformátor volt, Luther egyik követője, aki nagyon kemoly harcba kezdett Luthernek ezzel a gondolkodásával, és Luther sok mindenben vissza is vonta ezt a gondolkodását, mert 1524-ben írt egy vitairatot a szombat ünneplése mellett, és nagyon sok követője volt. Nagyon érdekes, hogy Morvaországban, Ausztriában, de Felvidéken is voltak olyan reformációt követő csoportok, akik szombatot ünnepeltek. Karstadt észrevette azt, hogy valami itt nincs rendben, szóval ezt a középkori gondolkodást nem lehet követni. De nem csak ő volt, hanem az anabaptisták is. Az anabaptisták rájöttek arra, hogy hoppá, hogyha én azt akarom, hogy a hit uralkodjon az én életemben, ahhoz ehhez hozzá kell tennem, hogy újra kell születnem. Az újjászületést gondolatát kezdték hangsúlyozni. Az újjászületés gondolatában pedig az is benne van, hogy hívő keresztséget kell gyakorolni. Nem lehet beleszületni a kereszténységbe. Az, hogy gyermekkeresztség, ez elég régi hagyományra ment vissza, de a középkor derekáig általában az emberek felnőtt keresztséget gyakoroltak. Ha eltetszenek menni mondjuk Olaszországba valahova, mondjuk Firenzébe valaki elmegy, Pizába elmegy valaki. Pizába ne csak a Ferdetornyot tessenek megnézni, hanem a Dommal szemben ott van a battisztérió, a keresztelő kápolna. Most ha betetszenek menni a keresztelő kápolnába, akkor a közepén mi van? Egy medence, tele vízzel. Mit gondolnak, miért? Nem azért, hogy szökőkút legyen az aranyhalaknak, hanem azért, mert abba kereszteltek alámerítéssel. Középkorba végig. Kereszteltek gyerekeket is, de nagyrészt felnőtteket. És jönnek az anabaptisták, azt mondják, hogy ez vissza kell menni, mert ez a bibliai hagyomány. De nagyon sok anabaptista azt mondta, hogy igen ám, de akkor menjünk csak, nézzük meg, világítsuk át az egész keresztény tanítást, mit nem csinálunk úgy, mint a Biblia mondja. És például ez az Oswald Leth nevezető anabaptista azt tanította, hogy a szombat a teremtés emlékünnepe. Ezt mondta Luther is, és nem tekinthető a körülmetélés vele egyenrangú zsidó nyelnek, hiszen az utóbbi csak Ábrahámnak és leszármazottainak rendelte az Isten, a szombat pedig a teremtés jogán az egész emberiségre érvényes. Ez az alapvető bibliai igazságot kimondta Oswald Leth. Most egy spanyolt is nézzünk. Mario Velozo, aki viszont érdekes módon nem volt protestáns, hanem katolikus volt. Csak a reformációban nem önálló felekezetek alakultak. Luther élete végéig úgy tudta, hogy ő az egyház tagja. Ő nem akart elszakadni a római katolikus egyháztól. Az, hogy evangélikus egyház, vagy luteránus egyház, ez nonsens, amikor feltámad majd Luther, ez ellen nagyon fog tiltakozni. Ő az egyházhoz tartozott. És éppen ezért ezek a reformgondolatok a római katolikus oldalon is megmutatkoztak. Ez a Mario Velozo nevezető 1560-ban halt meg Sevillában, azt mondja, a 10 parancsolatok megünneplése ma is időszerű. És senkinek, még a császároknak sincs joga arra, hogy Istent megváltoztassák. Ez a Velozo szombatünneplő volt. Elég sok kellemetlensége volt éppen emiatt, ha most tovább megyünk. Akkor Magyarországon is, hogy ne csak a távoli tájakon járunk, ez a gondolat megtörtént. Itt van Dávid Ferenc. Dávid Ferenc egy nagyon érdekes utat járt be. Római katolikusból evangélikus, evangélikusból református, reformátusból unitárius, és unitáriusból szombatünneplő lett élete végén. De ez a vallásváltoztatás volt? Hát ezek nem vallások voltak, ezek irányzatok voltak. A 16. században nem lehet a klasszikus felekezeti átiratkozást, vagy mit tudom én, most belépett egy város, mondjuk a reformátusok között. Nem. Pap egyszerűen irányba kezdett prédikálni, és akkor attól protestáns lett az a város. Aztán az ellenreformáció ugyanezt visszafele megcsinálta, küldtek oda egy katolikus papot, és mindenki katolikus lett. Ez durván így ment ez a folyamat. De nézzük Dávid Ferencet. Dávid Ferenc azt mondta, nincs nagyobb esztelenség, sőt lehetetlenség, mint külső erővel kényszeríteni a lelkiismeretet és a lelket, aki felett hatalommal csak a teremtője bír. Vizsgáljátok meg, ha Istentől van-e a ma lélek,
a jövendőlészeket megnevesétek, a lelket ki ne oltsátok. És ezzel elindult egy irányzat. Nagyon hamar megjelent itt is szombatünneplő csoport. Ha most tovább megyünk, akkor van egy feljegyzésünk, ez a Nagyszabó Ferencről, a Ferenctől feljegyzett feljegyzés, egy krónika, aki azt mondja, hogy Erdélyben, Szent Erzsébeten lakik vala egy főember, akinek Ősi András vala a neve, addig olvassa a Bibliát, hogy szépen kitalálá belőle a szombatos vallást, és nagy sokakat elhitetett vala, Szentírásnak világos lókuszait mutogatván nagy együgyű közösségnek. Ugye nyilván vala Nagyszabó Ferenc az református lelkipásztor, nem fog neki tapsolni, de ki ez az Ősi András? Ez az Ősi András Pádovába egyetemet végzett nemes ember. Megint Padova ugye egy római katolikus teológia. És Padovába a Szentírás tanulmányozása során rájött arra, hogy ad fontes, vissza kell térni a forráshoz. Szombatot kell ünnepelni. Hazajött, és a birtokán egy szombat ünneplő csoport indult el. De mi lett ebből a csoportból? Menjünk csak tovább. Ennek a csoportnak lett egy támasza. Egy nagyon titokzatos személy ez a Mattias Grillius, V.E. Grillius, aki valószínűleg holland származású, és megjelent Erdélyben, ahol viszonylag nagyobb volt a vallásszabadság, hiszen köztudott, hogy az első vallásszabadsági törvényt 1563-ban ugye Erdélyben mondták ki a világon. Szóval Grillius megjelent Kolozsváron, és ő volt az, aki először a szombat ünneplést, mint kötelező ünnepet kezdte a 16. században ünnepelni. Ezt a Grilliust egy Dán Róbert nevezetű, velem egyidős kutató találta meg, csak szegény Robi barátom, nagyon jó barátok voltunk, ugye 15 éve már meghalt, de magyarul is megvan a Grillius könyv, még lefordította, és Mattias Grilliusék kimondták, hogy az Isten törvényéből kiírt parancsolatok szerint kívánnak élni, amelyeket minden nemzedékből való embereknek meg kell tartaniuk, akik üdvözülni akartak. Ezért tartózkodtak a tisztátalan ételektől, megünnepelték a többi ótestamentum ünnepet, köztük a szombatot is. Óriási támadás érte ezért ezt a csoportot. Viszont nagyon érdekes, hogy nem tudta ez a támadás elfojtani ezt a csoportot, ha tovább megyünk. A felekezet Udvarhely, Marosszék falvain túl, a városokban is toborzott híveket, így Marosvásárhelyt. Például Marosvásárhelyen van egy Borsos Tamás utca. Tetszenek tudni, hogy hol van? Elmondom, hogy hol. Van sok Marosvásárhely, azon mondom, mert Borsos Tamás egy szombatos volt. Szombatos főbírója volt Marosvásárhelynek. Tordán, Kolozsvárott is voltak kisebb-nagyobb szombatos szigetek, sőt, Erdély határán kívül egészen Makóig terjedt a szombatosoknak a hatása, és a legszerényebb számítások szerint is a 16. században egy 20 000-es nagyságrendű felekezetté lett a szombatos közösség. És ezek csak a felnőtt, önálló, úgy mondják, adófizető tagok voltak. Na de, mi történt ezzel a szombatos közösséggel? És ez egy nagyon érdekes tanulság, és itt már a végén járok. És ezt a tanulságot hadd mondjam el, és elnézést kérek, hogy ez az előadás egy kicsit más, mint a többi volt. Nagyon sok a történelem, nagyon kell rohanni a történelembe. Viszont a történelem az élet tanító mestere. És most jön a tanulság. Ugye mindenki ezt a felekezetet mivel támadja? Azzal, hogy nem szombat. A felekezet mivel vezetik, de szombat. És kialakul egy harc. A hitvita az sosem kedvez a hitnek. Ezt tanuljuk meg. Ha elkezdek vitatkozni valamilyen bibliai igazságon, akkor én is, de a másik is mindig ellenkező irányba húzok. Az igazság az mindig középen van, és az hitvitával sose lehet kideríteni. Ez egy alapvető dolog. Szombatosokat is állandóan kalapálták, és ez a nagy tehetségű Pécsi Simon, aki kancellár is volt, Erdély fejedelmeknek a kancellárja, nagyon gazdag ember lett, az ősinek a fogadott fia volt. Ugye ebben a nagy-nagy vitában valami segítségre vágyott, és éppen ezért azt mondta, hogy jó, akkor vessük el az egész új szövetséget, avval ne foglalkozzunk.
Lehet vele foglalkozni, mert volt Jézus, meg minden, mi keresztények vagyunk ugyan, de az Ószövetséget gyakoroljuk csak. És ezért a szombatosok hite teljesen a zsidóság irányába tolódott el. Szentkönyvén csak az Ószövetséget fogadták el. Hídgyakorlatukban csak az ószövetségi szertartások maradtak meg. Hűségesen kitartottak a szombatünneplés mellett, de a többi zsidó ünnep mellett is. De és nem értették meg Jézus szombatreformációjának a lényegét. Ez a ló másik oldala. És ebből a szombatos csoportból 1869-ben Bözödújfalui megmaradt kis csoport, az átért zsidónak. Szegényeket a holokauszt idején egytől egyig lemészárolták, mint zsidókat, elvitték a koncentrációs táborba a magyarok. Hírmondójuk is alig maradt, de egészen napjainkig élnek. Ez egy nagyon érdekes történet. Mindent összevetve, tilalmakra és a kötelezvényekre épülő szombatünneplést eltakarja a reformáció korának kutató, hitre találó hősei előtt a szombat krisztusi lényegét. Egy új kornak kellett jönni, és ez a 17. század, amikor valami új elindult. És erről a 17. századról a következő alkalommal szeretnék néhány adatot elmondani csak, és egy kicsikét elmondani azt, hogy ma, máig érve, miért kerül elő újra a szombatkérdés? És miért izgalmas az, hogy a 21. században a szombatról beszélünk? Csak azért, mert ez van a Bibliában megírva, vagy pedig van ennek a napnak vonete? Ez csak egy régi-régi hagyomány, amit befedett az idő homokja, és ezt ki szeretnénk ásni, vagy valami mondandója van ennek a napnak? Ezzel szeretném, hogyha foglalkoznánk a következő alkalommal. Úgy gondolom, hogy sok történelem volt, próbáltam folyamatokat érzékeltetni, kevés adattal, sokkal többet lehetne mondani, de a tanulságot vigyük el. Vissza a forráshoz, ad fontes. Mert a kereszténység nem tan, nem szervezet, nem is egy lelki irányzat, hanem gyakorlati Krisztus követés. És minden tanításnak, minden szervezeti formának, minden lelkiségi mozgalomnak annyi a haszna, amennyire ezt a gyakorlati Krisztus követés segíti. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a figyelmet.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami...

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenék.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Isten végtelen szeretetéből, hozzánk való nagy kegyelméből és irgalmasságból ímé ismét együnk vagyunk. A Biblia Isten ígéjének, a menny üzenetének tanulmányozásában. Miután láttuk felelősségünket a környező világért, egymásért, fele barátainkért, önmagunkért, miután láttuk, milyen veszedelmes következményekkel jár az Isten elől való menekülés bűne. Amikor Isten egy irányba küld minket, mi pedig más irányba megyünk, emberi meggondolásokból, saját megfontolásból. Most figyeljünk, kedves testvéreim, egy a Biblia által elénk vetített másik bűnre, kísértésre. A mai elmélkedésünk témáját ezzel a címmel látnám el. A gondatlan álom veszedelme. A Bibliában találunk ilyen gondatlan, bűnös elalvásokat. Mindahányat Isten elítéli, megítéli, sőt, meg is bünteti. Az Új Testamentumban is, amikor Jézus beszél az ő eljövetelének jeleiről, többek között egy nagyon mély értelmű példázatot is mond tanítványainak, a 10 szűz példázatát. Őnékük is bűnük, tragédiájuk abban rejlett, hogy elaludtak felkészületlenül. Az 5 balga szűznek bűne és bűnének tragikus következménye abból fakadt, hogy gondatlanul aludtak el, olaj tartalék nélkül. A mai égeszolgálatunk alapgondolatát olvassuk Jónás próféta könyvének első fejezetéből a 4. és 5. vers. Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltának, ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajóba, és lefeküdt, és elaludt. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Ezt a történelmi képet, ezt a tragikus elalvást, és ennek még tragikusabb következményét így énekli meg Babits Mihály a költő.
1: Az Úr azonban szerzett nagy szelet és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hullókék hullámfalakból. Mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, kettétört az árbóc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.
0: Jónás nem a tevékenységtől félt, hanem Isten tervétől. Lázasan cselekedni kezdett. Lement Jákóba, hajót keresett, kifizette az úti költséget, és elindult, de ellenkező irányba. Elindult menekülni az Úrnak színe elő. Ezért kész volt anyagi áldozatokat is vállalni. Érdekes, hogy Isten nem akadályozta meg útjának elején, tervének végrehajtásában a prófétát. Tudjátok miért, testvéreim? Azért, mert Isten mindenkor tiszteletben tartja az embernek, mint a teremtés koronájának szabad választási jogát, szabad akaratát. Isten nem gyakorol erőszakot az ember szabad akarata felett. Az ember szabadon választhat. Az egyetlen teremtett lény, az angyalokon kívül, akinek megadatott ezen a földön a szabad döntés, a szabad választás joga, de nem a következmények elkerülése is. De Isten mégis beleszól, mert a következményeknek be kell állaniuk. Ahhoz, hogy Jónás meggyógyuljon, és alkalmas lehessen a küldetésre, biztonság érzetét, ezt az emberi biztonság érzetet kellett összetörni, kellett összezúzni. Legtöbb próbánkban Isten ma is ezt teszi velünk. Elveszi biztonság érzetünket, amely önigazultakká, amely magabiztosakká tehet bennünket úgy annyira, hogy nem számolunk többet az Istennel. Jónásnak alázatosságot kellett tanulni. Félni kellett tanulnia, hogy bízni tudjon Istenben. Az Úr nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. De figyeljük csak, mi történt közben a hajó. Ha nem tudnánk a történetet, talán arra gondolnánk, hogy Jónás a felelősség súlya alatt összeroskadva bevallja bűnét társainak, és megvallja felelőtlenségét, bűnét Istennek. De sajnos nem ez történt. Jónás távolról sem érezte magát felelősnek a hajó sorsáért. Ez ennek a történet szakasznak a szomorú csattanója. Nem érezte magát Jónás, Isten küldötte, felelősnek azért, ami az ő bűne és felelőtlensége miatt szakadt a hajóra és utasaira. Azt olvassuk, hogy a hajósokat félelem fogta el. Hát ez az egészséges félelem érzet hiányzott éppen Jónásból. Jónás ekkor még mindig csak magában bízott. Vagy talán azt mondanád, Jónás bátor volt? Ám a bátorságról csak akkor lehet beszélni, ha felelősségteljes szeretet van jelen életünkben. Ezért Jónás inkább vakmerő volt, mint bátor. Mert mondottuk az előbbi előadásunkban is, hogy a szeretetlen cselekvés vakmerőségből való cselekvést jelent. A szeretet cselekedeteihez kell mindig bátorság. És a bátorság születik mindig a szeretet gyökeréről. Inkább vakmerő volt Jónás. Jobban félt a küldetéstől, mint a vihartól. Jónás most itt a hajón sem akart dolgozni, itt a hajón sem kívánt tenni semmit embertársaiért. Még itt sem akart lelkeket, életeket menteni. Pedig Isten éppen a viharon keresztül akarta felelőssé tenni a prófétát pogány úti társaiért, hogy így rávezesse szolgáját, hogy Ninivéért is felelősséget érezze. Isten nem azért engedte meg a vihart, mert megharagudott volna Jónásra. Nem. Vagy mert bosszút akart állni Jónás engedetlensége, menekülése és tétlensége miatt. Hanem azért engedte meg Isten a vihart, hogy Jónás saját vesztén, saját tapasztalatán keresztül tanulja meg azt, ami éppen hiányzott belőle, a felelős szeretet az emberek iránt. Babits Mihály ezt egy nagyon szép költői képpel érzékelteti, hogy ebben a viharban Jónás számára tulajdonképpen Ninivéről van szó.
1: S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne hulna, kelne, s percenként összedőlne újra.
0: Figyeljük csak meg, kedves hallgatóim! A pogányok itt ebben az ige szakaszban és történet részben Isten félőbbek, mint Jónás. Ez első olvasatra a meglepő. Ők rögtön keresték a kapcsolatot isteneikkel. Jónás viszont éppen ezelől a kapcsolat elől menekült. Jónás néma, a hajósokról viszont azt jegyzi fel a Szentírás, mindegyik a maga Istenéhez kiáltott. Így tehát ezek a pogány emberek jobban érezték Isten iránti felelősségüket, mint Jónás, Istennek prófétája. És figyeljétek meg, nem csak kiáltottak, nem csak, hogy imádkoztak, hanem dolgoztak is megfeszítve a hajóért. Ősi tengerész tapasztalat alapján a hajóban lévő holmit a tengerbe vetették, hogy ezzel is könnyebb legyen a hajó. És ezzel szemben Jónás nem csak az imádságot tagadta meg, de a munkát is. Passzív maradt. Jaj, testvéreim, megdöbbentő Isten emberének ez a tétlensége, ez a passzivitása egy ilyen veszedelem közepette. Most már jobban megértjük azt, hogy Jónás nem csak Ninivéért nem akart semmit sem tenni, mert nézzétek, legközvetlenebb útitársaiért, sőt, még önmagáért sem. Ez a tétlenség, ez a passzivitás a prófétának nagy tékozlása. Ebben hasonlít a próféta Jónás az új testamentumi tékozló fiúhoz, meg az egytálentumos szolgához. Lényegében Jónás nem csinál semmi rosszat. Ám ne feledjük el, hogy az íge szerint, a Biblia tanítása szerint az is bűn, ha valaki a jót nem cselekszi. Nem elég megtartóztatni magunkat a rossznak cselekedetétől, hanem a bibliai parancs az, hogy cselekedjük a jót. Mert azt olvasom Jakab apostol levele 4. része 17. versében, azért, ha valaki cselekedhetne jót, és nem cselekszi, bűne az annak. A jó cselekedetek elmulasztása legalább olyan bűn az ember számára, mint a gonosz cselekedeteknek művelése. Hát, ebben a történet szakaszban is rólunk, az utolsó idők keresztény gyülekezetéről van szó. Ezért mondom, hogy Jónás bűne igazi laodéciai bűn, annak az embernek a bűne, aki gazdagnak érzi magát, olyannak, akinek semmire sincs szüksége. Minékünk is meg kell tanulnunk, hogy egykor meg kell álljunk Krisztus ítélő széke előtt, és számot kell adnunk nem csak gonosz tetteinkről, de mulasztásainkról is, amikor lehetőségeinket, a jó cselekedeteknek lehetőségeit mulasztottuk el. A bizonyságtevés, a másokért való önzetlen cselekedet alkalmainak elmulasztása, a mai kegyes ember, a mai keresztény ember legsúlyosabb bűne, testvérei. Ne áltassuk magunkat, nem loptam, nem öltem, nem vettem el, és nem kívántam el, ami a másé, mi rosszat cselekedtem, miből kéne nekem megtérnem. Ne áltassuk magunkat azzal, ha cégéres bűnöket nem követtünk el, nincs bűnünk. Mert a jó cselekedeteknek elmulasztása legalább olyan súlyos bűn Isten szemében, mint az ő parancsolatainak bármelyik parancsolatnak is áthágása. Jónás halált megvető vakmerőséggel aludni indult a hajó aljába. Szándékosan mondtam, hogy vakmerőséggel, és nem bátorsággal. Mert ő nem azért ment aludni a hajó aljába, mert bátor volt, mert nem félt a vihartól, hanem azért, mert igenis gyáva volt. Nem merte és nem akarta vállalni társaival a legközvetlenebb emberközösséget sem. Hiányzott belőle a felelősség érzet azokért, akiket éppen az ő tagadása, az ő menekülése sodort ilyen végveszedelembe. S vajon mi? Hányszor menekülünk mások átkára az isteni küldetés elől? Testvérem, őszintén szemébe tudsz nézni a mai embernek, akit talán éppen a te mulasztásod terhe sodort sokszor végső kétségbe esésbe? Vagy legalább adósnak érzed magad iránta? Aki ma nem vállalja a prófétaságot Isten elhívó és elküldő szavának feszültségét, az éppen ilyen betegesen önző individualista, mint Jónás volt. A hajó alján keresi a vigasztalást. Talán ma is azt gondolja az ilyen próféta, hogy a bűnös világtól menekül. Talán azt, hogy a pogány istentiszteletek és imádságok helytelenségétől menekül. Pedig valójában Isten elől akar elrejtőzni, mint annak idején Éden kertjében rejtőztek el ősszüleik. És hányszor nem halljuk Istennek a mai viharból is átcsengő, harsogó hangját. Hol vagy Ádám? Hol vagy ember? Mert ne feledjétek, Ninivében lenni, ninivei módon éppen olyan bűn, mint prófétának lenni, és Ninive helyett a hajó aljában gondtalanul aludni. A protestáns Miskóte írja egyik könyvében ezt a megrázóan szép leírást. Az egyháziak alszanak a legalsó kabinban. Amikor a vihar végig söpör a világon, mikor a többiek a maguk módján imádkoznak, a kegyes ember szellemileg is tétlen fekszik ott, mert úgy véli, hogy nem róla, vagy legalábbis első helyt nem róla.

Nem fél. Kész meghalni, de a szolgálatot végrehajtani, jaj, nincs ereje. A vakmerőséghez sokszor nem kell erő. A bátorsághoz, a bátor cselekedetekhez viszont mindig felülről származó erőre van szükség. A küldetés végrehajtásához Jónás énjének, önzésének kellett volna meghalnia, de Jónás számára saját énje drágább volt, mint saját élete. Az önzés állapotában az emberhez, az Istenhez való viszonya válik rendezetlenné. És ennek, testvéreim, mindig és ma is súlyos következménye van. A világ ma is sokszor azért szenved, mert Isten népe, mert a keresztény gyülekezet menekül a küldetés elől, és nem hajlandó Isten üzenetének határozott hirdetésével útat mutatni azoknak, akik a válságból menekülni kívánnának. De a menekülő próféta nem maradhat elrejtve. A világnak is szemet szúr az ilyen disszidens próféta. Az ilyen disszidens, az ilyen menekülő szolga. Jónással is ez történt. Oda ment hozzá a hajós kapitány, és ezt mondta neki. Mi van, te nagy alvó? Sokszor az általunk megvetett, lenézett világon keresztül kérdezi meg ugyanezt tőlünk az Isten. Azok, akik sokszor helyettünk is nyitott szemmel néznek, azok költögetnek, jaj, minket sokszor, azok próbálnak imádkozásra bírni minket, hát nem szégyen ez, kedves keresztény testvéreim, Isten gyermekeire nézve, a keresztény gyülekezetre nézve, a keresztény emberre, a keresztény szolgára nézve, hogy a világ késztessen, kérjen minket imádkozni. Kelj fel! Kiálts Istenedhez, mondta a hajós kapitán. Talán gondol rejánk ez az Isten, és nem veszünk el. Ó, testvéreim! Ez az ember jobban bízott Jónás Istenében, mint a próféta. Ez a pogány ember hívta imádkozni Jónást. Csak hogy a Jónás imája nem sokat ér. Mert White Helen, a Próféták és Királyok című csodálatos ihletet könyvében azt írja, a kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan marad. Még egyszer. A kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan marad. Más szóval, Isten nem hatódik meg azon, hogy szolgálja imád. Mert imával, kegyeskedéssel nem lehet az engedelmességet, a küldetés parancsát helyettesíteni. Amikor Jézus azt parancsolja nekünk, menjetek, mi nem mondhatjuk, Urunk, mi éppen most akarunk hozzád jönni. Nem, nekünk azt a parancsot kell teljesítenünk, amelyet éppen itt és éppen most ad nékünk.

0: az Úr. A vihar természetes, hogy Jónás imájára sem szűnik. Mert nem a próféta rendelkezik Istennel, és Istenen keresztül a világgal, a természettel, hanem Isten rendelkezik a prófétával, a szolgáival, az emberrel. És a hajósok tovább keresték az okot. Vajon miért van mindez mi rajtunk, és sorsot vedettek? Az ő pogány szokásuk szerint. És a sors Jónásra esett. Mit tanulunk ebből? Isten nem takarta el Jónás bűnét a hajósok elől. Hát, testvéreim, valljuk csak be, mi is sokszor szeretnénk Isten diszkrécióját. Ilyen jónási esetekben, de ne feledjük el, ezt soha nem kaphatjuk meg. Le kell lepleződnie annak, hogy mi nem vagyunk gazdagok, hanem nyomorult, nyavajás, mezitelen emberek vagyunk. Hogy közömbös, langymelegség álmosságunkból csak így tudunk megszabadulni. A tíz szűz is aludt, mi sem teszünk mást. És Isten küld hajós kapitányokat, akik ébrezgetni kezdenek minket. De az ébredés csak úgy lehet, ha készen vagyunk lelepleződni, ha vállaljuk bűneink miatt a megszégyenülést. Minket is megkérdeznek gyakran, mint Jónást. Beszél csak el nekünk, hogy miért van rajtunk ez a veszedelem. A mai embernek is ez a fő kérdése. Miért vannak ezek? Miért a sok háború? Miért a sok terror? Miért a sok betegség? Miért a halál? Miért a gyűlölet? És nem utolsó sorba, miért a sok vallás? És kérdik tőlünk, mi van a történések kulisszái mögött? Ezek a kérdések adhatnak alkalmat arra, hogy Isten rejánk bízott és megértett üzenetét továbbítsuk. És vele együtt az isteni megoldást közöljük embertestvéreinkkel, e világgal. De meghalljuk ezt a kérdést? Vagy Istennek ma is hajós kapitányokkal, pogány hajós kapitányokkal kell bennünket ébrezgetnie? Hitünk becsülete azon fordul meg, kedves keresztény hallgatóim, hogy ezekre a sorsdöntő kérdésekre mit válaszolunk? Itt dől el, hogy veszedelmet, vagy szabadulást hozunk embertársainkra. Ma egyre jobban azt várja tőlünk a világ, hogy szint valljunk. Isten gyermekei ma a megkérdezettség állapotában vannak. Amikor is szó szerint teljesedik a páli íge, a Róma 8:19 szerint, miszerint a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Jónástól is kérdezték, mi a foglalkozásod? Honnan jössz? Hol a hazád? És melyik népből vagy te? Kedves testvéreim, mi hogyan válaszolunk az emberek mai kérdéseire? És Jónás gyógyulása itt kezdődött. Akaratlanul is az Istenről való. Az igaz Istenről, az ő Istenéről. Hamar kiderült, hogy Isten nem csupán a próféta hitének tárgya, hanem az ő létének a meghatározója is. Aztán a záporozó kérdésekre Jónás ezt válaszolja.
1: Héber vagyok, és az Urat, a menny istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta.
0: Ebben a vallomásában az a különös, hogy Jónás éppen azt, amit itt elmondott, azt nem akarta megérteni. Ezért menekült a tengeren, a tenger és a szárazföld teremtő istene elől. De figyeljétek csak! Ez a válasz mennyire hasonlít a rejánk bízott üzenetre. Ahogy nekünk kell megválaszolnunk az embereknek hozzánk intézett kérdési. Mi a válaszunk? Figyeljétek csak a hasonlóságot, Jónás válasza és az utolsó kor gyülekezetének válasza között. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Jelenés 14:7. Jónás vallomásának és cselekedeteinek ellenmondását, kontrasztját a pogány hajósok hamarabb észreveszik, mint a próféta. Ők kezdenek el félni. Ők szólítják meg elsőnek a próféta lelkiismeretét, és jaj, ez is milyen tragikum. Hogy tehettél ilyet? Kik kérdezik? A pogányok. Isten szolgájától. A prófétát. Hogy tehettél ilyet? De Jónás bűnének lelepleződése nem csitítja le a tengert. Jónásnak önmagát kellett elítélnie. Olyan helyzetbe akarja hozni Isten Jónást, amelyben nem a saját emberi önbiztosítása éltet, hanem kizárólag Isten kegyelme. A vihar ezért egyre nő, és Jónás végre kimondja mások érdekében maga fölött az ítéletet. Ő pedig azt mondta nékik.
1: Fogjatok és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam támadt rátok ez a nagy vihar.
0: Kedves testvéreim, ugye, hogy egy kicsit hasonlít a mi életünk, üdvösség történeti helyzetünk ehhez a jelenethez? A Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő népe között kezdi meg az ítéletet. népét rostálja, és közben rábízza a kegyelmi üzenet hirdetését. Isten népe csak akkor, és csak úgy ébredhet tudatára küldetésének, ha rádöbbenünk arra, hogy másokért, az üzenetért szükség van arra, hogy önmagunkat ítéljük meg, hogy szembeforduljunk saját magunk bűneivel. Mert a Biblia azt mondja, ne a másikat, magatokat próbáljátok meg, ha a hitben vagytok én. Ami nagy bűnünk, hogy igen-igen készek vagyunk megpróbálni a másikat. Olyan jól tudjuk, hogy mi illik és mi nem a másikhoz. Hányszor hangzik el, nektek hívőknek ezt nem szabad tenni. Hozzátok hívőkhöz ez nem illik. Ám a Biblia nem így tanít. Mert a Biblia mindenkihez szól. Ami nem illik az egyiknek, az nem illik a másiknak sem. Ami bűn az egyik ember számára, bűn az minden ember számára. A nagy áttörés Jónás életében az volt, amikor társai előtt megfogalmazta, amit ő már nagyon régen sejthetett. Ő a viharnak az okozója. Ezt a felismerést, testvéreim, mi sem tudjuk kikerülni. Én miattam van a vihar. Ezért ne próbáljuk meg a felelősséget másokra áthárítani. Ismerjük be gyarló, bűnös helyzetünket, és hogy a reánk szakadt veszedelemnek elsődleges okozói mi magunk vagyunk. Mert nagyon jól mondta valaki, senkit nem érhet nagyobb baj annál, mint amilyet ő maga okoz önmagának. Vajon vállaljuk bűneinket? Következményeivel együtt? Ez a bűntől való szabadulás útja. Vállaljuk-e bűneinket a bűnnek következményével együtt?

forgolt az a nap, az a perc, hogy Jézusnak elmondtál mindent. És ő válaszolt, hogy elfogadott, sosem vádolt, csak felemelt.

0: Kedves testvéreim, figyeljük csak meg, hogy Jónásból eddig hiányzott a felelősségérzet önmagáért is, és másokért is. Ezért nem ment Ninivébe. Most éppen ez a felelősségérzet ébredt fel benne. Ezt tanította meg Jónást, önmagát hibáztatni, önmagát kárhoztatni. De a hajósok nem éltek vissza Jónás önvágyaival. Ők továbbra is mindent megpróbáltak. Az emberek megfeszítették ereinket, hogy visszajussanak a szárazföldre, de nem tudtak. Mert a tenger egyre viharossabbá lett körülött. Jónás tőlük, akik éppen miatta kerültek bajba, kapta azt az együttérzést, azt a szolidáris érzetet, ami éppen belőle hiányzott. Csak hogy az isteni tervben Jónás számára nem a szárazföldön, a parton volt a kiút. Most neki azt kellett megtanulnia, hogy Isten logikája szerint nem a biztosított a biztos. A hajósoknak is meg kellett tudni a menekülő próféta bűnének a súlyát, amelyet Babits Mihály ezekben a szavakban ad vissza.
1: Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűnnyom.
0: Hallottátok? Az emberek magatartása itt ismét ellentéte Jónás magatartásának. A pogány emberek kegyelmesek Jónás iránt. A pogányok Jónás bűnös magatartásából is megtanultak imádkozni az igaz Istenhez. Testvéreim, ma sem biztos, hogy bűneink kendőzésével segítjük az embereket közelebb Istenhez. A megvallott bűn nem akadályozza az evangéliumot, csak az eltitkolt bűn, az eltitkolt mulasztás mérgez. Mert aki elfedezi az ő vétkét, olvassuk a Bibliában, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. A samáriai asszony sem azért volt eredményes bizonyságtevő, mert korábban példás életet élt, hanem azért, mert az emberek észrevették rajta, hogy megszabadult bűneinek súlyától. Észrevették rajta a változást. Itt is most csoda tört. A bűnbánó megtört élő próféta kezdte Isten felé mutatni az útat. Jónásért pedig azok a hajósok kezdtek először imádkozni, akikkel szemben korábban olyan kevés felelősséget érzett Jónás. Halljátok csak! Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne engedj elvesznünk ennek az embernek az életéért, és ne terhelj meg bennünket ártatlan vérrel, mert te, Úr, azt teszed, amit akarsz. Pogány embereknek imádsága volt ez. A hajósok rádöbbentek arra, hogy Jónás fontos embere az Istennek. hogy Jónásnak feladata van, és ezért tenni szerettek volna valamit ezért az emberért, Jónásért. De Isten útjai nem a mi elképzeléseink szerint vezet. A vihar nem szűnt meg. Ez a tovább tomboló vihar volt a hajósok hitének, de Jónás hitének is a próbája. Vajon tudnak-e benne bízni? És Jónást a tengerbe kellett vetni. Mindenkinek látni kellett, hogy a küldetése elől elmenekülő próféta bűne milyen súlyos bűn Isten szemébe. Jónásnak teljesen Isten kezébe kellett tennie életét, hogy ezáltal ismét alkalmas lehessen a nagy küldetésre.
1: Jónás azonban jajgatott, s nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hóduk, pusztuljon, aki nem kell. S nagyot locsant, s megcsendesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét. S már a hajósok térden csúszva kétrét, görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben feltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány.
0: Imádkozzunk! Mi atyánk, Istenünk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Üdvözítő Jézus Krisztusunk áldott szent nevében, ím ismét imádságos szívvel állunk a kegyelmi trónus elé. Köszönjük, Istenünk, hogy te nem érdemünk szerint cselekszel velünk. Köszönjük, hogy küldted számunkra a mai üzenetet is, amely által ébrezgetni akarod gondatlan bűnös álomba szenderedett szolgáidat. Kérünk, Istenünk, szent lelked révén taníts minket, taníts szent igazságodra, taníts akaratod teljesítésére, taníts meg bennünket járni a te útaidon, a te akaratod szerint. Bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor bűnös gondatlansággal aludni mentünk a hajó mélyére. Ó, arcunk pirulásával állapítjuk meg, hogy minket is sokszor pogány századosok ébrezgetnek, pogány századosok kérdezgetnek, és a kívülálló világ előtt kell számot adnunk arról, hogy mi a tieid vagyunk, hogy te bíztál meg bennünket üzeneteddel, hogy te kéred számon tőlünk, embertestvéreinknek bűnét és vérét. Ezért kérünk, Istenünk, szent lelked által ébresz fel bennünket is. Ébresz fel úgy, mint egykor prófétádat Illést. Táplálj bennünket is az örök életnek kenyerével és vizével, hogy tudjunk tovább menni a te szent hegyedig, a Hórebig. A mi Hórebünk a Golgota, a mi oltárunk a kereszt, a mi áldozati bárányunk, a te szentséges szent fiad, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk, Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Segíts minket, őre jábízni életünket, és az ő szeretete révén taníts minket egymást szeretni, egymást megbecsülni, egymásért felelősséget vállalni. Amen.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársam László Attila nevében is minden kedves hallgatót köszöntünk a készülékek közelében. Köszöntöm sok szeretettel állandó beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István a mai beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
0: Lépésről lépésre. Ma egy újabb lépést fogunk tenni. Vajon mit fogunk felfedezni? Vajon milyen tanítását fogjuk megismerni Jézusnak? Vajon mi az, ami megérint bennünket a mai beszélgetés során? Hát bízzuk a Jóistenre. Vágjunk is bele. A mai alkalommal egy olyan jelenetről fogunk beszélgetni, ami a templomban történik, pontosabban a templom külső udvarában. Az igét a János Evangélium a 12. rész 20. és 22. verséből olvasom. Néhány görög is vala azok között, akik felmennének, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Becsaidából való Filiphez mennének, és kérjék őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Megy vala Filip és szóla Andrásnak, és viszont András és Filip szóla Jézusnak. Megállok a Biblia olvasásából. Úgy tűnik, hogy Krisztus munkáját ebben az időben úgy tűnt, hogy keserves kudarc kíséri. Győzött a papokkal és farizeusokkal való vitában, de nyilvánvaló volt, hogy ezek sohasem fogják őt messiásnak elfogadni. Így hát nagy léptékben közeledett a végső szétválás. Mialatt tanítványai számára az ügy reménytelennek látszott, az isteni terv szerint Jézus munkája bevégzéséhez közeledett, mégpedig ahhoz, hogy életét adja az emberiségért. Ebben a kontextusban, mialatt papok, farizeusok elutasítják Jézust, mit érezhetett Jézus, amikor meghallotta ezt a sóvárgó kérést pogányok részéről, vagy görögök részéről, látni akarjuk Jézust. Hogyan válaszolt erre a kérésre?
1: A lelki mélységből, a legmélyebb megpróbáltatásból, ezeknek a görög embereknek a kérése által Jézus a legnagyobb örömbe, az eufóriába emelkedhetett. Miközben a választott nép vezetői által, a papok által elutasították Jézust a Szentlélek hangjára, sugallatára, késztetésére, elindulnak pogányok ezúttal görög földről, hogy megkeressék Jézus Krisztust. Abban a pillanatban, amikor úgy tűnt, hogy Jézust elhagyják, tulajdonképpen szembenéz azzal az örömmel, hogy sokkal többen keresik őt. Látni akarjuk a Jézust, számára az örömet jelentette, annak az örömét, hogy emberek vágynak rá, hogy nem fordult el az egész világ, az egész emberiség őt tőle. Ellenkezőleg, most kezdik keresni őt. És a Jézus válasz az volt, ami minden ember számára adott, amikor őt látni akarják, akkor megmutatja önmagát. Kiment hozzájuk, szóba állt velük. Ma is ugyanezt teszi, ha valaki Jézust keresi, úgy, ahogy ezek a görögök is keresték. Megtalálja őt. A templomban kell keresnünk, hiszen ő ma is a templomban van, a mennyei templomban. Sok ember sír, kesereg, nem tudja, hogy hol van Jézus, hova lett. Máriához hasonlóan, aki a feltámadás reggelén elsírta bánatát, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hova tették. Ma is nagyon sok ember Máriához hasonlóan kétségbe esetten keresi Istent, keresi Jézust, nem tudja, hogy hol van. Ma is a templomban van. Vagy úgy, ahogy Mária és József, amikor elveszítették a 12 éves Jézust, és nem tudták, hogy hol van. Kifejezi Jézus, mikor megtalálják az ő csodálkozását, hogy hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak házában kell lennem, az én atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. Jézus ma is a templomban van. Emeljük fel tekintetünket a mennyei templom felé, melyről olyan csodálatos leírást ad a Szentírás, főleg Jelenések könyvének 4.-5. fejezetében találunk egy részletes leírást erről, vagy a zsidókhoz írott könyve 4. fejezetében, ahol Jézus azt mondja magáról, hogy ő az Isten trónusánál van, őt ott kell keresni, a mennyei templomban közben jár értünk, és aki ő hozzájön, azt ki nem veti. Ma is, aki őt keresi, járuljon bizalommal a kegyelem királyi trónusához, hogy kegyelmet nyerjen és irgalmat találjon. Jézus mindig így válaszol azoknak, akik őt keresik, hagyja őt, önmagát megtaláltatni ő általuk.
0: Nagyon jó hír ez, hogy Jézus hagyja megtaláltatni magát. Miért van mégis szükség erre a keresésre? Miért nem ő az, aki közeledik az emberhez? Miért nem mutatja meg önmagát, anélkül, hogy az ember keresni őt? Vagy van ilyen eset is, amikor Isten megmutatja magát, vagy csak az fogja megtalálni Istent, aki keresi őt?
1: Ézsaiás könyve 6. fejezetében a próféta, amikor látomást kap, meglátja egyrészt Istent, másrészt megfogalmazza, hogy az Úr dicsőségével telve van a föld. Tehát egyrészt azt értjük ebből, hogy megmutatja magát Isten az embereknek, egyes embereknek különösképpen. Másrészt meg azt, hogy az Isten dicsőségével, jelenlétével az egész föld tele van. Én ebből azt értem, hogy mindenki megláthatná az Istent, mindenkinek beszél, mindenkihez szól. Vagy a zsoltárokban, ahogy olvassuk, hogy az egek beszélik az Isten dicsőségét, és keze nyomát, keze munkáját hirdeti az égbolt. Mindenkihez szól. Akár a római levél első fejezetét idézzük ide, ahol arról beszél az íge, hogy Isten az ő örökkévaló hatalmát és istenségét a világ teremtésétől kezdve az ő alkotásaiból megmutatta, megláttatik azokból. Tehát egyrészt mindenkihez beszél az Isten, mindenkinek adott kinyilatkoztatást önmagáról. Másrészt van egy speciális kinyilatkoztatás, amelyet Jézus Krisztusban mutatott meg. De ez a világban megnyilatkozó isteni hatalom, isteni erő minden embert arra kell késztessen, hogy keressen és igyekezzen őt megismerni. Tehát egyrészt mindenki találkozik Istennel, másrészt meg ezekből vannak, akik elkezdik őt még jobban keresni, még alaposabban kutatni, és ezeknek kinyilatkoztatja magát az ő fiában, Jézus Krisztusban.
0: Könnyű feladat, vagy nehéz feladat Istent megtalálni? Könnyen megtalálták ezek a görögök Jézust? Annak az embernek, aki keresi Istent, aki kutakodik utána, még jobban meg szeretné ismerni, nehéz feladat előtt áll, vagy ez egy természetes, könnyen megoldható feladat?
1: Jézus azt mondta, hogy aki keres, az talál, az őrgetőnek megnyittatik. Ugyanakkor azzal is találkozunk, azzal a gondolattal a prófétai írásokban, hogy Isten azt mondja, hogy kerestek engem, és megtaláltok, mivel hogy teljes szívetekből kerestek engem. Ha teljes szívvel keresi az ember Istent, ha tényleg találkozni akar vele, akkor van esélye megtalálni. Ha a készség az emberben teljes, tenni az Istennek az akaratát, akkor találkozni fog Istennel. Sok esetben ott dől el a megtalálásnak a kérdése, hogy mekkora a készség az egyes emberek életében. Ha készek Jézus Krisztussal találkozni, készek az ő akaratát tenni, ha nyitott szívvel áll az ember Isten előtt, akkor megtalálja. Akkor találja meg csak igazából.
0: Tartsunk egy zenei szünetet, és majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: megdöbbentő lehetett abban a korban, amikor jól tudjuk később is a tanítványok milyen belső küzdelmen mentek keresztül, amikor a pogányokhoz is kellett vigyék az evangéliumot. Megdöbbentő volt egy ilyen kontextusban azt hallani, hogy görögök keresik Jézust. A János evangélium a 12. rész 23. versében Jézus így válaszol a tanítványoknak: eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Vajon miben látta Jézus ezt a megdicsőítést? Abban, hogy pogányok keresik, abban, ami következett azután, már pedig a keresztre való feszítést látta ebben, vagy netán a feltámadásra gondolt? Mire utalt Jézus, amikor az ő megdicsőítéséről beszél?
1: Elsősorban azt hiszem, hogy arról van itt szó, amit Jézus előre látott, hogy nem sokára az Atya bizonyságot fog tenni újból őróla. Bizonyságot fog tenni az Atya arról csodában, hogy Jézus az Istennek fia. Ehhez hasonlót találunk Jézus kereségekor, ő ugyanis hallja a keresség pillanatában a mennyei szót, és mások is hallhatják, hogy íme az én szerelmes fiam. Megmutatja önmagát Jézusnak, megmutatja önmagát keresztelő Jánosnak az Atya. Tehát ez alkalommal az Atya Jézus Krisztusnak bizonyságot tesz arról, hogy ő az Istennek fia, illetve az ott lévőknek. Következő megdicsőítéssel találkozhatunk az átváltozás hegyén. Jézus 3,5 évig jár a tanítványokkal, az ő kilétére vezeti rá őket, hogy megértsék azt, hogy ki ő tulajdonképpen. Ez az evangélium legnagyobb kérdése, hogy ki vagyok én, kérdezi a tanítványait. És miután ezt megértették a tanítványok, felfogták, hogy ki Jézus, felviszi őket egy hegyre, és elváltozik előttük, és egy égi hangot hallhatnak a tanítványok, melyben az Atya azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam, Jézus Krisztus, őt hallgassátok. Ez is Jézus megdicsőítése volt. És ennek a sorozatnak a harmadik képével találkozunk itt a János evangélium a 12. fejezetében, amikor egy tágabb csapat előtt, mondhatnánk azt, hogy az egész világ előtt bemutatja az Atya újból a fiút, hiszen ott vannak a zsidók közül egy néhányan, a tanítványok, és jelen vannak a görögök, és egy égi hanggal tesz az Atya bizonyságot az ő fiáról, hogy ő az szeretett fia. Elsősorban ezt a megdicsőítést hallom ki ezekből a sorokból, hogy Jézus azt mondja, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Eljött az óra, hogy a világ tudomásul vegye, megértse azt, hogy ki Jézus Krisztus. Eljött az óra, hogy emberek megtalálják Jézust a zsidókon kívül is. Nyilván, hogy ez a megdicsőülése Jézus Krisztusnak a nem sokára bekövetkező keresztáldozat által történik meg, ahol szintén megdicsőíti az Atya a fiút, de ez a dicsőség már nem annyira látható, mint a korábbiak voltak, hiszen itt az Atya nem fényben öltözik, és nem hangban szólal meg, hanem a kereszten a ború és a csend az, amiben az Atya elrejtőzik, és ebben a hangban és csendben is megdicsőül az Istennek fia.
0: A következő pillanatokban Jézus valamilyen formában az ő jövőjéről beszél, hiszen a következőket mondja: bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Egy természeti képpel beszél Jézus arról, ami következni fog az ő életében. Vajon a tanítványok és az ő hallgatói mennyire érthették meg azt, ami következni fog a Jézus életében a következő napokban? hiszen tovább folytatja és azt mondja, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Milyen leckére tanította Jézus ezek által a tanítványokat, és milyen leckére tanít minket is?
1: A természetnek és a lelki dolgoknak ugyanazon törvényük van. A természetben azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egy mag termést hozhasson, fölbe kell kerülnie, meg kell halnia, és ebből a halálból, önmaga halálából származik az élet, az új élet, az élet sokasodása. Ez a halál képe, ugyanakkor az életnek, a reménységnek a képe, a halálból, a mag halálából élet származik. Isten a természete tanításával tárja fel hallgatói számára akkor is, ma is, hogy ahhoz, hogy az új élet megszülethessen, ahhoz, hogy sok új élet megszülethessen, egy magnak, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának meg kellett halnia. A mag számára ez fájdalmas, ez elmúlás, ez megsemmisülést jelent, viszont a követők számára az egyetlen élet, az egyetlen új élet lehetősége.
0: Tehát érthető, hogy Jézus úgy adhatott életet másoknak, mégpedig örök életet, ha előbb elveszíti, mint mag, az saját életét, hogy új életet tudjon adni másoknak. Mit akart Jézust azzal mondani, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, és mit akart azzal mondani, hogy aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Szeretet és gyűlölet. Nem ellentétes dolgok ezek? Gyűlölnünk kell a saját életünket? Hogyan valósul ez meg a mindennapi életben? Hogyan mutatkozik ez meg? Hiszen az életet értékelni kell, Istentől kaptuk ajándékba. Mit ért Jézus az alatt, hogy gyűlölni kell a saját életünket?
1: Más ige helyekben Jézus ezt úgy fogalmazza, hogy aki jobban szereti önmagát, vagy bármi mást ezen a földön, hogy nem őt, Jézus Krisztust, az nem lehet a Jézus Krisztusnak tanítványa. Ez a gyűlölet tehát ilyen értelemben veendő, érthető meg, hogy az embernek prioritásba kell állítania az élet dolgait. Hogy szeresse az Istent teljes szívéből, lelkéből, elméjéből, erejéből, szeresse az embereket önmagához hasonlóan, és ebben benne van az, hogy szeresd fele barátodat, mint magad, azaz, hogy szeresd fele barátodat. Tehát Jézus kimondja ezt, de ezáltal azt is, hogy szeresd önmagadat is. Viszont ez a szeretet, vagy a szeretetünknek a tárgya, annak a személye, sok esetben versengésbe kerül, hogy kit szeressünk jobban, másokat vagy önmagunkat. Hogy kit szeressünk legjobban, mást vagy magát, Jézus Krisztust. A gyűlölet azt jelenti, hogyha a saját szereteted, vagy akár az emberek szeretete ki akarja szorítani a Jézus Krisztus iránt való legfőbb szeretetet, akkor inkább gyűlöld meg önmagad, fordulj szembe magaddal, vagy akár másokkal is, azért, hogy megtarthassd az Istennek a szeretetét, az Isten iránt való szeretetet. Mert őt szeretve válunk képesek ki arra, hogy másoknak is nyújtsunk az övéből, szeretetéből, és a saját életünket is az Isten szeretetébe tudjuk leélni. Ez nem jelenti azt, hogy gyűlöld azt, amit az Isten adott, hiszen ő kijelenti, kimondja azt, hogy szeresd magadat. Fele barátodat is úgy szeresd, mint magad. Tehát nem tiltja meg a szeretetet, hanem annak a veszélynek a valóságáról beszél, hogy az ember ezt a sorrendet nagyon könnyen meg tudja fordítani, hogy szeresse önmagát vagy másokat, és Jézust, az Istennek országát mellőzze, hátrébb helyezze az életében, mint ahogy az őt megillető hely azt diktálná. Igen, Jézus előbb beszél a búzának a haláláról, amely meghal is új életre kell halála folytán, az új kalász, az új gyümölcs megterem. Ezzel példázza azt, hogy ő maga is egy mag, amely a földbe esik, amely meghal, de majd ebből új élet terem, és sok gyümölcs születik. És a tanítványainak is ugyanezt az útat szabja és adja, mondva, hogy ahogy én meghaltam, a búzamag tanítása, a búzamag képe megérteti ezt, úgy kell nektek is az életeteket letennetek. És a tanítványok megértették ezt, ezt onnan tudjuk, hogy később a Szentlélek ereje által ugyanazt az útat járják végig, amit Jézus végigjárt, az önfeláldozásnak az útját, sőt, magukat halálra adták az apostolok legalábbis, meg ezek a tanítványok is, akik ezt hallották Jézus Krisztustól. Azt is elmondja Jézus, hogy az a búzamag, amelyik meg nem hal, az egyedül marad. Az a búzamag, amelyik meghal, az sok gyümölcsöt terem, az megsokasodik. És a mindennapokban ez annyira igaz, és annyira tanulságos a mindennapokban is. Családokban vannak emberek, akik erőltetik igazukat, képtelenek meghalni, vagy készségtelenek, tehát nem készek, és megmaradnak az igazukkal, néha idézőjelben téve az igazukkal, de egyedül maradnak. Mert az a búzamag, amelyik meg nem hal, egyedül marad. Vagy munkahelyen, emberek között, ha meg nem halnak. Ha fel nem adják magukat, ha le nem mondanak magukról, vágyaikról, elképzeléseikről, jövőképükről néha, egyedül maradnak. És a magánynak, az egyedül létnek az egyik legnagyobb oka ez, hogy az ember nem tudott lemondani a saját dolgairól. És mivel, hogy az ember nem tudott lemondani dolgairól, ezért az emberek lemondtak őróla. És egyszer majd az Isten is kénytelen lesz lemondani az olyan emberről, aki nem tud lemondani a saját igazáról. És egyedül marad. Az viszont, aki vállalja a magnak az útját, Jézus Krisztusnak az útját, az soha nem marad egyedül. Ott jelenik meg a vonzáskör, ahol egy búzamag meghal. Ahol egy ember meghal a gondolataiban, az önigazolásában, ott megjelennek sokan majd körülötte. Ez a példa hatékony, és gyümölcsöt hoz az ő megnyilvánulása.
0: Köszönöm szépen. Tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

A Jézus példája eszembe juttat egy történetet. Egyik ismerősöm mesélte, hogy Afrikában járt, és próbálták megtanítani az afrikai embereket arra, hogy gazdálkodjanak, földművelők legyenek. Éppen ezért magukkal vittek Európából, és ott helyből is beszereztek különböző magvakat. És arra tanították ezeket a benszülött embereket, hogy azt a földbe kell tenni. És nagyon-nagyon csodálkoztak az amúgy vadászni járó emberek, hogy egy ehető magot be kell tenni a földbe. Mert évszázadokon át ők, ha ehető magot találtak, azt megették. Így hát csodálkoztak nagyon, hogy mit tenni be a földbe a magot, amikor azt meg lehetne enni most. És milyen nagyszerű az Istentől adott természet és szabály, hogyha a mag az meghal, akkor sokkal nagyobb lesz a termés, sokkal több származik abból, ha a mag bekerül a földbe, ott meghal, és majd gyümölcsöt terem. Valahogy ezt látjuk Jézusnál is. Jézus megtartotta volna az életét magának, de akkor mi haszna lett volna nekünk abból a szép, tiszta, igaz életből, amit ő élt. De ha meghalt, akkor így már nekünk is van belőle hasznunk, hiszen életet kapunk az ő élete, az ő halála által. Ugyanígy látjuk Sátánt, arra próbálja rávenni Jézust, hogy felmondjon, és ne vállalja, tartsa meg az életét önmagának. Jézus pedig arra tanít minket, hogy ne tartsuk meg az életet magunknak, hanem osszuk azt meg, osszuk azt szét, és tegyünk egy helyes sorrendet a szeretetben, ami a mások iránti szeretetet illeti. A Jézus halálának kontextusában azt látjuk itt a János evangélium a 12. fejezetében, hogy Jézus nem csak a Getsemáné kertben küzdött a szenvedés vagy a halál gondolatának elfogadásával, hanem már korábban megvolt benne ez a küzdelem, hogy mit tegyen, hogyan tegye. Azt mondja itt a 12. fejezet 27. versében, most az én lelkem háborog, és mit mondjak?

0: Atyám, ments meg engem ettől az órától. Kiérződik Jézus hangjából a küzdelem. Atyám, ments meg engem ettől az órától. Kígyam, elmúlik tőlem-e pohár, kérte Jézus az atyát a Getsemáni kertben. Most pedig azt mondja, ments meg engem ettől az órától. Vajon már korábban visszarettent Jézus attól, ami várt rá, amit amúgy vállalt, mégis megvolt benne ez a küzdelem, tudta, hogy mennyire nehéz percek, órák, napok következnek az életében?
1: Úgy tűnik, hogy igen. Ugye tehát, hogyha Jézus életére gondolunk, és visszatekintünk az évek során, ahogy kezdi kibontakoztatni azt, hogy ő az Isten bárányaként meg kell áldoztasson, meg ahogy a tanítványoknak is beszél a Cézária Filippiben való kinyilatkoztatásban, hogy az emberfiának át kell adatnia a bűnösök kezébe, meg kell ületnie, fel kell támadni a harmadik napon. Úgy tűnik, hogy így láthatjuk, hogy Jézus ura a helyzetnek. Ő akar menni ebbe az irányba. Amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy az emberfiának Jeruzsálemben kell menni, az emberfiának Jeruzsálembe kell mennie, át kell adatnia, meg kell ületnie. Erős Jézust látunk, aki ezen az úton menni akar, ahogy a 40. Zsoltárban találkozunk a gondolattal, beteljesíti Jézus a proféciát, hogy tegyem a te akaratodat, én Istenem, ezt kedvelem. A zsidókhoz írott levélben látjuk, hogy a Pál apostol alkalmaz ezt a képet Jézus Krisztussal. Szóval egy olyan Jézust látunk, aki kedveli az Isten akaratát teljesíteni, aki meg nem torpan egy pillanatra sem, még gondolatok szintjén sem, hanem halad előre az ő útján. Viszont a Getsemánéra, ha tekintünk, ott, és ezzel majd részletesebben fogunk foglalkozni, most csak történet megértése kapcsán idézzük fel, ott azt látjuk a Getsemánéban, hogy Jézus remeg, kéri az atyát, hogyha lehet a szenvedésnek az órája, távozon el tőle, átérzi a bűnnek a súlyát, átéli a bűnsúlyának a terhét, érzelmek szintjén már másképpen viszonyul a halál és az áldozat valóságához, mint ahogy korábban láttuk őt megnyilvánulni tanítványai előtt. Most a két pontot, hogyha figyelembe vesszük, és ezt a zsidók és pogányok találkozását Jézus Krisztussal, amiről itt beszélünk, elemezzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus itt is már remeg a pohártól. Felveti a gondolatot, hogy atyám, ments meg engem ettől az órától. Ebből én azt értem, hogy Jézus Krisztus már itt elkezdi a bűn súlyának a hordozását, a keserű pohár kihívását. Ez egy rendkívül fontos pillanat Jézus életében, amikor már érzi a bűn súlyának a terhét, és egy pillanatra megriad, de aztán azonnal dönt és mondja, hogy tulajdonképpen ezért az óráért jöttem. De megint nagy kérdés, hogy ez az óra melyik itt a megdicsőülés, a pogányok előtt való megdicsőülésnek az órája, melyik óra? Vagy pontosabban melyikről beszél? Ennek az órának a fontosságáról itt, ahogy ő megdicsőült, vagy pedig annak az órának a fontosságáról, amikor ő majd megáldoztatik? És hajlok arra, hogy ennek, tehát a jelenlevő órának, a megdicsőülés órájának a fontosságát emelít ki Jézus. Hogy ez egy nagyon fontos óra most, hogy az égből hang szólalt meg. Most, hogy ő vállalja azt, hogy ő az Isten báránya lesz. Az előkép jutott eszembe, ugyanis az ószövetségi szertartásban, a húsvéti szertartásban a húsvéti báránynak volt két fontos pillanata. Az egyik pillanat, amikor megáldoztatott, ezt Jézus halálában teszi meg, aznap, amikor a húsvéti bárányt megölték, Jézus megáldoztatott. De a húsvéti báránynak volt még egy másik nagyon fontos pillanata, ami 4 nappal korábban történt, tehát a 7. hónap 10. napján, a húsvét előtt 4 nappal, amikor a bárányt elkülönítették. Amikor ki volt választva a bárány, hogy ez lesz az a bárány, amelyik a családért majd megáldoztatik. Úgy látjuk, hogy egy néhány nappal vagyunk Jézus halála előtt. Meggyőződésem egyre inkább az, hogy a hónap 10-én lehetünk, 4 nappal Jézus halála előtt. És amelyik nap a zsidók fognak a nyájból egy bárányt, és elkülönítik, és azt mondják, hogy ez lesz az a bárány, amely a húsvéti bárányt fogja majd jelenteni a család számára, úgy az Atya a Jézus Krisztussal egységben ugyanezen a napon megerősítenek egy döntést, hogy Jézus lesz az a bárány, amelyik 4 nap múlva hordozni fogja a világ bűneit. Ahogy a zsidó a nyájból döntés alapján elkülönít egy bárányt a 10-én, 4 nappal a húsvét előtt, úgy az Atya Jézus Krisztust elkülöníti, és ezt a pillanatot élheti meg Jézus, ezt az elkülönítés pillanatát. Most, amikor a görögök eljöttek, és megjelentek, és Jézus megdicsőíti az Atyát, az Atya megdicsőíti Jézust. Ez lehet az a pillanat, amikor az Atya Jézust elkülöníti. Úgy fejeződik be ez a szakasz a János evangéliumában, a 12. fejezet 36. versében, hogy azt mondja az ige, hogy Jézus elment és elrejtőzött, és többet nem járt közöttük. Ugyanúgy, ahogy a húsvéti bárányt 4 nappal korábban elkülönítették a nyájból, úgy rejti el az Atya, úgy rejti el Jézus önmagát, a bárányt, és nem jár többet a nép között. Csak a szűk tanítványi körben mozog, úgy, ahogy a húsvéti bárány is a családi körben volt. És ez egy rendkívüli fontos pillanat volt. És ennek a pillanatáról szól tulajdonképpen a János evangélium a 12. fejezete. Megdicsőíti az Atya a fiút, és a fiú rálép az útra, hogy elkülönítse magát, és az Isten báránya legyen.
0: Miért kellett Jézusnak erre az útra lépnie? Nem volt más lehetősége megváltani az embert? Mit látunk, miért volt hajlandó megtenni ezt az óriási lépést, meghozni ezt az óriási áldozatot az ember megváltásáért? Lehetett volna ezt másképp tenni?
1: Hát, ha az áldozat nagyságára gondolunk, az minden. Tehát a római levélben Pál arról beszél, hogy az Isten, aki az ő fiát nem sajnálta és odaadta értünk, mi módon ne adna vele együtt mindent nekünk. Jézus Krisztus minden. Jézus Krisztusban az Atya mindent odaadott nekünk. A mennyet, a földet, aki Jézus Krisztus megnyeri, az övé lesz minden. Másrészt, hogyha arra gondolunk, hogy Jézus szenvedéseiben milyen elemek jelennek meg, és meggyőződésem szerint egyes elemek nélkül teljes lehetett volna a Krisztus áldozata, például miért kellett Jézust megostorozni, vagy tövis koronát helyezni rá. Az ostor nélkül is, a tövis korona nélkül is Jézus áldozata elégséges lett volna. Hogy kellett épp a kereszt, más módon nem áldozhatta volna Jézus fel magát, ez is egy kérdés a teológiában, az üt rendben, az üt tervben. Kellett az, hogy Jézust épp az egyik közeli barátja árulja el, Judás, enélkül a szenvedés elég nagy lett volna. Szóval vannak olyan tényezők az üdvösség rendjében, amelyek a nélkülözhetetlenek. Így az, hogy az Atya odaadja az ő fiát, ez nélkülözhetetlen volt. És vannak az üdv tervben olyan dolgok, amelyek szükségtelenek, vagy az üdvösség tervének a kibontakozásában, a teljesedésében, amelyek szükségtelenek, de az ember ezzel is nagyobb fájdalmat okoz Istennek. Ilyen volt a korona, ilyen volt az ostor. Ilyen volt Jézus Krisztus elárultatása, vagy éppen az, hogy a tanítványok megtagadják Jézust és elszaladnak tőle. A jövő az Isten népe számára is nehéz lesz, akárcsak Jézusnak. De tehetjük ezt a nehézséget némileg valamivel könnyebbé, vagy pedig nehezíthetjük ezt, fokozhatjuk ezt feleslegesen is nehezebbé tehetjük azt. Jézus szenvedés is így volt, sajnos az ő esetében az ő gyermekei, az ő ellenségei fokozták a Jézus szenvedését, felesleges szenvedést okoztak neki. Bárcsak tanulnánk ebből, hogy az Isten népére váró küzdelmet bölcs szívvel és isteni lélek vezetése alatt némileg könnyebbé tehetnénk, és felesleges szenvedéseket ne hozzunk Isten népére, önmagunkra, és Jézus Krisztusnak feleslegesen ne okozzunk fájdalmat.
0: Nagyon szépen köszönöm, István, a mai beszélgetést, értékes gondolatok hangzottak el újból. Kívánom azt, hogy a kedves hallgatók is mind megértették volna, hogy milyen sokba került Jézusnak a megváltásunk, és értékeljük mindannyian ezt a nagy áldozatot, amit hajlandó volt meghozni azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Istennek áldását kívánom mindenkinek életére, és visszavárom a kedves hallgatókat a készülékek közelébe a következő héten is egy újabb alkalomra, amikor egy lépést teszünk tovább a Jézus életének megismerésében. Istennek áldása kísérje mindannyiunkat a viszonthallásra.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: 87. zsoltár. A Kórá fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim, te benned vannak.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot is a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. És szeretettel köszöntöm azokat is, akik ma az interneten keresztül követnek bennünket. Kik vagyunk valójában? Ezt a kérdést tesszük fel a mai adásban. Mi határoz meg minket? A velünk született adottságaink? Vagy a gyerekkori élményeink? Vagy a kapcsolataink? Vagy mindezek együtt? Mi az, ami állandó bennünk, és mi az, ami képes változni az életünk során? Mai adásunkban a személyiséget klinikai pszichológiai szemszögből vizsgáljuk meg. Beszélünk arról, hogyan alakul ki a személyiség, mit jelentenek a gyakran emlegetett személyiségjegyek, és hol húzódik a határ az egyéni különbségek és a személyiségzavarok között. Szó lesz arról is, hogy hogyan hat mindez a mindennapi életünkre, de a kapcsolatainkra is, és mikor érdemes szakemberhez fordulnunk. Vendégem Tulogdi Erika, klinikai pszichológus, aki szakmai tapasztalataival segít minket eligazodni ebben a témában. A személyiség sokszor félreértett, mégis mindannyiunkat érintő kérdéseiben. Tartsanak velünk, hiszen az önismeret az első lépés a megértés felé. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy ma újra elbeszélgethetünk ebben a témában.
1: Üdvözöllek, és örvendek, hogy meghívtál, és hogy itt lehetek veled, és köszöntöm a nézőket is a sok szeretettel. Remélem, hogy minél tartalmasabb lesz ez az előadás.
0: Biztos vagyok benne, hogy nagyon tartalmas lesz, és nagyon hasznos is, mert összesen nagyon sok kérdésre készültünk ma, és nyilván válaszokkal is. Ez egy olyan téma, amiről lehet néha elgondolkodunk, lehet néha nem, lehet néha tudatosan, lehet néha tudatlanul, vagy egyszerűen elgondolkodunk olyan szemszögből is, hogy elemezgetjük a mi viselkedésünket, mások viselkedésével összehasonlítjuk, és rájövünk, hogy különbözünk, de másokkal hasonlítunk, és akkor felmerülnek ezek a kérdések, hogy de miért vagyunk ilyenek? Na most már kezdjük ezt a beszélgetést az elejénél, még mielőtt oda jutnánk, hogy mik a közös elemek, mik a különbségek a személyiségek között. Erika, mit értünk pontosan személyiség alatt? Hogyan definiálja ezt a pszichológia, és mitől válik valaki önmagává?
1: Igen, hát nagyon sokat gondolkoztam, amikor felkértél, hogy hogyan is tudnám megfogalmazni ezt valahogy érthetően, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ez a mi belső működésünk az, ami megkülönböztet minket másoktól, ahogy te is mondtad ugye a bevezetőben, és mire értjük ezt? Hát a gondolkodásmódunk, az érzelmi világunk és a viselkedésünk bizonyos szituációkban. És tulajdonképpen ezeknek az együttműködése lehet, együttműködéséről lehet úgy beszélni, mint a személyiség, és ez lesz az, ami önmagunká tesz, az, ami megkülönböztet másoktól.
0: Tehát még egyszer ezt a három tényezőt?
1: Igen, a gondolkodás, igen, a kogníció, az érzelmi rész és a viselkedés.
0: És a viselkedés. Ennek a háromnak az összetevője mennyire stabil? Vagy amikor kiteszi ez a három összetevő a személyiséget, akkor el lehet mondani, hogy a személyiségünknek egy stabilitást ad? Mindig ugyanolyanok tudunk lenni? Vagy mely részei állandóak, melyek változnak az életünk során?
1: Hát itt beszélhetünk stabil tényezőkről és olyan tényezőkről is, amik ugye megváltoznak az életünk során, ahogy te is említetted. Nyilván van egy adott stabilitás is, mi, mint klinikai pszichológusok ezekkel foglalkozunk, ezeket mérjük fel általában, mert ugye ezek azok, amiből egy alapot adnak, és erre épülnek rá azok a jellemzők, amiket inkább az életünk során a környezetünkből sajátítunk el, és ezek fogják alakítani a személyiségünket.
0: És el tudnád konkrétan mondani ezeket?
1: Igen, hát például a biológiai alapú a temperamentum, és akkor ez ugye már egy olyan, ami egy stabilabb, akkor vannak bizonyos alapvető személyiségvonások, például extrovertált vagy introvertált valaki, erről majd bővebben is fogunk beszélni szerintem itt, hogy vannak ilyen személyiségtényezők, amik alapvetőek, és ezek nagyon keveset változnak, nem szoktak annyira. Viszont ott vannak a környezeti tényezők, például az értékrendünk, vagy a, mit tudom, a céljaink, mindenkinek különböző céljai vannak, amik nyilván különböző személyiségvonásokat fognak igényelni.
0: Hogyha temperamentumról beszélünk, és hogyha témába hozzuk a jellem kifejezést is, akkor hogyan különbözteti meg ezt a kettőt a szakma? A temperamentumot a jellemtől?
1: Pont ez a kettő az, ami ugye dinamikusan összejátszik és kialakítja a személyiségünket. A jellem az a környezet által alakított személyiségvonásaink, és a temperamentum ugye egy biológiai alapozottság itt, amit ez a különbség köztük tulajdonképpen, hogy biológiailag jövünk egy csomaggal, és az, hogy azzal mit kezdünk a környezetünkben, az már ugye a jellem lesz.
0: Hogyha az internetre felmegyünk, akkor nagyon sok személyiségtesztet találhatunk, és ebből adódóan több tipológia létezik, hogy ilyen személyiség, olyan személyiség, amolyan személyiség, ha másik tesztet végzünk el, akkor ott másfajta megnevezések vannak a tipológiáknak. Hogyha a kutatásokat és a szakmát, szakma szempontjából elemezzük ezeket a dolgokat, akkor mely modellek és elméletek bizonyultak a legmegbízhatóbbak ebben a témában?
1: Igen, hát a legelterjedtebb és a legtöbbet használt a pszichológiában a Big Five modell. Ugye itt öt elemet neveztek meg a pszichológusok, amit nézünk és mérünk is, hogy ugye barátságosság, ez az egyik, akkor a nyitottság, az extraverzió, a neuroticizmus, ami az érzelmi stabilitásnak fog megfelelni, és a lelkiismeretesség, amit szoktunk nézni, hogy körülbelül hogy alakul, és ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kontinuumon mennyire vagyunk extrovertáltak, vagy például introvertáltak, és akkor ez, tehát hogy azon a kontinuumon valahol mindenki elhelyezkedik, és akkor ez mennyire van a peremen, vagy inkább középen, és az attól fog függni, hogy milyen személyiségek vagyunk, ugye, hogy mennyire vagyunk nyitottak az újra, hogy mennyire vagyunk zárkozottak, mennyire vagyunk lelkiismeretesek, vagy inkább nem, és ez az egyik olyan elmélet, amit a leggyakrabban használunk mostanság, és a legelterjedtebb tulajdonképpen.
0: A szakirodalom miért támasztja ezt a modellt inkább alá, és többit esetleg kevésbé? Vagy az internetes oldalakon közzétett személyiségtípusokat?
1: Igen, nagyon sok elmélet van ugye a személyiséggel kapcsolatosan, viszont nem mindegyik állja meg a helyét tudományosan, és nem mindegyikre vannak olyan bizonyítékok, amiket a kutatások is alátámasztanak, hogy ténylegesen így működünk, és ez nagyon jó. És ez az egyik legnagyobb veszélye, hogy felmennek az internetre az emberek, és akkor megnézem, hogy egy teszt alapján, vagy mondjuk megnyomok egy gombot, és kidobja, hogy én milyen személyiség vagyok. Hát én nem nagyon vagyok a híve ennek a dolognak, mert itt tényleg évek kutatásai azok, amik lefolytak ahhoz, hogy ezek az elméletek ugye megszülessenek, és alá legyenek támasztva. Nem valószínű, hogy az online térben ez ugyanígy meg fog valósulni, sőt, úgy gondolom, hogy egy olyan teszt, amit egy pszichológus használ, merőben más tud lenni, mint egy online felületen megtalált teszt, és a másik dolog az, hogy hogyan értelmezem ezt a tesztet, mert mint klinikai pszichológusok ezzel is foglalkozunk, hogy ugye értelmezzük az elmagyarázzuk annak az embernek, hogy tulajdonképpen ez a működés most, hogy, hogy is tevődik össze, vagy mi történik ott, vagy mit kell ne ijedjen meg például egy bizonyos értéktől. Mert lehet, hogy az interneten kitölti, kijön neki, hogy hú, mekkora nagy értéken van egyik vagy másik vonással kapcsolatban, és az nem feltétlenül jó.
0: Beszéljünk arról részletesebben a következőkben, hogy hogyan alakul ki a személyiség. Mondtad azt, hogy a biológiai vetülete, de a környezeti vetülete is összeteszi a személyiséget, azaz a temperamentum és a jellem. Azonban itt azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, még így beszélgetve más személyekkel, azt értettem meg, hogy elég nagy a vita a kutatásban, hogy mi határoz meg inkább a genetika vagy a környezet. Talán erről tudnál esetleg többet mondani?
1: Igen, nagyon sok vita alakult ki, hogy a genetika vagy a környezet lesz az, ami inkább ugye jobban jelenkezik az embereknél, és hát az én véleményem, és így a kutatások, amiket én olvastam, azok azt támasztják alá, hogy mind a kettő. Tehát, hogy ez dinamikusan működik, és nem külön-külön magunkban, nem tudjuk ketté választani azt, hogy most hoztam ezt biológiailag, és akkor ezt környezetileg. Nyilván lehet elemeket kapni benne, viszont nagyon fontos, hogy együttműködik a kettő, és így fog összeállni a kép önmagunkról, nem pedig külön-külön. Tehát, hogy ezek a viták nyilván egyesek inkább erre az oldalra, vagy inkább a másik oldalra fognak állni, viszont szerintem ezek dinamikusan fognak középen együtt működni, és így alakul ki tulajdonképpen ez a komplex tényező, amit személyiségnek nevezünk.
0: Milyen élmények vagy kötődési minták határozzák meg leginkább a későbbi személyiségünket? És akkor itt felmerül a kérdés, hogy a személyiségünk az idő folyamán mennyire változik?
1: Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Igen, hát van egy stabil része a személyiségnek, ami enyhén változik. Tehát, hogy nem olyan nagy kilengések, hogy akkor egyik alkalommal pont az egyik extrém részén vagyok az egésznek, és aztán a másik extrémében vagyok. Ez már inkább patológiás, amikor valaki egyikből a másikba ugrik egyből, hanem ugye változhat a személyiség, tehát hogy ez a jó, mert amikor terápiára járunk például, akkor tudunk változtatni bizonyos megküzdési mechanizmusokon, és ugye beszéltél arról, hogy milyen kötődési részek tudják befolyásolni. Hát itten kiemelném, hogy például a 0-tól egész 3 éves korig kialakul ugye a bizalom, és az is milyen fontos, hogy hogyan kötődünk azokhoz az emberekhez, akik körülöttünk vannak. És akkor vannak itt biztonságos kötődés, meg ugye elkerülő kötődés, amiből később ugye ez befolyásolhatja azt, hogy hogyan viszonyulunk az embertársainkhoz, a környezetünkhöz, és nyilván ez is fogja alakítani a személyiségünket. Úgyhogy vannak különböző tényezők, amik tényleg változtatnak idővel, tehát hogy instabilabbak, de vannak azok a stabil tényezők is, amik azért elég jól helytállnak, és ezt a kutatások is kimutatták, hogy azok inkább egy kicsit ebbe a dinamikába még megmaradnak.
0: Ebben a korban sokat hallhattunk, olvashattunk a traumákról. A traumák képesek olyan erővel bírni ránk, hogy megváltoztassák a személyiségünket? Vagy csak egy pillanatnyi elterelés, amit aztán majd terápiás alkalmakon helyreállíthatunk? Vagy akár örökre is megváltoztathat bennünket egy terápia?
1: Trauma, igen. Hát a trauma az ugye egy olyan esemény, amikor ugye történik egy nagyobb vesztesség, vagy egy bármilyen olyan dolog, ami nagyon megvisel minket, és az a helyzet, hogy változtathat a személyiségünkön, mert ugye beszéltem arról, hogy megküzdési mechanizmusok. Mi próbálunk adaptívabbak lenni az életünkben. És hogyha történik velünk egy trauma, akkor azért, hogy ezt elkerüljük a következőkben, ezért tudunk változni. És akkor ez nyilván változtathat, de ahogy mondtad te is, hogyha ezeket a traumákat valahol belül meg tudjuk oldani, akkor valószínűleg ezek a az a következtében jelentkezett megküzdési mechanizmusok is egy kicsit le fognak épülődni, és inkább visszatérsz ahhoz, ami önmagad vagy, és nem ami után a trauma tett, tehát, hogy amivé váltál emiatt. Viszont nyilván velünk maradnak azért ezek a megküzdési mechanizmusok, de ezt különböző szakemberekkel lehet rajtuk dolgozni, és adaptívá tenni, mert az a helyzet, hogy amikor traumáról beszélünk, akkor olyan megküzdési mechanizmusokat, amiket mi belsőleg nagyon is adaptívnak gondolunk, de közben pedig a külső szemmel az embereknek pedig egyáltalán nem adaptív, vagy ilyen fura.
0: Említetted a 0 és a 3 éves kort, hogy ekkor alakulnak ki a kötődéseink az emberekkel, és ezek meghatározzák aztán azt is, hogy ahogy növekedünk, hogyan viszonyulunk az emberekhez. A fiatalabb felnőtt korban vannak ilyen dolgok, amik még így alakíthatnak a személyiségünkön? És mik azok a tényezők, amik aztán a 20-as, 30-as években alakíthatnak a személyiségünkön? A traumát azt említettük, de van-e más?
1: Igen, tehát, hogy a 20-as, 30-as évek azok nagyon tehát egy nagyon kiemelt része ugye a személyiségnek és ennek a kutatásának, mivel hogy akkor ugye kezdünk el általában, ugye mi történik, a 20-as éveiben az ember már elköltözik otthonról mondjuk, és akkor leválik a szülőktől, és akkor felmerül a kérdés, hogy ki is vagyok valójában. Nem? Milyen szokásokat alakítok ki én önmagamnak otthon, miket veszek át ugye a szülőktől a minták, mik azok, amiket én szeretnék behozni, és ugye ez nagyon fontos meg, illetve ebbe a korszakba fognak a kapcsolataink is stabilizálódni valamennyire, tehát hogy a párkapcsolat meg hasonlók, amik ugyanúgy nagyon fontos elemei annak, hogy akkor a személyiségünk hogy fog alakulni. És ezért mondom, hogy igen, változnak dolgok, mert ugye akkor vetődik fel igazán, hogy ki vagyok én, és anélkül, hogy ugye hátulról legyenek ezek a tényezők, amik eddig valamerre tereltek, és mennyire tartom meg ezeket, és mennyire változtatok rajtuk majd, amikor én egyedül vagyok a világban.
0: Van-e olyan pont az életünkben, amikor azt lehet elmondani, hogy személyiség szempontjából elértük a stabilitást, tehát hogy akkor már nem változunk semmilyen irányba, se rossz, se jó, vagy ez csak egy ilyen fiktív elmélet?
1: Én úgy gondolom, hogy ez egy annyira dinamikus, hogy mindig valami bejöhet, és akkor valami változhat, viszont azt láthatjuk, hogy ugye az időskorra inkább stabilizálódik általában az embereknek a személyisége, de azért változhat is. Tehát, hogy annyira dinamikus, hogy ezt nem mondhatod azt, hogy soha nem fog megtörténni valami, ami befolyásolhatja azt, hogy milyen ember vagyok én.
0: Időskorra miért stabilizálódik? Azért, mert az ember jobban elkezdi megismerni önmagát, vagy felismeri saját magáról a mechanizmusait, a megküzdési stratégiáit, és akkor el tudja dönteni, hogy mi az, ami számára előnyös, mi az, ami kevésbé, és akkor már tudatosabban választ egy stratégiát.
1: Igen, pontosan, tehát, hogy már kialakulnak azok a stratégiák, amiket ő használni fog az életében, hogyan fog viselkedni, mi az, ami meghatározza. Itt egy kicsit az önismeret jobban, még hogyha nem is akar tudatosan az önismeretével foglalkozni, sokkal jobban fogja ismerni magát annyi év után, mint egy 20-as éveiben lévő személy, aki például nem megy el egy pszichológushoz, hogy önismeretet folytasson, vagy nem gondolkozik el ezeken a témákon, mert valljuk be, azért nem olyan sokan vannak, akik most elgondolkoznak azon, hogy akkor most olyan, hogy is viselkedek, hogy néz ez ki kívülről, stb. Stb. És igen, tehát, hogy egy kicsit állandósul akkor, és egy kicsit stabilabbnak tudjuk tekinteni ebből a szempontból.
0: Beszéljünk akkor a következőkben arról, hogy mit is fednek konkrétan ezek a személyiségtesztek. Említetted a Big Five modellt, beszéltünk az online felületen megtalálható személyiségtesztekről. Személy szerint miért nem jó az, hogyha az emberek ezekhez a személyiségtesztekhez futamodnak? Tehát Már szóban, már említettél egy néhány gondolatot, de szeretném, hogyha részletesebben tárgyalnánk ezekről.
1: Hát igen, elsősorban azt kell, hogy mondjam, hogy ugye különböző kultúrákban élünk, különböző, és lehet, hogy az az internetes oldal pont egy, mit tudom én, egy angliai személyiségtesztet fog feldobni, még hogyha jó is a személyiségteszt, valószínűleg, hogy arra a populációra nem lesz érvényes. Tehát, hogy teljesen mások azok az értékek, amik megkülönböztetik. Ezért jók azok a tesztek, amik már standardizálva vannak arra a populációra, amiben mi vagyunk. Nem fogok olyan teszteket végezni, ami máshol működik nálunk is, amikor például egy klinikai pszichológus ugye megveszi ezeket a teszteket, akkor el kell végezzen ugye erre egy kurzust is, meg ugye erre fel kell legyen jogosítva, hogy ő ezt használja, és azokat a teszteket tudod megvenni, amik már standardizálva vannak abba a populációba, amiben te vagy. Ez az egyik olyan dolog, ami így eszembe jutott egyből, amikor kérdezted, hogy miért nem jó az, hogyha egyből rohanok az internethez, és akkor megkapom. Meg ugye nagyon sok olyan teszt van, ami tényleg egyáltalán semennyire nem állja meg a helyét tudományos szempontból, és én azt ajánlom mindenkinek, hogy nézzen utána inkább annak, hogy milyen tesztek vannak, és milyeneket használnak a pszichológiában, és inkább forduljon egy szakemberhez ilyenkor, hogyha önmagát is meg akarja ismerni, vagy adott esetben egy diagnosztizálást kell végezni, mint hogy aztán az internetnek a veszélyeinek ki legyen téve, hogy aztán tényleg ott általánosítva leírják azt, hogy milyen személy vagy, és akkor valahogy te azt egy irányadónak veszed, és lehet, hogy nem is igaz, tehát, hogy vérevezet.
0: Itt fel akartam tenni azt a kérdést is, hogy miért szoktak vonzóak lenni ezek az internetes online kitöltent személyiségtesztek, és fel is fogom tenni azt a második részét a kérdésnek, hogy mi a veszély a felszínes kategorizálásnak. Az első kérdésre megadtam magamnak a választ. Emlékszem, mikor gyerek voltam, én is nagyon élveztem bepötyögni az internetes felületre, kikeresni ezeket a teszteket, és akkor felfedezni, hogy én egy ilyen típus vagyok, és ennek ilyenek a jellemvonásai, és ezek a hiányosságai, ezek az erősségei, mint hogyha jobban megismertem volna önmagamat. Úgyhogy ezért tűnt számomra a gyerekfejnek vonzó egy személyiségteszt, mert igazából az önismeretem javult ezáltal. Na most már, hogyha egy gyerek, vagy egy fiatal felnőtt, vagy egy idős korú személy ezekre a kategorizálásokra alapozza az ő személyiségének a vonásait, és csak ezek keretén belül gondol önmagáról, akkor ez jó vagy rossz?
1: Hát nem feltétlenül jó, hogyha csak kategorizálom magamat, és ugye megbélyegzem magamat ezekkel. Inkább azt mondom, hogy jobb megismerni magad, és olyan szempontból megismerni magad, hogy hát igen, ezek a kíváncsiság hajtja az embereket arra, hogy ugye saját magamat jobban felfedezzem, minél adaptívabb, minél jobban tudjam. Mert ugye például a karrier szempontból, hogyha választok, akkor fontos tudnom azt, hogy én milyen ember vagyok, és mennyire felelek meg ott, vagy ne vesztegessem az időmet azzal, hogy 2 évig dolgozok például egy helyen, és akkor rájövök, hogy ez tulajdonképpen semennyire nem illik a személyiségemhez, és nem bírom ezt a munkát. Na, és tényleg itt az van, hogyha megbélyegzem saját magamat ezekkel a dolgokkal, hogy például azt mondom, hogy én ilyen vagyok, akkor nem feltétlenül lesz jó, főleg, hogyha ilyen internetes felületeken töltött tesztek, ahol nem biztos, hogy megbízható az a teszt, és én azzal a tudattal fogok tovább menni. És valószínűleg lehetséges, tehát, hogy lehet, hogy kapott egy jó tesztet, egy standardizált, egy mit tudom én mi, és valahogyan megoldotta, hogy jót kapjon, nagyon kicsi valószínűségbe. Viszont, hogyha azzal a gondolattal megyek tovább, akkor beleeshetek ebbe, hogy például rossz munkát választok, rossz párt választok magamnak, stb. Stb. Mert hogy én azt gondolom magamról, hogy ilyen vagyok, de közben lehet, hogy mégsem, és ezt tehát egy kicsit jobban, mélyebben kéne elgondolkodni arról, hogy tulajdonképpen hogyan viselkedek, hogyan gondolkodok, hogyan érzek.
0: Tehát igazából bedobozolom magamat, csak közben lehet, hogy annak a doboznak a határai nem ott vannak, ahova én lehelyezem őket,
1: Igen.
0: hanem egy még dinamikusabb személy, vagy egy még részletesebb személy vagyok annál a doboznál, mint amit ez a személyiségtípus kialakít rólam. Mit tudnak a személyiségtesztek, és mit nem tudnak? És akkor itt beszélhetünk ezekről az online felületes személyiségtesztekről, és a Big Five-ról is. Tehát mondtad azt, hogy kulturális szempontból nem biztos, hogy egy jó tesztet választok magamnak, ebből a szempontból ezt nem tudja fedni nekem a személyiségteszt, vagy ha én nem vagyok elég okos hozzá, hogy meg kiválasszam a megfelelőt, akkor lehet, hogy egy rosszat választok, és nem jó információkhoz kerülök. Mondtad ezt, akkor mondtad azt is, hogy tudományosan nincsenek mindig alátámasztva. Mi az, amit még nem tudnak ezek az online felületes tesztek ezen a kettőn kívül?
1: Hát, hogyha klinikai pszichológiai szemmel nézem, akkor mindig, amikor tesztet használunk, akkor van egy interjú is. Mert akkor ott megtudok több mindent egy személyről, és így alakítok ki egy képet, nem feltétlenül csak arra az egy tesztre fogom alapozni azt, amit mondok annak a személynek. Tehát, hogy ha valaki kitölt egy online helyen, akkor kap egy listát, és ottan leírja szépen, hogy ez milyen vonás, meg az milyen vonás, de viszont ezekhez hozzájárulnak például az, hogy mi történt a gyerekkorodban. Olyan, tehát a klinikai interjú egy összetettebb dolog, ahol jobban megismered a szemét, és akkor nézel rá arra a tesztre, hogy az mennyire támaszza alá ezt, hogy milyen viselkedés mintákat tud előhozni az emberből, hogyan alakultak ki ezek a személyiségvonások, amik vannak. Tehát, hogy csak így, hogyha egy egészben nézzük a személyiséget, akkor tudunk mondani valamit, nem tudunk csak kimondottan egy teszt alapján. Nyilván ott megmutatja, hogy egy kicsit introvertáltabb vagyok, vagy extrovertáltabb vagyok, de az, hogy például, hogy jutottam oda, mert hogyha arról is beszéltem, ugye, hogy még változhatnak is, nem nagyban, tehát, hogy nem olyan nagyon kilengően változnak ezek az értékek, viszont van, amikor igen. Például a saját példámat fogom mondani, én egy nagyon extrovertált személyiség, inkább extrovertált személyiség voltam, és idővel egy kicsit inkább középre helyeződtem. Tehát, hogy nagyon szükségem van ugye a társaságra is, de azért szükségem van arra is, hogy egyedül legyek. És ez idővel alakult ki, mert régebben mindig a társaságot kerestem. És ezért is fontos az,

0: Én inkább azt mondom, hogy az értelmezés részéért inkább egy szakemberrel kell ezt megtárgyalni. Nyilván kíváncsiak vagyunk, kitöltünk mindent, viszont nem biztos, hogy jól tudjuk értelmezni azt. Mi ezt megtanuljuk, hogy hogyan kell értelmezni egy ilyen tesztet.
1: Említettük azt is, hogy a személyiségzavarok is témába kerülnek ma. Térjük át egy kicsit a személyiségzavarok témájára. Következőkben hol húzza meg a szakma a határt a személyiségjegyek között és a személyiségzavarok között? Vagy mi a különbség az egyedi személyiség között és egy személyiségzavar között?
0: Tehát, hogy igen, hát ez a határ, ez nem mindig nagyon tiszta, viszont azt kell lássuk, hogy amikor már befolyásolja egy embernek a működését a mindennapi életben, úgy a munkában, úgy a kapcsolatokban, akkor már beszélünk egy zavarról. Tehát, hogy amikor annyira extrémitásokba megy át, és ez az egész, akkor fog egy zavar kialakulni. Az, hogy én egy egyedi személyiség vagyok, az azt jelenti, hogy én attól adaptív vagyok, és nem lesznek problémáim különböző fontosabb doméniumokban, mint a munkahely, akkor a társas kapcsolataim, szociális kapcsolataim, hanem arról van szó, hogy ott tényleg egyedileg, de azért jól működök. A zavar, akkor pont ahogy a neve is mondja, mint egy zavar, már zavaró tényezők is jelentkeznek, és nem tudok optimálisan működni a mindennapjaimban.
1: Mi szokta okozni a személyiségzavarokat?
0: Ez egy nagyon komplex folyamat, hogy hogyan alakulhat ki egy, ugye beszéltünk itt erről a dinamikáról, hát itt minden befolyásolja azt, hogy valakiben kialakul a személyiségzavar. Ugye ott van a biológiai alap, akkor ráépül a környezeti hatások, amik ugye nagyba befolyásolhatnak, a kötődés például milyen fontos szerepet játszhat, és akkor ezeknek az extrémitása, ami minket valamiképpen mentálisan befolyásolnak, ezek elvezethetnek oda, hogy valakiben kialakuljon. Nagyon fontos az, hogy amikor diagnosztizálunk, akkor 18 éves koron felül beszélhetünk személyiségzavarokról, viszont vannak olyan utalójelek, vagy előzetes diagnózisok, amik már jelzik azt, hogyha itt nem lesz valami beavatkozás, akkor valószínűleg, hogy ez ki fog fejlődni. És tulajdonképpen ez alakítja ennek a dinamikának az egésznek, hogyha elmegy egy nagyon rossz végletbe, akkor kialakulhat egy személyiségzavar is.
1: Milyen az személyiségzavarokról beszélhetünk? Vannak-e különbségek közöttük? Mik a hasonlóságok közöttük?
0: Nyilván itt sok különböző személyiségzavarról beszélhetünk, narcisztikus, hisztrionikus, kényszeres, borderline, paranoid, skizoid, skizotip, tehát hogy itt az antiszociális, úgyhogy van elég sok személyiségzavar, amiről beszélhetünk, és ezek mind különböznek. Az egyetlen egy közös tényező, amit előbb is mondtam, hogy valamiért nem működnek jól, tehát hogy nem működik optimálisan ezekben a, hogy is mondjam, tehát hogy ezeken az alapvető dolgokban, ami az embernek meg kéne legyen, ők nagyon-nagyon furák, nagyon másak, mint mi, és ez már extrémitásban, nem az, hogy valaki egy karakter, és akkor egy kicsit másabb, és itt beszélhetünk ugye klinikai és szubklinikai vonásokról is. A szubklinikai az általában egy olyan, aki adaptív, aki, és mindegyikünknek vannak azért a személyiségben, hogyha kitörtünk egy személyiségzavaros tesztet, akkor van, ahol egy kicsit magasabb értéket fogunk elérni, erről szól a szubklinikai rész, és nyilván mindegyikünknek vannak olyan vonások, amik előrébb vannak, és egy kicsit jobban hatnak a személyiségünkben, viszont náluk ez már extrémen átmegy, és itt beszélhetünk arról, hogy személyiségzavar.
1: A saját tapasztalatodból adódóan, vagy kutatásokat nézve, Romániában mely zavarok szoktak leggyakrabban előfordulni?
0: Hát az a helyzet, hogy itt nagyon befolyásolja azt a

0: saját tapasztalatot, hogy milyen doméniumban vagy pszichológus, mert ugye nagyon sok különböző ágazata van, és azt mondom, mindegyikből van nyilván. Én, amivel nagyon sokszor találkoztam, az antiszociális, a narcisztikus, a borderline, úgyhogy inkább ezek azok, amikkel többet találkoztam a való életben. De mondom, hogy mindegyikből van, most nem tudok pontos adatot mondani, nem akarok hülyeséget mondani ugye ezzel, hogy azt mondom általánosan, hogy ebből több van. Saját torzításom miatt is, mert ugye én, aminek jobban ki voltam téve, azok inkább ezek.
1: Tudnál egy néhány szóban beszélni akkor erről a háromról, hogy ezek hogyan nyilvánulnak meg, vagy mik az ismertető jelei, de így egy átlag emberre nézve, hogyha mondjuk felismerjük egy jelét, azok közül, amik közül mondasz egy emberben, akkor majd beszélünk arról is, hogy ijedjünk meg, kategorizáljuk, diagnosztizáljuk, vagy hagyjuk a szakemberre ezt a részt. De hogy röviden, hogyan jellemeznéd ezt a három személyiségzavart?
0: Hát kezdjük akkor mondjuk a narcisztikus személyiségzavarral, ugye ők azok, akik nagyon szeretik a figyelmet, és akkor mindenkinek a figyelme rá kell igazodjon, és hogyha nem, akkor ő nagyon manipulatívak szoktak lenni, és mindig valahogy úgy igazítják az egészet, hogy akkor rajtuk legyen a figyelem, ők mindig nagyon kiválóak, ők mindenben nagyon jók, mindenben tökéletesen teljesítenek, és mindig kell őket dicsérni, úgyhogy ők inkább ezek a személyiségek. Van ugye a borderline személyiség, aki egy nagyon egyik pillanatban nagyon szeret, másikban nagyon elhidegül tőled, akkor ők inkább azok, akik ilyen veszélyesebb dolgokba szoktak belevágni, mint például elkezdenek nagyon hát ilyen extrém sportokat űzni, vagy így hirtelen feljön nekik, hogy akkor most ezzel fog foglalkozni, aztán meg ott hagyja. Tehát, hogy ők inkább ez, akik egyik részről, egyik extrémitásból a másikba szoktak tengődni. Így személyközi kapcsolatokban szerintem ez az inkább legjellemzőbb, amit egy átlagember észrevetett, hogy most nagyon szeretlek, és a következő nap pedig teljes hidegséggel fog bánni veled, és nem mutat semmi érzelmet irántad. Jó, és akkor mondjuk az antiszociális, ugye az antiszociálisoknál is, itt intelligenciától is függ, de ők is manipulatívak szoktak lenni, és hát igen, ők azok, akik a szabályoknak nem a hívei, de mindenféleképpen áthágják ezeket a szabályokat, hogy jó legyen, ők azok, akik nagyon sok esetben többszörösen börtönbe kerülnek, úgyhogy inkább ez jellemzi, ezt tudjuk felismerni. Most nem fogom a kritériumokat felsorolni, mert szerintem nem, a nézőknek nem az a fontos, de ezek, amik ebbe a háromba jellemzőbbek.
1: Hogyha valakiről felismerünk egy-két-három jellemvonást, jó, hogy eldöntsük róla, hogy ő ilyen személyiségzavaros, vagy olyan személyiségzavaros. Tehát egészséges ez, hogy egyáltalán átlagemberekként gondolkodjunk ezekről a dolgokról. Ha valakit úgy ítélünk meg, hogy egy kicsit átlagon felüli személyisége van, lehet, hogy egyedi személyisége van, de mi már kezdünk azon gondolkodni, hogy lehet személyiségzavarral is küzd.
0: Nyilván nagyon sok ilyen eset van, amikor például látunk egy személyiséget a tévében, és akkor mostan rányomjuk ezt a bélyeget, de egyáltalán nem egészséges. Nem szabad ezt csinálni, hogy kategorizáljuk a másikat. Nem tudhatjuk, hogy mi megy végbe, hogy mi történik legbelül. Ezért jobb az, hogy inkább, ahogy mondta te is, hagyjuk a szakemberre ezt a részét, hogy ő tudja eldönteni, mert ő van kiképezve erre, hogyha egy diagnózist felállít, vagy sem, vagy hogy milyen diagnózis lesz ebből. Mi, mint átlag ember, nem szabad ezt semmilyenképpen, nem ajánlom, nem egészséges egyáltalán, hogy a másikra ránézem, és azt mondom, hogy na, ez olyan narcisztikus, meg ez olyan antiszociális, és akkor ezt teljesen kerülni fogom, vagy nem ajánlatos ezt egyből irányomni valakire, mivel annyira komplex ennek az egésznek a folyamata, meg a felmérése, meg stb., hogy egy részéből, az ember életéből nem fogsz rájönni arra, hogy ő tulajdonképpen tényleg ezekbe belesorolható. Inkább akkor, hogyha azt látom, hogy egy kicsit erősebb a személyisége, ahogy te is mondtad, hogy egy kicsit kirívóbb, és akkor nem működik jól, akkor inkább ajánljam azt, hogy oké, menj el egy szakemberhez, vagy hasonló, vagy segítsek neki ebben az egészben, mint hogy kategorizáljam, és aztán lehet, hogy tévesen kategorizálom.
1: Ezek az emberek, akik személyiségzavarokkal küzdenek, mit élnek át legbelül? Mi az a belső logika, ami szerint ők élnek, és ami miatt ők néha nehezen érthetőek az emberek számára igazából?
0: Hát ők legbelül igazából teljesen, nagyon sokan személlyel találkoztam, akik teljesen logikusnak látják azt, ami bennük zajlik, és ahogy ők megnyilvánulnak, és jogosnak tartják ezt, de nyilván problémák vannak, például nem tudok megtartani egy állást, vagy nem tudok egy kapcsolatot fenntartani senkivel, mert hogy egy baráti kapcsolatot, vagy egy párkapcsolatot akár, mert egyszerűen annyira más vagyok, mint a többi. Tehát, hogy fontos, hogy itt tudjuk meghúzni azt a határt, azt a nagyon vékony határt, hogy akkor honnan is van a személyiségzavar, és hol még csak egy erős személyiség, karakter.
1: Hogyan lehet segíteni azoknak a személyeknek, akik személyiségzavarokkal küzdenek? Itt most konkrétan a szakmáról beszélek, tehát hogy a szakma, a pszichológia szakmája, hogy segít ezeknek az embereknek, és milyen terápiás módszereket szoktak alkalmazni az ők esetükben?
0: Hát az első és a legelső pont ugye az a diagnosztizálása egy zavarnak, hogy felismerje az ember, hogy megismerje, hogy igen, itt van egy probléma, és akkor ezzel dolgozzon, és akkor jönnek be majd a terápiák. Mert hogyha nem ismerem fel, hogy egy probléma van, akkor nyilván én nyugodtan élek azokkal a problémákkal, amik vannak, de hogyha felismertem, és megvan már a diagnózisom, akkor már tudok vele dolgozni, és akkor jönnek be a terápiák. Na már most itt is a személyiségzavar függő, hogy melyik fog jobban működni. Ott van például a dialektikus viselkedés terápia, ami nagyon jól működik például a borderline személyiségzavarnál, meg a többi személyiségzavarnál is. Ő nagyon jól dolgozik ugye az érzelmi résszel, a viselkedési résszel így összetevően. Akkor ott van a sématerápia, mert nagyon fontos, hogy ugye kialakulnak sémáink, amiket hozunk magunkkal, és akkor ezek is, a legtöbb személyiség zavarhoz általában szoktak sémákat is társítani a kutatók, nagyon érdekes, hogy hogyan működnek ezek együtt, és ugye a sématerápiával is nagyon jól tudnak dolgozni ugye a személyiségzavaros személyek, mert ugye azokat a sémákat fogják tudatosítani, jobb megküzdési mechanizmusokat alakítani ki, illetve ott van a CBT is, ami jó, egyesek azt mondják, hogy még a hipnoterápia is jó, de ezek különböző, attól is függ, hogy milyen személy jön el hozzá, de ezek azok, amik inkább alkalmatosak arra, hogy egy személyiségzavar kezeljenek.
1: Mennyi időbe szokott telni a személyiségzavaroknak a kezelése?
0: Ez egy nagyon hosszas folyamat, tehát különböző személytől személyig, de hosszabb folyamat, mint például, hogyha egy szorongásos zavart kell kezelni. Tehát, hogy egy hosszabb folyamat, akár évekig is elhúzódik van akinél. Tehát, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy most aztán 6 alkalommal ez lezárul, és jól leszel, hanem tényleg hosszan kell dolgozzon önmagával, jól meg kell ismerje magát, jól kell tudja azt, hogy milyen viselkedés, mintázatok azok, amik, amiket ki tud sajátítani. Úgyhogy igen, sajnos ez egy hosszú folyamat, hogy valakinek ezt a zavarját kezelni lehessen.
1: Mit tehetnek a családtagok, a partner, a gyerekek az otthonban annak érdekében, hogy a személynek, akinek a személyiségzavara van, segítséget kapjon a gyógyulásba részükről. De valami van, amit a közeli személyek tehetnek a személyiségzavaros személyért?
0: Igen, hát mindenképpen először is, hogy tényleg jelezik a problémát, és merjenek egy szakemberhez fordulni, de az, hogy megértsék azt, hogy ő ilyen, és hogy ezen dolgoznia kell, és tehát a megértés, az empátia nagyon sokat segít ahhoz, hogy ők is érezzék magukat tulajdonképpen elfogadva a családtagok szemében, nem az, hogy akkor most teljesen megszakítom a kapcsolatot veled, mert te ilyen vagy. Nem szabad így bélyegezni, vagy hasonló, hanem tényleg kell segíteni valahogy nehezen, hogy optimálisan tudjon, adaptívan tudjon beilleszkedni a társadalomba, és hogy jól tudjon működni, mi személy, ő se érezze azt a belső, mert azért, amikor látod, hogy ilyen sok probléma alakul ki körülötted, vagy nem tudok fenntartani kapcsolatot, ez nyilván egy szenvedést is fog okozni egyesekben, nem? És akkor legyünk empatikusak, próbáljuk meg minél inkább segíteni azzal, hogy megértsük azt, hogy ő hogyan működik, hogy miért viselkedik így, és a legnagyobb segítség, hogyha egy szakember segítségét kérjük, és ő megpróbál majd a legjobb tudása szerint ugye segíteni.
1: Mit tegyen egy olyan személy, aki küzd a személyiségzavarával, viszont nem szeretné, hogy a többiek megcímkézzék ezzel a diagnózissal, vagy hogy így nevezzék, stigmatizálják?
0: Hát általában ez egy személyes dolog, tehát hogyha például egy diagnózissal rendelkezel, azt nem muszáj most elküldölni mindenkinek, hogyha nem szeretné, akkor ő nem mondja el ezt másoknak, és akkor ő tud dolgozni ezen. Tehát hogy ez már saját döntés, hogy akkor most én elmondom a többieknek, hogy nézzétek, ezzel lettem diagnosztizálva, és akkor ezzel dolgozom, vagy nem szeretném elmondani, és csak dolgozom rajta, és akkor nyilván már látom azt, hogyha kiderül, vagy hasonló, elszólom magam, mert ez is megtörténhet, hogy dolgozok egy ilyen, vagy egy ilyen diagnózist kaptam az elmúlt időszakban, akkor is ezt lehet helyén valóan kezelni, de nyilván ez kommunikáció az emberek között, és kell tudják azt az emberek, hogy nem szabad megbélyegezni attól valakit, hogy egy akármilyen mentális zavarral él. Tehát, hogy ezt nem ajánlom senkinek, hogy megbélyegezzük. A diagnózisra nem úgy kell tekinteni, mint egy bélyegre, hanem inkább, mint egy térképre, hogy megismerjük azt, hogy tulajdonképpen hogy tudunk ezen segíteni, hogyha nem adaptív a viselkedés, hogyha pedig a megküzdési mechanizmusok azok már jók, akkor hogyan. Tehát, hogy különböző dolgok vannak, ilyen nagyon finom kis részletek, amiken dolgozni lehet, és akkor ez a térkép, mert mindenki azt mondja, hogy megbélyegzünk egy gyereket például, amikor diagnózist kap, de valójában ez inkább arra van, hogy őt segítsük. Tehát, hogy én úgy látom, mint klinikai pszichológus, aki már nagyon sok diagnózist láttam, és ugye a praktikumban, és inkább azért van, hogy ő is lássa, hogy mi működik jól, és mi nem, és a környezete is lássa, hogy hogyan tud viszonyulni ehhez az egészhez.
1: Még egy rövid kérdés, mert már az adásunknak az utolsó perceiben vagyunk. Vannak-e tévhitek a személyiségről, vagy a személyiségzavarokról, amelyeket el szeretnél oszlatni?
0: Szerintem ez az egyik legnagyobb tévhit, hogy aztán nem lehet vele dolgozni egyáltalán, mert lehet. Tehát, hogy lehet dolgozni vele, és Nem, nyilván nem egy könnyű út, ugye, ahogy mondtam, hogy hosszas terápiás folyamat szokott általában végbe menni, viszont lehetséges dolgozni vele, és nyilván ezért is a pszichológusok erre is specializálódnak, hogy a személyiségzavarokkal foglalkozzanak. Szerintem ez az egyik legnagyobb tévhit, hogy akkor ő ilyen, és akkor ő csak ilyen lesz. Ez nem feltétlenül igaz. Tehát, hogy lehet ezen dolgozni.
1: Milyen gondolattal zárjuk a mai témánkat? Sok mindenről beszélgettünk, de ha ki kellene emeljél egy dolgot, vagy egy üzenetet megfogalmazzál a nézőknek és a hallgatóknak a személyiség témájában, akkor mi lenne ez?
0: Hát így, ahogy a beszélgetés folyamán szerintem inkább ez maradt meg bennem, hogy merjünk elmenni azhoz a szakemberhez, és vele egy önismereti utat elkezdeni, mint hogy online nem tudom milyen teszteket kitölteni, amik nincsenek standardizálva, amik nem feltétlenül fognak jó, és nem is tudod értelmezni magadnak sokszor azokat az eredményeket, tévesen értelmezheted, és saját magadat megbélyegzed ezzel. Inkább menj el, és akkor nézd meg ezt a térképet, ami tulajdonképpen önmagadhoz vezet.
1: Hálásan köszönöm neked, hogy ma azt a kérdést válaszolhattuk meg közösen, hogy kik vagyunk valójában, bár nem adtunk mindenkinek személyre szabott választ ebben a témában, de
0: lehetetlen.
1: Adtunk néhány gondolatot, összetevőt arra, hogy mit jelent a személyiség, és hogy hogyan tudja valaki felfedni a személyiségét saját magának, azért, hogy az életben tudatosabb legyen önmagával kapcsolatosan, és a döntéseivel kapcsolatosan. Örülök, hogy itt voltál, és nagyon nagy szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást, és biztos, hogy még visszajövök, hogyha lesz valami téma, amivel tudunk beszélgetni.
1: Nagyon örülök, és nagyon várom azt a következő alkalmat. Köszönöm Önöknek, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Tulogdi Erika, klinikai pszichológus járt itt a stúdióban, és vele együtt a személyiségzavarokról beszélgettünk. Klinikai szemszögből világítottuk át ezt a témát. Hiszem azt, hogy egy nagyon hasznos téma volt, egy közérthető módon sikerült átadni ezeket az információkat, amelyeket Erika összegyűjtött az évek folyamán a tanulmányai és a tapasztalata során, a praktika során. Mindenki vegye el azt a részét, ami számára a leghasznosabb, és így ezáltal növekedjünk együtt. Erre bátorítom Önöket, mindannyiunkat, és ugyanakkor meghívom mindannyiunkat, Önöket, hogy legközelebb is csatlakozzanak az adáshoz, hiszen lesznek még hasonló tematikák és vendég meghívottak, akikkel érdekes dolgokról tanulhatunk és hallgathatunk, nézhetünk. Mindaddig én minden jót kívánok az Önök számára, a viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy Önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben, vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el Önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az Ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

0: Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
1: 87. zsoltár. A Kórá fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírusz, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő, a felséges, erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: 15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha.
1: Reménység hangja.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Miről beszéltünk az elmúlt alkalommal? Kicsit arról, hogy milyen történeti utat járt végig a szombat, ezt fogjuk ma is tovább folytatni, sőt még a következő alkalmon is. És utána még két előadásban levonunk néhány gyakorlati tanulságot a megtett útból, ebből a 13 alkalomból. Nézzük, miről is volt szó. A kereszténységnek a Bibliája az Ószövetség volt az első két században, vagy az első század végéig biztos, a második század 30-as éveikig is biztos. Közben az első században megszülettek az újszövetségi könyvek. Ezek az újszövetségi könyvek bizonyára több volt, mint ahány a kánonban fennmaradt, de egy szigorú szűrőn mentek keresztül. Ezek a Szentlélektől ihletett könyvek úgy lettek az egyháznak a tanítói, hogy a gyülekezet szigorúan összevetette az Ószövetséggel. És mindenféle ellentmondás, ha volt egy iratban, az zűrzavart okozott. Sőt, ha jött egy hamis tanítás, ami egy már elfogadott újszövetségi iratra vonatkozott, akkor is meggyengült annak az újszövetségi iratnak a tekintélye. Példát is tudok erre mondani. A Jelenések könyvét a második század elején már nagyon buzgón olvasták szerte a világon, Istentől ihletett, nagyszerű könyvnek tartották. A második század legvégén, harmadik század elején jött egy eretnek mozgalom, amelyik azt mondta, hogy 1000 év a teremtéstől, és ez az 1000 év után majd eljön Jézus Krisztus és a földi Isten országa. És a kereszténység többség azt mondta, de nem ezt mondták az apostolok, ért az apostoli hagyomány, és elkezdtek gyanakodni, mert ezek az emberek mindig szigorúan hivatkoztak a Jelenések könyvére egy félremagyarázott formában, és a kereszténység elkezdett gyanakodni a Jelenések könyvére. Úgy mondjuk ezt, hogy megingott a kánoni tekintélye a Jelenések könyvének, és amikor kiderült minden, hogy hoppá, ez a hivatkozás helytelen, akkor a Jelenések könyvének visszaállt a tekintélye. Mi történt a szombattal? Soha nem merték az ókorban kimondani azt, hogy a szombat az nem szent, az nem ünnep, hanem próbálták valahogy helyettesíteni, átinterpretálni, mert ezt így szoktuk mondani teológiai szóval, átmagyarázni valami másra. És a szombat történetének a nagy tragédiája, amiről a múlt alkalommal volt szó, az pontosan az volt, hogy a hatalmi érdek az más volt, mint amit a Biblia mondott. A Biblia szövegéhez nem lehetett hozzányúlni. Ez egy külön téma lenne, a kánon szövegének a kialakulása és őrzése. Ma is azt lehet mondani, hogy nagyon biztosan, mindig jönnek ilyen új elméletek, hogy biztos kijavították, meg átcserélték, meg minden. Kérem szépen, ez olyan lehetetlen, mint zsebkendőm négy sarkába a Gellért hegyet elhordani. Megmondom miért. Az ókortól kezdve egy olyan kézirat másoló mechanizmus épült ki, hogy el tudunk számolni minden jótával és pontocskával. Én magam otthon nyugodtan előveszem a görög bibliámat, az Új Szövetség minden jótájával, pontoskájával 1000 éves távlatba el tudok számolni, de hát nálam csak a kisipari szerszámok vannak. Hogyha a komputeremet kinyitom, és megnézek bizonyos szövegkritikai kiadásokat, amik a e-mailen elérhetők, akkor minden vesszőnek a pontos dolgát tudom. 2400 szövegünk maradt az első 1000 évből a Bibliából, és annak minden szövegének minden pontjával el lehet számolni. Szóval itt, ha valaki azt mondja, kérem, hogy hamisítás, ez nem megy. A hamisítás az máshogy jön. Hamisítás az mindig bennünk van emberekben. Egy ember mindig szeretne valamit meghallani. És a saját ízlése szerint válogat a valóságból, és a saját ízlése szerint próbálja azt magyarázni. És ebben van a veszély. A mai alkalommal egy kicsit a középkor és a reformáció problémáival szeretnénk beszélni. Ugye elmondtam a múlt alkalommal, hogy a vasárnap kérdés éppen a Barkokba féle lázadás miatt, úgy 130-as években, Rómában és Alexandriában lett problémás, mert Rómában és Alexandriában ütközött a zsidóság érdekével a kereszténység érdeke. Azt is elmondtam, hogy államvallás lett Nagy Konstantin alatt a kereszténység, egy emberöltő alatt pogányüldöző lett, a keresztényeket üldöző pogányokból pogányokat üldöző keresztények lettek, és ebben a nagy-nagy változásban az a cél lebegett a császárok előtt, hogy egy szilárd, masszív, ideológiai rendszerezett kereszténység megmentheti a birodalmat. 100 évig ment is ez. Az 5. században összeroppant a birodalom határa. A barbárok áttörték a Duna erődvonalát, és az egész Európát, az egész európai történelmet újraírták. Ezek a barbárok nem pogányok voltak már, hanem egy eretnek, szentháromság tagadó irányzat, az arianizmus misszionálta ezeket, és ők ariánus keresztényekként írtották az ortodox, igazhitű keresztényeket, és kialakult egy nagyon érdekes helyzet. Az uralkodók azok elmenekültek Rómába, aztán Rómát is elérte a vandálpusztítás, de a nép maradt. És a nép számára az egyetlen biztos támaszpont az a papja volt. És a papnak a gazdája az Róma volt, a római püspök. Itt nem volt más keresztény központ, csak Róma. És innen indulunk. A barbárból keresztényé szelidülő népek számára Róma lett a minta, és ezzel természetesen a kötelező ünnep a vasárnap lett. Így volt ez minden népnél. Most azt gondolná az ember, hogy ezek után, hogy Róma lett a minta, ez azt jelenti, hogy a szombat kérdés az előse jön az egész történelem során. Nem így van ez. Mert bár Róma lett a minta, de a kereszténység alapja mindig is a Biblia volt és maradt. A Biblia az nem nemzeti nyelvű könyv volt. Az első biblia fordítások azok a 14. századtól kezdődnek el Európában, nálunk ugye a 15. század az, amikor jobban elindult 15. századból, mert csomó magyar fordítás részlet van, a 16. században lesz anyanyelvű könyvé a Biblia szerte Európában. A Biblia latinul van, mégis a Biblia hat. Nagyon érdekes példát hadd mondjak. A mi atyánknak a magyar szövege az biztos 11. századi. Erről én egyszer írtam egy tanulmányt. Tudnélik, van ez a kifejezés, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ez csak latinul van így, mert ez a mindennapi kenyér, ez egy nagyon vitatott nyelvtanilag és a szó értelme nagyon vitatott valami. És ezért az első fordítások ezt úgy fordították le, hogy a kenyerünk mindennapiát ad meg nékünk ma. És az az érdekes, hogy a néprajzkutatók még az 1960-as években a magyarság peremterületén, a csángók között például, és Jugoszláviában többször feljegyezték azt, hogy így mondják a nénik, a mi atyánkot, a kenyerünk mindennapiát ad meg nékünk ma. És ezek a nénik nem tudták, hogy a müncheni kódexben, a huszita bibliafordításban is így van. De a huszita Biblia fordításban is azért kerül velünk, mert ez egy 11. századi fordulat, ezt sok mindenből ki tudjuk mutatni. És ebben a nagyon érdekes Európában mi is történt. Menjünk csak tovább. Szombatünt ünneplő csoportok eleinte csak a római birodalom határain kívül vannak. Ilyen római birodalom határain kívül lévő területek, ahol nagyon ősi kereszténység van, például az örmények, örményeknél voltak szombatünneplő csoportok. Sőt, etiópok között, tehát az Abesziniában, hogy régen mondták, az etiópok között, az kopt etióp egyház egészen a legújabb korig őrizte a szombatünneplés hagyományát. Vagy Indiában és Perzsiában a nesztóriánus keresztények őrizték a szombatünneplés hagyományát. Ők kívül voltak a római birodalmon, és az az egységesítő politikai nyomás, ami Nagy Konstantintól elindult, ez nem érte őket. De vajon mi történt Európában? Menjünk csak tovább. Ha most a teológusokat hallgatjuk meg, akkor a szombat dilemmáját a teológusok körülbelül úgy kezelték, mint a szevillai Izidor. Ez a szevillai Izidor egy nagyon híres 6. századi, 7. századba átnyúló egyházatja volt a spanyol egyházban, Sevillában élt, onnan kapta a sevillai Izidor nevet, és a spanyol kultúra ebben az időben nagyon érdekes volt, mert ugye a spanyolok tovább értették egy kicsikét, az ott megtelepedő germánok tovább értették a római kultúrát, hiszen a kereszténység humanizálása az azt jelentette, hogy ezeket a barbárokat fokozatosan a keresztények tanították meg a római kultúra alapjaira, ezért lett latin, az internacionális nyelv az egész középkorba. A térítő szerzetesek, főként a bencések tanították meg a malomiparra, például az egész Európát a földművelésre. Magyarországon a Pannonhalmi, akkor még Szentmárton hegynek hívták, Pannonhalm az egy új név, a nyelvújításkori név, akkor a Szentmárton hegyi szerzetesek tanították meg a magyarokat a szőlőművelésre, minden belterjes gazdálkodásra, és a Bibliára is. Nos, ez a szevillai Izidor és az egész középkor arra törekedett, hogy a Bibliát valahogyan értelmezni kell az ünnep szempontjából is. És ugye a Bibliában benne van, hogy a szombat az a teremtésre emlékeztet, hiszen ott van a szombatünneplés a Biblia elején, és ezeket a történeteket el kellett mondani, enélkül nincsen Biblia ismeret, és ezeket tanították a szerzetesek, a megtérő új népeknek. Valamit kellett mondani a vasárnapra is. Szevillai Izidor azt találja, hogy a vasárnapot, mint a feltámadás és az újjáteremtés napját kellene bevezetni, és ugyanúgy kellene ünnepeltetni, mint ahogyan a Biblia mondja a szombatünneplés módját. Ez a gondolkodási mód az egész középkorban nagyon élesen megmutatkozott, és ez volt a középkornak a válasza arra, ha valaki netántán a szombatünneplést emlegette. Ugyancsak ezt erősíti az egyik leghíresebb pápa, Nagy Gergely, Nagy Szent Gergely, aki az egyik munkájában azt írja, a 7. nap a jelenlegi életet mutatja be, míg a 8. az örök élet jele, amelyet az Úr a feltámadás által nyilatkoztatott ki. Elővették azt a régi érvet, hogy hát nem is annyira a 7., mint a 8. napra kellene figyelni. És ez az ókorban már meglévő tanítás a középkori skolasztikus teológiának az egyik fontos eleme volt, amikor a szombatnapról volt szó. Rendszerint azt mondták, hogy szombatnap igen, ami alatt vasárnapot kell érteni. És ez a gondolkodási mód egészen a legutóbbi időkig megmaradt. És ez azért volt, mert a szombat gyakorlatát a római keresztények, tehát a római gyülekezet, pontosabban a Rómában élő keresztények, ezek már nagyon hamar a második század közepén átcserélték vasárnapra, úgyhogy még ünnepelték a szombatot hosszú évszázadokon keresztül, akkor ugye a bibliai normák szerinti ünneplés megvolt, csak hogy az istentisztelet napja vasárnap volt, és fokozatosan a vasárnap ünneplés lett az az elfogadott ünnepnap, amit a keresztények gyakoroltak. Ha most tovább megyünk, akkor azt kell mondani, hogy a szombat ünneplő keresztényekről csak az egyház perifériális részéről jöttek hírek. És ez így van, de ezek a perifériális részek nagyon érdekesek. Hol vannak ezek? Ugye a kereszténység az úgy terjedt Európában, és ez a középkornak a titka, hogy a szerzetesek a hittérítők. De kik voltak a szerzetesek? Ugye a nagy konstantini fordulat után jelenik meg a szerzetesség a keresztény egyházban. Miért? Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Felhígul, ezt múltkor is mondtam, felhígul a kereszténység, és akik azt mondják, hogy én komolyan akarom Jézust követni, az egész életemet rá akarom tenni, kénytelenek kivonulni a kereszténység közül, és egy szerzetet alapítani. Először úgy, hogy elmennek remetének, utána pedig összeállnak szerzetesi közösségekbe, és közösen imádkoznak, kutatják a Bibliát. És ezek a szerzetesi közösségek voltak azok, akik Európa misszionálásába részt vettek. Nagyon sokszor úgy is, hogy politikai érdek húzódott meg közöttük, ez a germán törzseknél általános volt. Tudnélik, a germánság életében egy nagyon érdekes dolog történt. A frank birodalomról most elég sok szó esik újabban, hogy miért nem, azt most én nem mondom el, de a frank birodalom egy nagyon kis törzsből indult el, a frankokból. Mi volt a frank birodalom megalakulásának a titka? Gondoljuk el, itt átvonult a Kárpát-medencén egy csomó ariánus germán törzs. Először raboltak, pusztítottak. Mit csináltak akkor az itt lévő őslakosok? Akik kelta gyökerű rómaiak voltak. Elmenekültek az erdőbe, a mocsaras részre, megvárták, míg elmennek a népvándorlók. És akkor kijöttek, összekapargatták a maradékot, köveket egymásra rakták, újraépítették a kicsi templomokat, de az egyetlen értelmiségi az a pap volt. És Klodvig, ez a frank vezér, rájött valamire. Ezek a germán törzsek egymással is állandóan háborúztak. Nagyon gyorsan változtak a területek, szinte a korai középkorról nem lehet térképet készíteni, mert ki tudja, hogy hol uralkodtak. Ezek nem nagy népek voltak. Gondoljunk, mi is egy utolsó ilyen, de nem germán honfoglaló nép vagyunk, a magyarok. A magyarok azok elenyésző kisebbségben voltak itt, amikor uralkodtak a honfoglalás idején. Azt szokták mondani ma, hogy sokkal több kínai és kelet-ázsiai van ma Magyarországon, mint ahány honfoglaló volt a honfoglalás idején. Hát akkor hogy volt ez a birodalom? Úgyhogy ezeket a népeket, akik itt voltak, megpróbálták adófizetővé tenni. És amíg tartott a katonai hatalom, addig volt hatalom, és amikor elkényelmesedtek a harcosok, akkor ez a hatalom kezdett meggyengülni, és kezdtek gondolkodni az uralkodók, hogy hogy lehet fenntartani a hatalmat. És egy nagyon érdekes ötlet jött, és ez volt Klodvig ötlete, 6. század legelején, 5. század legvégén, 490 táján. Azt mondta, hogy mi lesz akkor, hogyha én nem maradok ariánus, hanem áttérek római kereszténynek. És én elfogadom a pápai uralmat. Az jó messze van, nincs nagy politikai hatalma. Abban a pillanatban az egész Európában ezek az őslakosok, benszülöttek, a hittestvéreim lesznek. És velük összefogva, őket megszervezve, majd az ariánus eretnekek ellen, amilyen én is voltam korábban, elkezdünk harcolni. Ez az ötlet olyan jól sikerült, hogy a frank birodalom két emberöltő alatt a legerősebb birodalom lett, és a kora középkornak egy hatalmas nagy erejévé lett. És a császárság így jött létre. Mert a római pápa azt mondta, hogy van két kard, ugye Lukács evangéliumából, hogy Péternek azt mondja Jézus, Jézusnak azt mondja Péter, van két kard, erre Jézus azt mondja, hogy elég. Ebből azt magyarázták a középkorban, hogy van a politikai hatalom kardja, az egyházi hatalom kardja, és ez összefogva létrehozza a császárságot, amiben az egyház a lelkiekért felel, Róma a lelkiekért felel, és a császár pedig a politikai rendért felel. És ebben a nagyszerűen kialakuló középkori világban keresztényé kellett tenni az embereket. Ezt már nem a hatalom tette. Jöttek a bencés szerzetesek. Orando et laborando, mondták. Óra et labora, így szokták mondani. Imádkozz és dolgozz. Kezdték Európát, hogy így mondjam, humanizálni. És ők a Bibliát tanulmányozták. És az az érdekes, hogy minél messzebb kerültek Rómától, annál inkább találunk köztük szombatünneplő csoportokat. Ha most tovább megyünk, akkor egy nagyon érdekes dolgot láthatunk. Szent Kolumbánról van szó, aki a 7. század végén él, és a kelta egyháznak az egyik nagyon illusztris, szerzetes vezetője volt. Szent Kolumbán szombatot ünneplő kelta csoportot vezetett, és ezek a kelta misszionáriusok azok, akik a germán törzseket, nem csak a németeket, hanem szerte, hogy így mondjam, Közép-Európát misszionálták a 7.-től 10. századig. És Szent Kolumbán életrajzából tudjuk, hogy ő mindig a Szent Szombatról beszélt, ez a 7. nap, és ezt a Szent Szombatot ünnepelte és tanította szerte Európában. Úgy Spanyolországban, mint ahogy tanította ezt a németek között, és kialakultak szombatünneplő keresztény csoportok szerte Európában. Ez viszont más volt, mint amit Róma mondott. Csak egy szerzetes a mai napig is viszonylag nagy áttételekkel függ Rómától, ezért Kolumbán ezt megengedhette, különösen az ír szigeteken, ugye Írország nagyon kiesett Rómától, ugye nagyon messze volt, gondoljuk a középkori közlekedési szabályokra, vagy lehetőségekre, ez nagyon messze volt. Ezért az újonnan megtért barbár népek között is népszerű lett az Ószövetség, és itt is kialakultak szombatünneplő csoportok. Hogy miért? Az Ószövetségben rengeteg történet van. És ez minden nép úgy vette, mint egy kicsit a saját múltjának az előtörténetét. Az ószövetségi történeteknek a nagy népszerűségét mutatja például az, hogy a középkori fennmaradt névanyagunk, nem csak a magyar, hanem szerte Európában a névanyag, nagyrészt ószövetségi eredetű nevekből származik. Az Ószövetség az nagyon könnyen emlékelhető volt, könnyen elmesélhető volt. És az istentisztelet az akkor nem úgy volt, hogy felolvassuk a textust, hanem az istentisztelet egy nagyon egyszerű szertartásra épülő, és egy hosszabb prédikációból álló valami volt, ami mindig tanítás volt. És ennek a tanításnak mindig az Ószövetség volt. Az Ószövetség történetei voltak az alapjai, nem csak az újszövetségi evangéliumi történetek, természetesen az is. Éppen ezért az Ószövetségnek az ismerete Európa szerte meglehetősen nagy volt. És az Ószövetségből sehol nem lehet semmiféle vasárnap ünneplést bizonyítani, az újból se, kivéve azt, amit ott mondták, hogy hát ezen a napon támadt fel Jézus. Ez volt az egyetlen érve, ami újra és újra előjött a középkorban. Na most, ha tovább megyünk, akkor a karolinkorban ugye a császárság, ahogy mondtam, Karolinkor ugye a frankoknak az uralkodása, a császárság és a pápai hatalom összefogott, és valahogyan az egységes keresztény hitet kellett ápolni, mert ebben az időben nagyon sok olyan zsinati határozat születik, ami félti a kereszténység egységét. Tudnék, ezek a szerzetesi közösségek nem nagyon voltak hajlandók arra, hogy mindenben a római iránymutatást kövessék, nem inkább engedetlenségből, hanem a távolságuk miatt és a kommunikációs hírszolgálatnak a gyengesége miatt. És éppen ezért a karolingok azt mondták, hogy na jó, most akkor csináljunk rendet a birodalomban. És ez a rendcsinálás úgy ment, hogy a vasárnapot is tessék úgy ünnepelni, mint a szombatot. És azt olvassuk, hogy szombat, akkor azt vasárnapra értjük, naplementétől naplementéig tartjuk, az istentiszteleti rendet is így tesszük, és éppen úgy előírjuk a munkatilalmát, mint ahogyan a 10 parancsolat is előírja, és a vasárnapot kezdjük szombatszerűen ünnepelni, naplementétől naplementéig. És valóban ez a rend alakult ki szerte Európában. Ha most tovább megyünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ugyanígy volt ez a hazánkban is. Szent Istvánnak a törvényei előírják a vasárnap ünneplést. Szigorúan elrendelik, hogy vasárnapot kell ünnepelni, és hogy hogyan, olvassuk el a törvényt. Ha valamelyik pap vagy ispán avagy valamely más hívő személy valakit vasárnap ökrökkel lát dolgozni, vegyék el tőle az ökröt, és adják a várnépnek elfogyasztásra. Ha pedig lovakkal dolgozik, vegyék el tőle a lovat, amit gazdája, ha akarja, ökrökkel megválthat, és az ökröt egyék meg, ahogyan mondottuk. Ha pedig valaki más szerszámokkal dolgozik, vegyék el tőle a szerszámokat és ruháit, amelyeket, ha akarja, bőrével megválthat. És így tovább. A papok pedig és az ispánok hagyják meg az összes falusi bírónak, hogy ezek parancsára vasárnap mindenki menjen templomba, öregek és fiatalok, férfiak és nők, kivéve azok, akik a tüzet őrzik. Ha pedig valaki amazok hanyagsága folytán nem tűzőrzés véget marad otthon, az ilyet verjék meg és nyírják le. Ez a Szent Istváni törvény. Most ebben mi az érdekes? Az egész Európában így van. Most a korábbi vasárnap ünneplésben ez a szigorú munkatilalom nem volt. Ez úgy jött létre, hogy a karolin korban éppen ezért a feszültség miatt, hogy a Bibliában állandóan az van, hogy szombat, és mi meg vasárnapot ünneplünk. Ezt úgy akarták áthidalni, hogy na jó, akkor a vasárnapot is szombatszerűen ünnepeljük. És a szombatünneplést így vasárnapra áthelyezve, aminek ugye semmi bibliai alapja nincsen, ezt már láttuk, szombatünneplést így vasárnapra áthelyezve állami törvényekkel rendszabályozták meg. És ezért magyar eleinknek is meg kellett tanulni a mórest, ez a törvény egész részletesen beszél róla, hogy el kellett menni a templomba, nem volt szabad dolgozni. Holott korábban, hát a vasárnap az abból kapta a nevét, hogy vásárnap volt, nem? Ez volt a vasárnapnak a lényege. Most nincs szó semmiféle vásárlásról, templomba menetelről van szó, mert aki dolgozik, attól elvették az ökröt, és hogy ez működjön, ez egy nagyon okos törvény volt, ezt az úgynevezett várnépnek, vagyis mindig a fejedelmi szálláshelyeknek a katonái kapták meg, hogy ebből legyen az ennivalójuk, mert akkor az elkobzott ökröket levágták, és ennek a húsát osztották szét a várnép között. Ezért a várnép árgus szemekkel leste, hogy kitől lehet elvenni az ökröt. Ez így működött. Menjünk csak tovább. A késői középkorban viszont valami történt. Ugye a középkorban van egy latin kultúra. Latinul tudtak írni, olvasni az emberek, a klérikusok, tehát az egyházi alkalmazottak, akár szerzetesek, akár papok voltak, a latin nyelvet használták, ez lett az írásbeliségnek a nyelve, és történt valami a késői középkorban. Ez az egységes latin kultúra, és minden globalizálódó társadalomban ez bekövetkezik, ez az egységes latin kultúra kezd felbomlani részeire. Kicsit más volt a magyar latin, kicsit más volt a német latin, és egyre jobban jöttek olyan törekvések, hogy nézzük meg csak jobban a forrásokat. A pápasággal is egyre nagyobb baj lett, a császárság és a pápaság közötti küzdelem, az kiéleződött, mert ugye két dudás egy csárdába az nem igen fér meg, ahogy szokták ezt közmondásilag mondani. Azután sok baj lett abból is, hogy ugye a különböző egyházi központok különbözőképpen fejlődtek. A 15. századtól kezdve ugye beáll egy olyan válság, hogy egyszerre csak ellenpápákat kezdenek választani, jön a pápáknak az avignoni fogsága, ugye a franciák elviszik a pápaságot Avignonba. Aztán jönnek a zsinatok, például a konstanci zsinat, ahol le akarják tenni a két pápát, és egyet akarnak helyébe, hogy ne legyen megosztás a kereszténységben. Erre leteszik a két pápát, aki nem hajlandó lemondani, de választanak egy harmadik pápát, ebben lesz most már három pápa egyszerre. És akkor ez egy nagyszerű dolog volt, mert az egyes országok, kisebb országok, így a magyarok is, azt mondták, hogy ha ez a pápa többet ígér, akkor oda állok abba a csapatba, ha meg a másik, akkor visszaállok majd ebbe a csapatba, és szóval kialakul egy anarchia. És ebben az anarchiában az emberek felteszik a nagy kérdést, hogy vissza kell menni a forráshoz. És ezek az előreformációs mozgalmak, akik azt mondják, hogy nézzük csak meg, hogy a Bibliában miről van szó. És abban a pillanatban nyilvánvaló lesz, hiszen ezt tudja a nép is valahogy, hogy Jézus nem úgy élt, Jézus nem pompás palotákba lakott. Az evangéliumok más Jézus képet mutatnak. És ezek a mozgalmak azt mondták, akkor lesz rend a kereszténységben, ha visszatérünk a forráshoz, visszatérünk a Bibliához. A legjelentősebbek a valdensek voltak. A valdensek az nem egy egységes felekezet. Ezért nagyon sok baj van a valdensekkel az egyháztörténészeknél. Két baj van velük. Az egyik az, hogy tőlük nem maradt szinte semmilyen írásbeli munka, mert elpusztította az üldöző egyház. És mindig csak róluk beszélnek, és a róluk beszélő források nem objektívek. Ez az egyik baj. A másik az, hogy a valdensek is többfélék voltak. Nem egy egységes szervezet volt, ez egy irányzat volt. És ebben az irányzatban nagyon sok olyan ember van, aki szombatot ünnepel. Egész valdens csoportokról tudunk, akik szombatünneplők voltak. Magyarország területén is voltak valdensek, például Sopron területén tudunk egy valdens csoportról, ezekről nem tudjuk, hogy szombatünneplők voltak-e vagy nem. Ugyancsak egy ilyen mozgalom volt a Lollárdok mozgalma, akik erősen misszió munkát végeztek, az emberekkel elkezdtek beszélni, és azt mondták, hogy vissza kell térni az egyszerű élethez. De ez az egyházon belül is a szerzetesek rendeken

Svédországban, Dél-Norvégiában, déli finnországi településeken, akik frissen vették fel a kereszténységet akkor, hiszen ez a 11. századtól kezdve misszionálják ezt a területet a szerzetesek, akkor ilyen zsinati határozatot nem hoztak volna. És így érkezünk el egy nagyon érdekes problémához. Megint a régi római birodalom határán kívül vagyunk. Vajon a keleti egyházban mi történik? Ugye Bizánc egy óriási nagy nyomás alatt van, mert az iszlám nyomás az fokozatosan szorítja vissza a kelet-római birodalmat. Kelet-római birodalom, ugye ez ezer éves nagy kultúra, bizánci kultúra, rendkívül kifinomult egyházi és világi kormányzási módszerekkel. Azt lehet mondani, hogy egyre jobban visszaszorulva, egy egészen más típusú kereszténységet alkot. De vajon ebben nem jelentkezik a szombat? Éme az orosz egyházban, Novgorodban és Litvániában is találunk szombatünneplőket. A forrás az egy, az alapvető gondolat egy, vissza kell térni a forráshoz, és ezért újra és újra a szombatünneplő csoportok kezdenek alakulni. Vissza a forráshoz. Ezt nagyon hosszú ideig fontolgatja Európa. Az egész 15. században reformációról van szó. Nehogy azt gondoljuk, hogy a reformáció Luther találmánya. A reformációról egészen a Szent Ferenc óta, a Ferences rend óta beszél Európa. De a 15. században minden egyetemen erről tanítanak. Reformálni kell, reformálni kell. És különböző utakon indulnak el. Van, aki azt mondja, hogy a szervezetet kell rendbehozni. Van, aki azt mondja, hogy a központi hatalmat kell megerősíteni. Van, aki azt mondja, hogy nem, spirituális oldalon kell elindulni, lelkiekben kell megerősödni. Van, aki azt mondja, hogy nem, hanem a szervezet erősítése az, ami célhoz vezet. Mert mindig úgy van, hogyha az egyház életében betör a világ, tehát a mindennapi élet gondja, ez egy szükségszerű folyamat, mert hogyha ez nem történik meg, akkor az egyház bezárkózik, és a bezárkózott egyház az egy célja vesztett egyház. A világidegen egyháznál szörnyűbb nincsen. Elveszti a küldetését. Ez éppen olyan, Jézus azt mondta, hogy mi vagyunk a só, nem? Nem ér semmit a sótartóba, nem? Hanem lehet belekeverni a levesbe. Akkor sótlan lesz a leves, és a sótartóba is megízetlenül a só. Ez Jézus példázatának a lényege. Na most, hogyha betör a mindennapi élet a világba, ma is így van ez, három oldalon fogalmazódnak meg a kérdések. Az első az, hogy hogy tanítunk? Vajon a mai ember mai kérdésére mai válasz a tanítás? Ez az első kérdés. A másik, hogy járja át a kereszténység, ami mindennapi életünket, hiszen a kereszténység az Krisztus követés. Az emelmélet az egy praxis. És a harmadik, ennek milyen organizációs, vagyis szervezeti következménye van. Ez mindig így működik. Most Rotterdami Erasmus volt az, aki nagy hatással a 16. század elején kimondta ezt a nagy-nagy igét, hogy vissza kell menni a forráshoz. Nem lehet megoldani így vagy úgy, egyik vagy másik irányzatban, tehát se spirituálisan, se organizációsan, se teológiailag. Nem lehet megoldani az egyház problémáit. Csak úgy, hogyha az egész egyház visszamegy a forráshoz. De mi a forrás? Ez nem volt kérdés, egyértelmű. A forrás a Biblia. Vissza kell menni a Bibliához, az Új Szövetséghez, az Ószövetséghez. Ezért villámgyorsan megtörténik az, hogy ahogyan a nyomtatást feltalálják, ugye nem véletlenül, hogy a Gutenberg galaxis, ugye úgy szokták ma mondani, elkezdődik úgy, hogy a Bibliát nyomtatják ki először, nem? Nagyon gyorsan megindulnak a nemzeti nyelvű Bibliák fordításai. Miért? Mert a forráshoz kell visszamenni. Valami baj van, nem működik az egyház. Valahol működési zavar van. Vissza a forráshoz. És ebből jön a reformáció. A reformáció nem Luther találmánya, hanem a reformáció annak a nagy-nagy dilemmának az egyetlen megoldása, ami legalább 150 évig előtte Európát foglalkoztatja. Mi lesz veled, kereszténység? Csak úgy lehet megoldani minden kérdést, ha visszamegyek a forráshoz. És ezt én azért hangsúlyozom ennyire, mert a mai kereszténységnek sincsen más problémája. Most egy kereszténység utáni világban élünk, formálisan van kereszténység,
Lényegében Krisztus követése az gyakorlatban

nem igen működik sehol a világon. Mi a megoldás? Ad font ez. Vissza a forráshoz. Menjünk csak, hogy mi lett ebből. Ha a reformáció jegyében nézzük, akkor a reformáció az pontosan a középkornak a szőrszálhasogató, kazuisztikus tiltásai ellen harcolt. Tudnélik, előtte, a reformáció előtt az egyház úgy próbált rendet teremteni a maga portán, hogy szabályokat hozott. És kialakult egy új farizeizmus. Mindenre volt egy szabály, mindenre volt egy egyházi határozat, zsinati határozat, pápai dekrétum, és ez kötelező volt. És a kazuisztus a túlzásokkal és kötelezésekkel körülbástrázott kereszténység értelmét és célját veszítette. Erre jött rá az egyház, hogy hoppá, nem lehet szabályokkal tovább kormányozni. Na most, ő mit látott? Látott egy egyházi gyakorlatot, amiben ilyen Szent Istvánhoz hasonló törvények voltak, hogy mit kötelező vasárnap csinálni. A Bibliában nem ezt találta ugyan, de a Bibliában ott találta azt, hogy a farizeusok pontosan úgy viselkedtek, mint ahogyan a középkor végi egyház viselkedett. A zsidóság végsőkig szabályzott szombatünneplése, ami jelen volt Európában, az nem vonzotta a kereszténységet, azokat, akik változtatni akartak ezen. Mi lett ezután? Menjünk tovább. Arra jöttek rá, hogy csak a hit szabadságában lehet találkozni Jézussal. És ez a reformáció döntő felismerése. De hogy függ össze vajon a hit szabadsága a szombattal? Mert ez a nagy kérdés. Menjünk csak tovább. A hit megújításának, az evangélium újrafeltvezetésének lázában a szombat így a perifériára szorult. Nem nagyon értették azt, hogy hol van itt a szombatnak a helye. Ezt a reformáció kora nem fedezi fel, luterék nem fedezik fel. De ha tovább megyünk, akkor például Luther a 10 parancsolat 7. napját vasárnap akarta megünnepelni, ez egy középkori hagyomány volt. Azt írja, hogy Isten a 7. napot az Ótestamentumban elkülönítette, ünnepül rendelte, és megparancsolta azt, hogy minden más napnál szentebbnek tekintsék. És akkor úgy folytatja ezt tovább, éppen ezért, mivel a zsidók ezt igaként kapták, nyükként kapták, meg is érdemlik, hogy ezzel ugye megbénítja őket minden, és Luther úgy gondolta, elismerte, hogy a nyugalom napra szüksége van az embernek, majd így érvelt, ugye, hogy viszont az értelmiségnek nem, a teológusoknak nem kell nyugodni. Ez azonban, mondom, mondja Luther, nincs időhöz kötve úgy, ahogyan a zsidóknál, hogy éppen ennek vagy annak a napnak kell lennie, hiszen magában egyik sem különb a másiknál, sőt, ennek minden nap kell, hogy kellene történnie. Tehát minden napnak, szombatnak kellene lennie. Ezt írja a Nagy Kátéba Luther. Ez tulajdonképpen nem más, mint a középkor tanítása. De a Bibliát tanulmányozó körök ebben nem nagyon nyugodtak bele. Lutherrel szemben például ott volt András Karstadt. András Karstadt egy nagyon jelentős reformátor volt, Luther egyik követője, aki nagyon kemoly harcba kezdett Luthernek ezzel a gondolkodásával, és Luther sok mindenben vissza is vonta ezt a gondolkodását, mert 1524-ben írt egy vitairatot a szombat ünneplése mellett, és nagyon sok követője volt. Nagyon érdekes, hogy Morvaországban, Ausztriában, de Felvidéken is voltak olyan reformációt követő csoportok, akik szombatot ünnepeltek. Karstadt észrevette azt, hogy valami itt nincs rendben, szóval ezt a középkori gondolkodást nem lehet követni. De nem csak ő volt, hanem az anabaptisták is. Az anabaptisták rájöttek arra, hogy hoppá, hogyha én azt akarom, hogy a hit uralkodjon az én életemben, ahhoz ehhez hozzá kell tennem, hogy újra kell születnem. Az újjászületést gondolatát kezdték hangsúlyozni. Az újjászületés gondolatában pedig az is benne van, hogy hívő keresztséget kell gyakorolni. Nem lehet beleszületni a kereszténységbe. Az, hogy gyermekkeresztség, ez elég régi hagyományra ment vissza, de a középkor derekáig általában az emberek felnőtt keresztséget gyakoroltak. Ha eltetszenek menni mondjuk Olaszországba valahova, mondjuk Firenzébe valaki elmegy, Pizába elmegy valaki. Pizába ne csak a Ferde tornyot tessenek megnézni, hanem a Dommal szemben ott van a battisztérió, a keresztelő kápolna. Most ha betetszenek menni a keresztelő kápolnába, akkor a közepén mi van?
egy medence, tele vízzel. Mit gondolnak, miért? Nem azért, hogy szökőkút legyen az aranyhalaknak, hanem azért, mert abba kereszteltek alámerítéssel, középkorba végig. Kereszteltek gyerekeket is, de nagyrészt felnőtteket. És jönnek az anabaptisták, azt mondják, ez vissza kell menni, mert ez a bibliai hagyomány. De nagyon sok anabaptista azt mondta, hogy igen ám, de akkor menjünk csak, nézzük meg, világítsuk át az egész keresztény tanítást, mit nem csinálunk úgy, mint a Biblia mondja. És például ez az Oswald Glate nevezető anabaptista azt tanította, hogy a szombat a teremtés emlékünnepe, ezt mondta Luther is, és nem tekinthető a körülmetélés vele egyenrangú zsidó nyelnek, hiszen az utóbbi csak Ábrahámnak és leszármazottainak rendelte az Isten, a szombat pedig a teremtés jogán az egész emberiségre érvényes. Ez az alapvető bibliai igazságot kimondta Oswald Glate. Most egy spanyolt is nézzünk. Mario Velozo, aki viszont érdekes módon nem volt protestáns, hanem katolikus volt. Csak a reformációban nem önálló felekezetek alakultak. Luther élete végéig úgy tudta, hogy ő az egyház tagja. Ő nem akart elszakadni a római katolikus egyháztól. Az, hogy evangélikus egyház, vagy luteránus egyház, ez nonsens, amikor feltámad majd Luther, ez ellen nagyon fog tiltakozni. Ő az egyházhoz tartozott. És éppen ezért ezek a reform gondolatok a római katolikus oldalon is megmutatkoztak. Ez a Mario Velozo nevezető 1560-ban halt meg Sevillában, azt mondja, a 10 parancsolatot megünneplése ma is időszerű. És senkinek, még a császároknak sincs joga arra, hogy Istent megváltoztassák. Ez a Velozo szombatünneplő volt. Elég sok kellemetlensége volt éppen emiatt. Ha most tovább megyünk, akkor Magyarországon is, hogy ne csak a távoli tájakon járunk, ez a gondolat megtörtént. Itt van Dávid Ferenc. Dávid Ferenc egy nagyon érdekes utat járt be. Római katolikusból evangélikus, evangélikusból református, reformátusból unitárius, és unitáriusból szombatünneplő lett élete végén. De ez a vallásváltoztatás volt? Hát ezek nem vallások voltak, ezek irányzatok voltak. A 16. században nem lehet a klasszikus felekezeti átiratkozást, vagy mit tudom én, most beléptett egy város, mondjuk a reformátusok között, nem. Pap egyszerűen irányba kezdett prédikálni, és akkor attól protestáns lett az a város. Aztán az ellenreformáció ugyanezt visszafele megcsinálta, küldtek oda egy katolikus papot, és mindenki katolikus lett. Ez durván így ment ez a folyamat. De nézzük Dávid Ferencet. Dávid Ferenc azt mondta, nincs nagyobb esztelenség, sőt lehetetlenség, mint külső erőben kényszeríteni a lelkiismeretet és a lelket, aki felett hatalommal csak a teremtője bír. Vizsgáljátok meg, ha Istentől van-e a ma lélek, a jövendőléseket megnevesétek, a lelket ki ne oltsátok. És ezzel elindult egy irányzat. Nagyon hamar megjelent itt is szombatünneplő csoport. Ha most tovább megyünk, akkor van egy feljegyzésünk, ez a Nagyszabó Ferencről, a Ferenctől feljegyzett feljegyzés, egy krónika, aki azt mondja, hogy Erdélyben, Szent Erzsébeten lakik vala egy főember, akinek Ősi András vala a neve, addig olvassa a Bibliát, hogy szépen kitalálá belőle a szombatos vallást, és nagy sokakat elhitetett vala, Szentírásnak világos lókuszait mutogatván nagy együgyű közösségnek. Ugye nyilván vala Nagyszabó Ferenc az református lelkipásztor, nem fog neki tapsolni, de ki ez az Ősi András? Ez az Ősi András Pádovába egyetemet végzett nemes ember. Megint Padova ugye egy római katolikus teológia. És Padovába a Szentírás tanulmányozása során rájött arra, hogy ad fontes, vissza kell térni a forráshoz. Szombatot kell ünnepelni. Hazajött, és a birtokán egy szombatünneplő csoport indult el. De mi lett ebből a csoportból? Menjünk csak tovább. Ennek a csoportnak lett egy támasza. Egy nagyon titokzatos személy ez a Mattias Grillius, V.E. Grillius, aki valószínűleg holland származású, és megjelent Erdélyben, ahol viszonylag nagyobb volt a vallásszabadság, hiszen köztudott, hogy az első vallásszabadsági törvényt 1563-ban ugye Erdélyben mondták ki a világon. Szóval Grillius megjelent Kolozsváron, és ő volt az, aki először a szombat ünneplést, mint kötelező ünnepet kezdte a 16. században ünnepelni.
Ezt a Grilliust egy Dan Robert nevezető, velem egyidős kutató találta meg, csak szegény Robi barátom, nagyon jó barátok voltunk, ugye 15 éve már meghalt, de magyarul is megvan a Grillius könyv, még lefordította, és Matthias Grilliusék kimondták, hogy az Isten törvényéből kiírt parancsolatok szerint kívánnak élni, amelyeket minden nemzedékből való embereknek meg kell tartaniuk, akik üdvözülni akartak. Ezért tartózkodtak a tisztátalan ételektől, megünnepelték a többi ótestamentum ünnepet, köztük a szombatot is. Óriási támadás érte ezért ezt a csoportot. Viszont nagyon érdekes, hogy nem tudta ez a támadás elfojtani ezt a csoportot, ha tovább megyünk. A felekezet udvarhely, Marosszék falvain túl, a városokban is tobozott híveket, így Marosvásárhelyt. Például Marosvásárhelyen van egy Borsos Tamás utca. Tetszenek tudni, hogy hol van? Elmondom, hogy hol. Van sok Marosvásárhely, azon mondom, mert Borsos Tamás egy szombatos volt. Szombatos főbírója volt Marosvásárhelynek. Tordán, Kolozsvárott is voltak kisebb-nagyobb szombatos szigetek, sőt, Erdély határán kívül egészen Makóig terjedt a szombatosoknak a hatása, és a legszerényebb számítások szerint is a 16. században egy 20 000-es nagyságrendű felekezetté lett a szombatos közösség. És ezek csak a felnőtt, önálló, úgy mondják adófizető tagok voltak. Na de, mi történt ezzel a szombatos közösséggel? És ez egy nagyon érdekes tanulság, és itt már a végén járok. És ezt a tanulságot hadd mondjam el, és elnézést kérek, hogy ez az előadás egy kicsit más, mint a többi volt. Nagyon sok a történelem, nagyon kell rohanni a történelembe. Viszont a történelem az élet tanító mestere. És most jön a tanulság. Ugye mindenki ezt a felekezetet mivel támadja? Azzal, hogy nem szombat. A felekezet mivel veszik, de szombat. És kialakul egy harc. A hitvita az sosem kedvez a hitnek. Ezt tanuljuk meg. Ha elkezdek vitatkozni valamilyen bibliai igazságon, akkor én is, de a másik is mindig ellenkező irányba húzok. Az igazság az mindig középen van, és az hitvitával sose lehet kideríteni. Ez egy alapvető dolog. Szombatosokat is állandóan kalapálták, és ez a nagy tehetségű Pécsi Simon, aki kancellár is volt, Erdély fejedelmeknek a kancellárja, nagyon gazdag ember lett, az ősinek a fogadott fia volt. Ugye ebben a nagy-nagy vitában valami segítségre vágyott, és éppen ezért azt mondta, hogy jó, akkor vessük el az egész új szövetséget, avval ne foglalkozzunk. Lehet vele foglalkozni, mert volt Jézus, meg minden, mi keresztények vagyunk ugyan, de az Ószövetséget gyakoroljuk csak. És ezért a szombatosok hite teljesen a zsidóság irányába tolódott el. Szent könyvén csak az Ószövetséget fogadták el. Hídgyakorlatukban csak az ószövetségi szertartások maradtak meg. Hűségesen kitartottak a szombatünneplés mellett, de a többi zsidó ünnep mellett is. De és nem értették meg Jézus szombatreformációjának a lényegét. Ez a ló másik oldala. És ebből a szombatos csoportból 1869-ben Bözödújfalui megmaradt kis csoport, az átért zsidónak. Szegényeket a holokauszt idején egytől egyig lemészárolták, mint zsidókat, elvitték a koncentrációs táborba a magyarok. Hírmondójuk is alig maradt, de egészen napjainkig élnek. Ez egy nagyon érdekes történet. Mindent összevetve, tilalmakra, és a kötelezvényekre épülő szombatünneplést eltakarja a reformáció korának kutató, hitre találó hősei előtt a szombat krisztusi lényegét. Egy új kornak kellett jönni, és ez a 17. század, amikor valami új elindult. És erről a 17. századról a következő alkalommal szeretnék néhány adatot elmondani csak, és egy kicsikét elmondani azt, hogy ma, máig érve, miért kerül elő újra a szombat kérdés? És miért izgalmas az, hogy a 21. században a szombatról beszél? Csak azért, mert ez van a Bibliában megírva, vagy pedig van ennek a napnak menete? Ez csak egy régi-régi hagyomány, amit befedett az idő homokja, és ezt ki szeretnénk ásni, vagy valami mondandója van ennek a napnak. Ezzel szeretném, hogyha foglalkoznánk a következő alkalommal. Úgy gondolom, hogy sok történelem volt, próbáltam folyamatokat érzékeltetni, kevés adattal, sokkal többet lehetne mondani, de a tanulságot vigyük el. Vissza a forráshoz, ad fontes.
Mert a kereszténység nem tan, nem szervezet, nem is egy lelki irányzat, hanem gyakorlati Krisztus követés. És minden tanításnak, minden szervezeti formának, minden lelkiségi mozgalomnak annyi a haszna, amennyire ezt a gyakorlati Krisztus követés segíti. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a figyelmet.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad rolluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod é haragod? Avagy nem elevenítesz meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

0: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Isten végtelen szeretetéből, hozzánk való nagy kegyelméből és irgalmasságból ímé ismét együnk vagyunk. A Biblia Isten ígéjének, a menny üzenetének tanulmányozásában. Miután láttuk felelősségünket a környező világért, egymásért, fele barátainkért, önmagunkért, miután láttuk, milyen veszedelmes következményekkel jár az Isten elől való menekülés bűne, amikor Isten egy irányba küld minket, mi pedig más irányba megyünk, emberi meggondolásokból, saját megfontolásból. Most figyeljünk, kedves testvéreim, egy a Biblia által elénk vetített másik bűnre, kísértésre. A mai elmélkedésünk témáját ezzel a címmel látnám el. A gondatlan álom veszedelme. A Bibliában találunk ilyen gondatlan, bűnös elalvásokat. Mindahányat Isten elítéli, megítéli, sőt, meg is bünteti. Az Új Testamentumban is, amikor Jézus beszél az ő eljövetelének jeleiről, többek között egy nagyon mély értelmű példázatot is mond tanítványainak, a 10 szűz példázatát. Őnékük is bűnük, tragédiájuk abban rejlett, hogy elaludtak felkészületlenül. Az 5 balga szűznek bűne és bűnének tragikus következménye abból fakadt, hogy gondatlanul aludtak el, olaj tartalék nélkül. A mai ígeszolgálatunk alapgondolatát olvassuk Jónás próféta könyvének első fejezetéből, a 4. és 5. versből. Az Úr pedig nagy szelet bocsát a tengerre, és nagy vihar lőn a tengeren, és a hajó már-már töredezik vala. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltának, ki ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajóba, és lefeküdt, és elaludt. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. Ezt a történelmi képet, ezt a tragikus elalvást, és ennek még tragikusabb következményét így énekli meg Babits Mihály a költő.
1: Az Úr azonban szerzett nagy szelet és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hullókék hullámfalakból. Mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, kettétört az árbóc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz.
0: Jónás nem a tevékenységtől félt, hanem Isten tervétől. Lázasan cselekedni kezdett. Lement Jákóba, hajót keresett, kifizette az úti költséget, és elindult, de ellenkező irányba. Elindult menekülni az Úrnak színe elől. Ezért kész volt anyagi áldozatokat is vállalni. Érdekes, hogy Isten nem akadályozta meg útjának elején, tervének végrehajtásában a prófétát. Tudjátok miért, testvéreim? Azért, mert Isten mindenkor tiszteletben tartja az embernek, mint a teremtés koronájának szabad választási jogát, szabad akaratát. Isten nem gyakorol erőszakot az ember szabad akarata felett. Az ember szabadon választhat. Az egyetlen teremtett lény, az angyalokon kívül, akinek megadatott ezen a földön a szabad döntés, a szabad választás joga, de nem a következmények elkerülése is. De Isten mégis beleszól. Mert a következményeknek be kell állaniuk. Ahhoz, hogy Jónás meggyógyuljon, és alkalmas lehessen a küldetésre, biztonságérzetét, ezt az emberi biztonságérzetet kellett összetörni, kellett összezúzni. Legtöbb próbánkban Isten ma is ezt teszi bennünk. Elveszi biztonságérzetünket, amely önigazultakká, amely magabiztosakká tehet bennünket úgy annyira, hogy nem számolunk többet az Istennel. Jónásnak alázatosságot kellett tanulni. Félni kellett tanulnia, hogy bízni tudjon Istenben. Az Úr nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. De figyeljük csak, mi történt közben a hajó. Ha nem tudnánk a történetet, talán arra gondolnánk, hogy Jónás a felelősség súlya alatt összeroskadva bevallja bűnét társainak, és megvallja felelőtlenségét, bűnét Istennek. De sajnos nem ez történt. Jónás távolról sem érezte magát felelősnek a hajó sorsáért. Ez ennek a történet szakasznak a szomorú csattanója. Nem érezte magát Jónás. Isten küldötte felelősnek azért, ami az ő bűne és felelőtlensége miatt szakadt a hajóra és utasaira. Azt olvassuk, hogy a hajósokat félelem fogta el. Hát ez az egészséges félelem érzet hiányzott éppen Jónásból. Jónás ekkor még mindig csak magában bízott. Vagy talán azt mondanád, Jónás bátor volt? Ám a bátorságról csak akkor lehet beszélni, ha felelősségteljes szeretet van jelen életünkben. Ezért Jónás inkább vakmerő volt, mint bátor. Mert mondottuk az előbbi előadásunkban is, hogy a szeretetlen cselekvés vakmerőségből való cselekvést jelent. A szeretet cselekedeteihez kell mindig bátorság. És a bátorság születik mindig a szeretet gyökeréről. Inkább vakmerő volt Jónás. Jobban félt a küldetéstől, mint a vihartól. Jónás most itt a hajón sem akart dolgozni, itt a hajón sem kívánt tenni semmit embertársaiért. Még itt sem akart lelkeket, életeket menteni. Pedig Isten éppen a viharon keresztül akarta felelőssé tenni a prófétát, pogány úti társaiért, hogy így rávezesse szolgáját, hogy Ninivéért is felelősséget érezze. Isten nem azért engedte meg a vihart, mert megharagudott volna Jónásra. Nem. Vagy mert bosszút akart állni Jónás engedetlensége, menekülése és tétlensége miatt. Hanem azért engedte meg Isten a vihart, hogy Jónás saját vesztén, saját tapasztalatán keresztül tanulja meg azt, ami éppen hiányzott belőle, a felelős szeretet az emberek iránt. Babits Mihály ezt egy nagyon szép költői képpel érzékelteti, hogy ebben a viharban Jónás számára tulajdonképpen Ninivéről van szó.
1: S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne hulna, kelne, s percenként összedőlne újra.
0: Figyeljük csak meg, kedves hallgatóim! A pogányok itt ebben az ige szakaszban és történet részben Isten félőbbek, mint Jónás. Ez első olvasatra a meglepő. Ők rögtön keresték a kapcsolatot isteneikkel. Jónás viszont éppen ezelől a kapcsolat elől menekült. Jónás néma, a hajósokról viszont azt jegyzi fel a Szentírás, mindegyik a maga Istenéhez kiáltott. Így tehát ezek a pogány emberek jobban érezték Isten iránti felelősségüket, mint Jónás, Istennek prófétája. És figyeljétek meg, nem csak kiáltottak, nem csak, hogy imádkoztak, hanem dolgoztak is, megfeszítve a hajóért. Ősi tengerész tapasztalat alapján a hajóban lévő holmit a tengerbe vetették, hogy ezzel is könnyebb legyen a hajó. És ezzel szemben Jónás nem csak az imádságot tagadta meg, de a munkát is. Passzív maradt. Jaj, testvéreim! Megdöbbentő Isten emberének ez a tétlensége, ez a passzivitása egy ilyen veszedelem közepette. Most már jobban megértjük azt, hogy Jónás nem csak Ninivéért nem akart semmit sem tenni, mert nézzétek, legközvetlenebb útitársaiért, sőt, még önmagáért sem. Ez a tétlenség, ez a passzivitás a prófétának nagy tékozlása. Ebben hasonlít a próféta Jónás az új testamentumi tékozló fiúhoz, meg az egy talentumos szolgához. Lényegében Jónás nem csinál semmi rosszat. Ám ne feledjük el, hogy az íge szerint, a Biblia tanítása szerint az is bűn, ha valaki a jót nem cselekszik. Nem elég megtartóztatni magunkat a rossznak cselekedetétől, hanem a bibliai parancs az, hogy cselekedjük a jót. Mert azt olvasom Jakab apostol levele 4. része 17. versében, azért, ha valaki cselekedhetne jót és nem cselekszi, bűne az annak. A jó cselekedetek elmulasztása legalább olyan bűn az ember számára, mint a gonosz cselekedeteknek művelése. Hát, ebben a történet szakaszban is rólunk az utolsó idők keresztény gyülekezetéről van szó. Ezért mondom, hogy Jónás bűne igazi laodéciai bűn, annak az embernek a bűne, aki gazdagnak érzi magát, olyannak, akinek semmire sincs szüksége. Minékünk is meg kell tanulnunk, hogy egykor meg kell álljunk Krisztus ítélő széke előtt, és számot kell adnunk nem csak gonosz tetteinkről, de mulasztásainkról is, amikor lehetőségeinket, a jó cselekedeteknek lehetőségeit mulasztottuk el. A bizonyságtevés, a másokért való önzetlen cselekedet alkalmainak elmulasztása a mai kegyes ember, a mai keresztény ember legsúlyosabb bűne, testvérei. Ne áltassuk magunkat, nem loptam, nem öltem, nem vettem el, és nem kívántam el, ami a másé, mi rosszat cselekedtem, miből kéne nekem megtérnem. Ne áltassuk magunkat azzal, ha cégéres bűnöket nem követtünk el, nincs bűnünk. Mert a jó cselekedeteknek elmulasztása legalább olyan súlyos bűn Isten szemében, mint az ő parancsolatainak bármelyik parancsolatnak is áthágása. Jónás halált megvető vakmerőséggel aludni indult a hajó aljára. Szándékosan mondtam, hogy vakmerőséggel, és nem bátorsággal. Mert ő nem azért ment aludni a hajó aljába, mert bátor volt, mert nem félt a vihartól, hanem azért, mert igenis gyáva volt. Nem merte és nem akarta vállalni társaival a legközvetlenebb emberközösséget sem. Hiányzott belőle a felelősség érzet azokért, akiket éppen az ő tagadása, az ő menekülése sodort ilyen végveszedelembe. S vajon mi? Hányszor menekülünk mások átkára az isteni küldetés elől? Testvérem, őszintén szemébe tudsz nézni a mai embernek, akit talán éppen a te mulasztásod terhe sodort sokszor végső kétségbe esésbe? Vagy legalább adósnak érzed magad iránta? Aki ma nem vállalja a prófétaságot Isten elhívó és elküldő szavának feszültségét, az éppen ilyen betegesen önző individualista, mint Jónás volt. A hajó alján keresi a vigasztalást. Talán ma is azt gondolja az ilyen próféta, hogy a bűnös világtól menekül. Talán azt, hogy a pogány istentiszteletek és imádságok helytelenségétől menekül. Pedig valójában Isten elől akar elrejtőzni, mint annak idején Éden kertjében rejtőztek el ősszüleink. És hányszor nem halljuk Istennek a mai viharból is átcsengő, harsogó hangját. Hol vagy Ádám? Hol vagy ember? Mert ne feledjétek, Ninivében lenni, ninivei módon éppen olyan bűn, mint prófétának lenni, és Ninive helyett a hajó aljában gondtalanul aludni. A protestáns Miskóte írja egyik könyvében ezt a megrázóan szép leírást. Az egyháziak alszanak a legalsó kabinban. Amikor a vihar végig söpör a világon, mikor a többiek a maguk módján imádkoznak, a kegyes ember szellemileg is tétlen fekszik ott, mert úgy véli, hogy nem róla, vagy legalábbis első helyt nem róla van szó. Az Úr különbséget tesz, az igazság és hordozója, az igazság és képviselője között. Itt az Isten újja az, amely a sors leple alatt elrejtve az egyházat mutatja ki a világra zúdult vihar tulajdonképpeni bűnös felelőseként. Megrázó szavak. Elgondolkoztató szavak. Lényegében Jónás vakmerő. Nem fél. Kész meghalni, de a szolgálatot végrehajtani, jaj, nincs ereje. A vakmerőséghez sokszor nem kell erő. A bátorsághoz, a bátor cselekedetekhez viszont mindig felülről származó erőre van szükség. A küldetés végrehajtásához Jónás énjének, önzésének kellett volna meghalnia, de Jónás számára saját énje drágább volt, mint saját élete. Az önzés állapotában az emberhez, az Istenhez való viszonya válik rendezetlenné. És ennek, testvéreim, mindig és ma is súlyos következménye van. A világ ma is sokszor azért szenved, mert Isten népe, mert a keresztény gyülekezet menekül a küldetés elől, és nem hajlandó Isten üzenetének határozott hirdetésével útat mutatni azoknak, akik a válságból menekülni kívánnának. De a menekülő próféta nem maradhat elrejtve. A világnak is szemet szúr az ilyen disszidens próféta. Az ilyen disszidens, az ilyen menekülő szolga. Jónással is ez történt. Oda ment hozzá a hajós kapitány, és ezt mondta neki. Mi van, te nagy alvó? Sokszor az általunk megvetett, lenézett világon keresztül kérdezi meg ugyanezt tőlünk az Isten. Azok, akik sokszor helyettünk is nyitott szemmel néznek, azok költögetnek, jaj, minket sokszor, azok próbálnak imádkozásra bírni minket, hát nem szégyen ez, kedves keresztény testvéreim, Isten gyermekeire nézve, a keresztény gyülekezetre nézve, a keresztény emberre, a keresztény szolgára nézve, hogy a világ késztessen, kérjen minket imádkozni. Kelj fel! Kiálts Istenedhez, mondta a hajós kapitán. Talán gondol rejánk ez az Isten, és nem veszünk el. Ó, testvéreim! Ez az ember jobban bízott Jónás Istenében, mint a próféta. Ez a pogány ember hívta imádkozni Jónást. Csak hogy a Jónás imája nem sokat ér. Mert White Helene, a Próféták és Királyok című csodálatos ihletet könyvében azt írja, a kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan maradt. Még egyszer. A kötelesség útjáról letért ember imája haszontalan marad. Más szóval, Isten nem hatódik meg azon, hogy szolgálja imádkozik. Mert imával, kegyeskedéssel nem lehet az engedelmességet, a küldetés parancsát helyettesíteni. Amikor Jézus azt parancsolja nekünk, menjetek, mi nem mondhatjuk, Urunk, mi éppen most akarunk hozzád jönni. Nem. Nekünk azt a parancsot kell teljesítenünk, amelyet éppen itt és éppen most ad nékünk az Úr. A vihar természetes, hogy Jónás imájára sem szűnik. Mert nem a próféta rendelkezik Istennel, és Istenen keresztül a világgal, a természettel, hanem Isten rendelkezik a prófétával, a szolgáival, az emberrel. És a hajósok tovább keresték az okot. Vajon miért van mindez mi rajtunk, és sorsot vetettek? Az ő pogány szokásuk szerint. És a sors Jónásra esett. Mit tanulunk ebből? Isten nem takarta el Jónás bűnét a hajósok elől. Hát, testvéreim, valljuk csak be, mi is sokszor szeretnénk Isten diszkrécióját. Ilyen jónási esetekben, de ne feledjük el, ezt soha nem kaphatjuk meg. Le kell lepleződnie annak,

0: hagyjuk bűneink miatt a megszégyenülést. Minket is megkérdeznek gyakran, mint Jónást. Beszél csak el nekünk, hogy miért van rajtunk ez a veszedelem. A mai embernek is ez a fő kérdése. Miért vannak ezek? Miért a sok háború? Miért a sok terror? Miért a sok betegség? Miért a halál? Miért a gyűlölet? És nem utolsó sorba, miért a sok vallás? És kérdik tőlünk, mi van a történések kulisszái mögött? Ezek a kérdések adhatnak alkalmat arra, hogy Isten rejánk bízott és megértett üzenetét továbbítsuk, és vele együtt az isteni megoldást közöljük embertestvéreinkkel, e világgal. De meghalljuk ezt a kérdést? Vagy Istennek ma is hajós kapitányokkal, pogány hajós kapitányokkal kell bennünket ébrezgetnie? Hitünk becsülete azon fordul meg, kedves keresztény hallgatóim, hogy ezekre a sorsdöntő kérdésekre mit válaszolunk? Itt dől el, hogy veszedelmet vagy szabadulást hozunk embertársainkra. Ma egyre jobban azt várja tőlünk a világ, hogy szint valljunk. Isten gyermekei ma a megkérdezettség állapotában vannak. Amikor is szó szerint teljesedik a páli íge, a Róma 8.19 szerint, miszerint a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Jónástól is kérdezték, mi a foglalkozásod? Honnan jössz? Hol a hazád? És melyik népből vagy te? Kedves testvéreim, mi hogyan válaszolunk az emberek mai kérdéseire? És Jónás gyógyulása itt kezdődött. Akaratlanul is az Istenről való. Az igaz Istenről, az ő Istenéről. Hamar kiderült, hogy Isten nem csupán a próféta hitének tárgya, hanem az ő létének a meghatározója is. Aztán a záporozó kérdésekre Jónás ezt válaszolja.
1: Héber vagyok, és az Urat, a mennyistenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta.
0: Ebben a vallomásában az a különös, hogy Jónás éppen azt, amit itt elmondott, azt nem akarta megérteni. Ezért menekült a tengeren, a tenger és a szárazföld teremtő istene elől. De figyeljétek csak! Ez a válasz mennyire hasonlít a rejánk bízott üzenetre. Ahogy nekünk kell megválaszolnunk az embereknek hozzánk intézett kérdését. Mi a válaszunk? Figyeljétek csak a hasonlóságot, Jónás válasza és az utolsó kor gyülekezet.

0: gyülekezetének válasza között. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Jelenés 14:7. Jónás vallomásának és cselekedeteinek ellenmondását, kontrasztját a pogány hajósok hamarabb észreveszik, mint a próféta. Ők kezdenek el félni. Ők szólítják meg elsőnek a próféta lelkiismeretét, és jaj, ez is milyen tragikum. Hogy tehettél ilyet? Kik kérdezik? A pogányok. Isten szolgájától, a prófétától. Hogy tehettél ilyet? De Jónás bűnének lelepleződése nem csitítja le a tenger. Jónásnak önmagát kellett elítélnie. Olyan helyzetbe akarja hozni Isten Jónást, amelyben nem a saját emberi önbiztosítása éltet, hanem kizárólag Isten kegyelme. A vihar ezért egyre nő, és Jónás végre kimondja mások érdekében maga fölött az ítéletet. Ő pedig azt mondta nékik.
1: Fogjatok és vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger, mert tudom, hogy én miattam támadt rátok ez a nagy vihar.
0: Kedves testvéreim, ugye, hogy egy kicsit hasonlít a mi életünk, üdvösség történeti helyzetünk ehhez a jelenethez? A Biblia azt tanítja, hogy Isten az ő népe között kezdi meg az ítéletet. Népét rostálja, és közben rábízza a kegyelmi üzenet hirdetését. Isten népe csak akkor, és csak úgy ébredhet tudatára küldetésének, ha rádöbbenünk arra, hogy másokért, az üzenetért szükség van arra, hogy önmagunkat ítéljük meg, hogy szembeforduljunk saját magunk bűneivel. Mert a Biblia azt mondja, ne a másikat, magatokat próbáljátok meg, ha a hitben vagytok én. Ami nagy bűnünk, hogy igen-igen készek vagyunk megpróbálni a másikat. Olyan jól tudjuk, hogy mi illik és mi nem a másikhoz. Hányszor hangzik el, nektek hívőknek ezt nem szabad tenni. Hozzátok hívőkhöz ez nem illik. Ám a Biblia nem így tanít. Mert a Biblia mindenkihez szól. Ami nem illik az egyiknek, az nem illik a másiknak sem. Ami bűn az egyik ember számára, bűn az minden ember számára. A nagy áttörés Jónás életében az volt, amikor társai előtt megfogalmazta, amit ő már nagyon régen sejthetett. Ő a viharnak az okozója. Ezt a felismerést, testvéreim, mi sem tudjuk kikerülni. Én miattam van a vihar. Ezért ne próbáljuk meg a felelősséget másokra áthárítani. Ismerjük be gyarló, bűnös helyzetünket, és hogy a reánk szakadt veszedelemnek elsődleges okozói mi magunk vagyunk. Mert nagyon jól mondta valaki, senkit nem érhet nagyobb baj annál, mint amilyet ő maga okoz önmagának. Vajon vállaljuk bűneinket? Következményeivel együtt? Ez a bűntől való szabadulás útja. Vállaljuk-e bűneinket a bűnnek következményével egy.

akkor volt az a nap, az a perc, hogy Jézusnak elmondtál mindent. És ő válaszolt, hogy elfogadott. Sosem vádolt.

0: Kedves testvéreim, figyeljük csak meg, hogy Jónásból eddig hiányzott a felelősségérzet önmagáért is, és másokért is. Ezért nem ment Ninivébe. Most éppen ez a felelősségérzet ébredt fel benne. Ezt tanította meg Jónást önmagát hibáztatni, önmagát kárhoztatni. De a hajósok nem éltek vissza Jónás önvágyaival. Ők továbbra is mindent megpróbáltak. Az emberek megfeszítették ereinket, hogy visszajussanak a szárazföldre, de nem tudtak. Mert a tenger egyre viharosabbá lett körülött. Jónás tőlük, akik éppen miatta kerültek bajba, kapta azt az együttérzést, azt a szolidáris érzetet, ami éppen belőle hiányzott. Csak hogy az isteni tervben Jónás számára nem a szárazföldön, a parton volt a kiút. Most neki azt kellett megtanulnia, hogy Isten logikája szerint nem a biztosított a biztos. A hajósoknak is meg kellett tudni a menekülő próféta bűnének a súlyát, amelyet Babits Mihály ezekben a szavakban ad vissza.
1: Mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos súlyú bűnnyom.
0: Hallottátok? Az emberek magatartása itt ismét ellentéte Jónás magatartásának. A pogány emberek kegyelmesek Jónás iránt. A pogányok Jónás bűnös magatartásából is megtanultak imádkozni az igaz Istenhez. Testvéreim, ma sem biztos, hogy bűneink kendőzésével segítjük az embereket közelebb Istenhez. A megvallott bűn nem akadályozza az evangéliumot, csak az eltitkolt bűn, az eltitkolt mulasztás mérgez. Mert aki elfedezi az ő vétkét, olvassuk a Bibliában, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmasságot nyer. A samáriai asszony sem azért volt eredményes bizonyságtevő, mert korábban példás életet élt, hanem azért, mert az emberek észrevették rajta, hogy megszabadult bűneinek súlyától. Észrevették rajta a változást. Itt is most csoda történt. A bűnbánó megtört élő próféta kezdte Isten felé mutatni az utat. Jónásért pedig azok a hajósok kezdtek először imádkozni, akikkel szemben korábban olyan kevés felelősséget érzett Jónás. Halljátok csak? Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne engedj elvesznünk ennek az embernek az életéért, és ne terhelj meg bennünket ártatlan vérrel, mert te, Úr, azt teszed, amit akarsz. Pogány embereknek imádsága volt ez. A hajósok rádöbbentek arra, hogy Jónás fontos embere az Istennek. hogy Jónásnak feladata van, és ezért tenni szerettek volna valamit ezért az emberért, Jónásért. De Isten útjai nem a mi elképzeléseink szerint vezet. A vihar nem szűnt meg. Ez a tovább tomboló vihar volt a hajósok hitének, de Jónás hitének is a próbája. Vajon tudnak-e benne bízni? És Jónást a tengerbe kellett vetni. Mindenkinek látni kellett, hogy a küldetése elől elmenekülő próféta bűne milyen súlyos bűn Isten szemébe. Jónásnak teljesen Isten kezébe kellett tennie életét, hogy ezáltal ismét alkalmas lehessen a nagy küldetésre.
1: Jónás azonban jajgatott, s nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hóduk, pusztuljon, aki nem kell. S nagyot locsant, s megcsendesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét. S már a hajósok térden csúszva kétrét, görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben feltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány.
0: Imádkozzunk! Mi atyánk, Istenünk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Üdvözítő Jézus Krisztusunk áldott szent nevében, ím ismét imádságos szívvel állunk a kegyelmi trónus elé. Köszönjük, Istenünk, hogy te nem érdemünk szerint cselekszel velünk. Köszönjük, hogy küldted számunkra a mai üzenetet is, amely által ébrezgetni akarod gondatlan, bűnös álomba szenderedett szolgáidat. Kérünk, Istenünk, szent lelked révén taníts minket, taníts szent igazságodra, taníts akaratod teljesítésére, taníts meg bennünket járni a te útaidon, a te akaratod szerint. Bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor bűnös gondatlansággal aludni mentünk a hajó mélyére. Ó, arcunk pirulásával állapítjuk meg, hogy minket is sokszor pogány századosok ébrezgetnek, pogány századosok kérdezgetnek, és a kívülálló világ előtt kell számot adnunk arról, hogy mi a tieid vagyunk, hogy te bíztál meg bennünket üzeneteddel, hogy te kéred számon tőlünk, embertestvéreinknek bűnét és vérét. Ezért kérünk, Istenünk, szent lelked által ébresz fel bennünket is. Ébresz fel úgy, mint egykor prófétádat Illést. Táplálj bennünket is az örök életnek kenyerével és vizével, hogy tudjunk tovább menni a te szent hegyedig, a Hórebig. A mi Hórebünk a Golgota, a mi oltárunk a kereszt, a mi áldozati bárányunk a te szentséges szent fiad, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk, Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Segíts minket, őre jábízni életünket, és az ő szeretete révén taníts minket egymást szeretni, egymást megbecsülni, egymásért felelősséget vállalni.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban, hall csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek meg.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő...

Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.

0: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja rádió hallgatóit, a nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársam László Attila nevében is minden kedves hallgatót köszöntünk a készülékek közelében. Köszöntöm sok szeretettel állandó beszélgető társamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István a mai beszélgetésre.
1: Köszönöm szépen. Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
0: Lépésről lépésre. Ma egy újabb lépést fogunk tenni. Vajon mit fogunk felfedezni, vajon milyen tanítását fogjuk megismerni Jézusnak, vajon mi az, ami megérint bennünket a mai beszélgetés során? Hát bízzuk a Jóistenre. Vágjunk is bele, a mai alkalommal egy olyan jelenetről fogunk beszélgetni, ami a templomban történik, pontosabban a templom külső udvarában. Az ígét a János Evangélium a 12. rész 20. és 21-22. verséből olvasom. Néhány görög is vala azok között, akik felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai Becsaidából való Filiphez menének, és kérjék őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Megy vala Filip és szóla Andrásnak, és viszont András és Filip szóla Jézusnak. Megállok a Biblia olvasásából. Úgy tűnik, hogy Krisztus munkáját ebben az időben úgy tűnt, hogy keserves kudarc kíséri. Győzött a papokkal és farizeusokkal való vitában, de nyilvánvaló volt, hogy ezek sohasem fogják őt messiásnak elfogadni. Így hát nagy léptékben közeledett a végső szétválás. Mialatt tanítványai számára az ügy reménytelennek látszott, az isteni terv szerint Jézus munkája bevégzéséhez közeledett, mégpedig ahhoz, hogy életét adja az emberiségért. Ebben a kontextusban, mialatt papok, farizeusok elutasítják Jézust, mit érezhetett Jézus, amikor meghallotta ezt a sóvárgó kérést pogányok részéről, vagy görögök részéről, látni akarjuk Jézust. Hogyan válaszolt erre a kérésre?
1: A lelki mélységből, a legmélyebb megpróbáltatásból ezeknek a görög embereknek a kérése által Jézus a legnagyobb örömbe, az eufóriába emelkedhetett. Miközben a választott nép vezetői által, a papok által elutasították Jézust a Szentlélek hangjára, sugallatára, késztetésére, elindulnak pogányok ezúttal görög földről, hogy megkeressék Jézus Krisztust. Abban a pillanatban, amikor úgy tűnt, hogy Jézust elhagyják, tulajdonképpen szembenéz azzal az örömmel, hogy sokkal többen keresik őt. Látni akarjuk a Jézust, számára az örömöt jelentette, annak az örömét, hogy emberek vágynak rá, hogy nem fordult el az egész világ, az egész emberiség ő tőle. Ellenkezőleg, most kezdik keresni őt. És a Jézus válasz az volt, ami minden ember számára adott, amikor őt látni akarják, akkor megmutatja önmagát. Kiment hozzájuk, szóba állt velük. Ma is ugyanezt teszi, ha valaki Jézust keresi, úgy, ahogy ezek a görögök is keresték. Megtalálja őt. A templomban kell keresnünk, hiszen ő ma is a templomban van, a mennyei templomban. Sok ember sír, kesereg, nem tudja, hogy hol van Jézus, hova lett. Máriához hasonlóan, aki a feltámadás reggelén elsírta bánatát, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hogy hova tették. Ma is nagyon sok ember Máriához hasonlóan kétségbe esetten keresi Istent, keresi Jézust, nem tudja, hogy hol van. Ma is a templomban van. Vagy úgy, ahogy Mária és József, amikor elveszítették a 12 éves Jézust, és nem tudták, hogy hol van, kifejezi Jézus, mikor megtalálják az ő csodálkozását, hogy hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak házában kell lennem, az én atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. Jézus ma is a templomban van. Emeljük fel tekintetünket a mennyei templom felé, melyről olyan csodálatos leírást ad a Szentírás, főleg Jelenések könyvének 4.-5. fejezetében találunk egy részletes leírást erről, vagy a zsidókhoz írott könyve 4. fejezetében, ahol Jézus azt mondja magáról, hogy ő az Isten trónusánál van, őt ott kell keresni, a mennyei templomban közben jár értünk, és aki ő hozzájön, azt ki nem veti, ma is, aki őt keresi, járuljon bizalommal a kegyelem királyi trónusához, hogy kegyelmet nyerjen és irgalmat találjon. Jézus mindig így válaszol azoknak, akik őt keresik, hagyja őt önmagát megtaláltatni ő általuk.
0: Nagyon jó hír ez, hogy Jézus hagyja megtaláltatni magát. Miért van mégis szükség erre a keresésre? Miért nem ő az, aki közeledik az emberhez? Miért nem mutatja meg önmagát, anélkül, hogy az ember keresni őt? Vagy van ilyen eset is, amikor Isten megmutatja magát, vagy csak az fogja megtalálni Istent, aki keresi őt?
1: Ézsaiás könyve 6. fejezetében a próféta, amikor látomást kap, meglátja egyrészt Istent, másrészt megfogalmazza, hogy az Úr dicsőségével telve van a föld. Tehát egyrészt azt értjük ebből, hogy megmutatja magát Isten az embereknek, egyes embereknek különösképpen. Másrészt meg azt, hogy az Isten dicsőségével, jelenlétével az egész föld tele van. Én ebből azt értem, hogy mindenki megláthatná az Istent, mindenkinek beszél, mindenkihez szól. Vagy a zsoltárokban, ahogy olvassuk, hogy az egek beszélik az Isten dicsőségét, és kezenyomát, kezemunkáját hirdeti az égbolt. Mindenkihez szól. Akár a római levél első fejezetét idézzük ide, ahol arról beszél az ige, hogy Isten az ő örökkévaló hatalmát és istenségét a világ teremtésétől kezdve az ő alkotásaiból megmutatta, megláttatik azokból. Tehát egyrészt mindenkihez beszél az Isten, mindenkinek adott kinyilatkoztatást önmagáról. Másrészt van egy speciális kinyilatkoztatás, amelyet Jézus Krisztusban mutatott meg. De ez a világban megnyilatkozó isteni hatalom, isteni erő minden embert arra kell késztessen, hogy keressen és igyekezzen őt megismerni. Tehát egyrészt mindenki találkozik Istennel, másrészt meg ezekből vannak, akik elkezdik őt még jobban keresni, még alaposabban kutatni, és ezeknek kinyilatkoztatja magát az ő fiában, Jézus Krisztusban.
0: Könnyű feladat, vagy nehéz feladat Istent megtalálni? Könnyen megtalálták ezek a görögök Jézust? Annak az embernek, aki keresi Istent, aki kutakodik utána, még jobban meg szeretné ismerni, nehéz feladat előtt áll, vagy ez egy természetes, könnyen megoldható feladat?
1: Jézus azt mondta, hogy aki keres, az talál, az őrgetőnek megnyittatik. Ugyanakkor azzal is találkozunk, azzal a gondolattal a prófétai írásokban, hogy Isten azt mondja, hogy kerestek engem, és megtaláltok, mivel hogy teljes szívetekből kerestek engem. Ha teljes szívvel keresi az ember Istent, ha tényleg találkozni akar vele, akkor van esélye megtalálni. Ha a készség az emberben teljes, tenni az Istennek az akaratát, akkor találkozni fog Istennel. Sok esetben ott dől el a megtalálásnak a kérdése, hogy mekkora a készség az egyes emberek életében. Ha készek Jézus Krisztussal találkozni, készek az ő akaratát tenni, ha nyitott szívvel áll az ember Isten előtt, akkor megtalálja. Akkor találja meg csak igazából.
0: Tartsunk egy zenei szünetet, és majd utána folytatjuk a beszélgetést.

0: megdöbbentő lehetett abban a korban, amikor jól tudjuk később is a tanítványok milyen belső küzdelmen mentek keresztül, amikor a pogányokhoz is kellett vigyék az evangéliumot. Megdöbbentő volt egy ilyen kontextusban azt hallani, hogy görögök keresik Jézust. A János evangélium a 12. rész 23. versében Jézus így válaszol a tanítványoknak: eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Vajon miben látta Jézus ezt a megdicsőítést? Abban, hogy pogányok keresik, abban, ami következett azután, már pedig a keresztre való feszítést látta ebben, vagy netán a feltámadásra gondolt? Mire utalt Jézus, amikor az ő megdicsőítéséről beszél?
1: Elsősorban azt hiszem, hogy arról van itt szó, amit Jézus előre látott, hogy nem sokára az atya bizonyságot fog tenni újból őróla. Bizonyságot fog tenni az atya arról csodában, hogy Jézus az Istennek fia. Ehhez hasonlót találunk Jézus kerességekor, ő ugyanis hallja a keresség pillanatában a mennyei szót, és mások is hallhatják, hogy íme az én szerelmes fiam. Megmutatja önmagát Jézusnak, megmutatja önmagát keresztelő Jánosnak az atya. Tehát ez alkalommal az atya Jézus Krisztusnak bizonyságot tesz arról, hogy ő az Istennek fia, illetve az ott lévőknek. Következő megdicsőítéssel találkozhatunk az átváltozás hegyén. Jézus 3,5 évig jár a tanítványokkal, az ő kilétére vezeti rá őket, hogy megértsék azt, hogy ki ő tulajdonképpen. Ez az evangélium legnagyobb kérdése, hogy ki vagyok én, kérdezi a tanítványait. És miután ezt megértették a tanítványok, felfogták, hogy ki Jézus, felviszi őket egy hegyre, és elváltozik előttük, és egy égi hangot hallhatnak a tanítványok, melyben az atya azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam, Jézus Krisztus, őt hallgassátok. Ez is Jézus megdicsőítése volt. És ennek a sorozatnak a harmadik képével találkozunk itt a János evangélium a 12. fejezetében, amikor egy tágabb csapat előtt, mondhatnánk azt, hogy az egész világ előtt bemutatja az atya újból a fiút, hiszen ott vannak a zsidók közül egy néhányan, a tanítványok, és jelen vannak a görögök, és egy égi hanggal tesz az atya bizonyságot az ő fiáról, hogy ő az szeretett fia. Elsősorban ezt a megdicsőítést hallom ki ezekből a sorokból, hogy Jézus azt mondja, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Eljött az óra, hogy a világ tudomásul vegye, megértse azt, hogy ki Jézus Krisztus. Eljött az óra, hogy emberek megtalálják Jézust a zsidókon kívül is. Nyilván, hogy ez a megdicsőülése Jézus Krisztusnak a nem sokára bekövetkező keresztáldozat által történik meg, ahol szintén megdicsőíti az atya a fiút, de ez a dicsőség már nem annyira látható, mint a korábbiak voltak, hiszen itt az atya nem fényben öltözik, és nem hangban szólal meg, hanem a kereszten a ború és a csend az, amiben az atya elrejtőzik, és ebben a hangban és csendben is megdicsőül az Istennek fia.
0: A következő pillanatokban Jézus valamilyen formában az ő jövőjéről beszél, hiszen a következőket mondja: bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Egy természeti képpel beszél Jézus arról, ami következni fog az ő életében. Vajon a tanítványok és az ő hallgatói mennyire érthették meg azt, ami következni fog a Jézus életében a következő napokban? hiszen tovább folytatja és azt mondja, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Milyen leckére tanította Jézus ezek által a tanítványokat, és milyen leckére tanít minket is?
1: A természetnek és a lelki dolgoknak ugyanazon törvényük van. A természetben azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egy mag termést hozhasson, fölbe kell kerülnie, meg kell halnia, és ebből a halálból, önmaga halálából származik az élet, az új élet, az élet sokasodása. Ez a halál képe, ugyanakkor az életnek, a reménységnek a képe, a halálból, a mag halálából élet származik. Isten a természete tanításával tárja fel hallgatói számára akkor is, ma is, hogy ahhoz, hogy az új élet megszülethessen, ahhoz, hogy sok új élet megszülethessen, egy magnak, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának meg kellett halnia. A mag számára ez fájdalmas, ez elmúlás, ez megsemmisülést jelent, viszont a követők számára az egyetlen élet, az egyetlen új élet lehetősége.
0: Tehát érthető, hogy Jézus úgy adhatott életet másoknak, mégpedig örök életet, ha előbb elveszíti, mint mag, az saját életét, hogy új életet tudjon adni másoknak. Mit akart Jézust azzal mondani, hogy aki szereti a maga életét, elveszti azt, és mit akart azzal mondani, hogy aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Szeretet és gyűlölet. Nem ellentétes dolgok ezek? Gyűlölnünk kell a saját életünket? Hogyan valósul ez meg a mindennapi életben? Hogyan mutatkozik ez meg? Hiszen az életet értékelni kell, Istentől kaptuk ajándékba. Mit ért Jézus az alatt, hogy gyűlölni kell a saját életünket?
1: Más igehelyekben Jézus ezt úgy fogalmazza, hogy aki jobban szereti önmagát, vagy bármi mást ezen a földön, hogy nem őt, Jézus Krisztust, az nem lehet a Jézus Krisztusnak tanítványa. Ez a gyűlölet tehát ilyen értelemben veendő, érthető meg, hogy az embernek prioritásba kell állítania az élet dolgait. Hogy szeresse az Istent teljes szívéből, lelkéből, elméjéből, erejéből, szeresse az embereket önmagához hasonlóan, és ebben benne van az, hogy szeresd fele barátodat, mint magad, azaz, hogy szeresd fele barátodat. Tehát Jézus kimondja ezt, de ezáltal azt is, hogy szeresd önmagadat is. Viszont ez a szeretet, vagy a szeretetünknek a tárgya, annak a személye, sok esetben versenybe, versengésbe kerül, hogy kit szeressünk jobban, másokat vagy önmagunkat. Hogy kit szeressünk legjobban, mást vagy magát, Jézus Krisztust. A gyűlölet azt jelenti, hogyha a saját szereteted, vagy akár az emberek szeretete ki akarja szorítani a Jézus Krisztus iránt való leghőbb, legfőbb szeretetet, akkor inkább gyűlöld meg önmagad, fordulj szembe magaddal, vagy akár másokkal is, azért, hogy megtartsd az Istennek a szeretetét, az Isten iránt való szeretetet. Mert őt szeretve válunk képesek ki arra, hogy másoknak is nyújtsunk az övéből, szeretetéből, és a saját életünket is az Isten szeretetébe tudjuk leélni. Ez nem jelenti azt, hogy gyűlöld azt, amit az Isten adott, hiszen ő kijelenti, kimondja azt, hogy szeresd magadat. Fele barátodat is úgy szeresd, mint magad. Tehát nem tiltja meg a szeretetet, hanem annak a veszélynek a valóságáról beszél, hogy az ember ezt a sorrendet nagyon könnyen meg tudja fordítani, hogy szeresse önmagát vagy másokat, és Jézust, az Istennek országát mellőzze, hátrébb helyezze az életében, mint ahogy az őt megillető hely azt diktálná. Igen, Jézus előbb beszél a búzának a haláláról, amely meghal is új életre kell halála folytán, az új kalász, az új gyümölcs megterem. Ezzel példáz azt, hogy ő maga is egy mag, amely a földbe esik, amely meghal, de majd ebből új élet terem, és sok gyümölcs születik, és a tanítványainak is ugyanezt az útat szabja és adja, mondva, hogy ahogy én meghaltam, a búzamag tanítása, a búzamag képe megérteti ezt, úgy kell nektek is az életeteket letennetek. És a tanítványok megértették ezt, ezt onnan tudjuk, hogy később a Szentlélek ereje által ugyanazt az útat járják végig, amit Jézus végigjárt, az önfeláldozásnak az útját, sőt, magukat halálra adták az apostolok legalábbis, meg ezek a tanítványok is, akik ezt hallották Jézus Krisztustól. Azt is elmondja Jézus, hogy az a búzamag, amelyik meg nem hal, az egyedül marad. Az a búzamag, amelyik meghal, az sok gyümölcsöt terem, az megsokasodik. És a mindennapokban ez annyira igaz, és annyira tanulságos, a mindennapokban is. Családokban vannak emberek, akik erőltetik igazukat, képtelenek meghalni, vagy készségtelenek, tehát nem készek, és megmaradnak az igazukkal, néha idézőjelben téve az igazukkal, de egyedül maradnak. Mert az a búzamag, amelyik meg nem hal, egyedül marad. Vagy munkahelyen, emberek között, ha meg nem halnak. Ha fel nem adják magukat, ha le nem mondanak magukról, vágyaikról, elképzeléseikről, jövőképükről néha, egyedül maradnak. És a magánynak, az egyedül létnek az egyik legnagyobb oka ez, hogy az ember nem tudott lemondani a saját dolgairól. És mivel, hogy az ember nem tudott lemondani dolgairól, ezért az emberek lemondtak őróla. És egyszer majd az Isten is kénytelen lesz lemondani az olyan emberről, aki nem tud lemondani a saját igazáról. És egyedül marad. Az viszont, aki vállalja a magnak az útját, Jézus Krisztusnak az útját, az soha nem marad egyedül. Ott jelenik meg a vonzáskör, ahol egy búzamag meghal. Ahol egy ember meghal a gondolataiban, az önigazolásában, ott megjelennek sokan majd körülötte. Ez a példa hatékony, és gyümölcsöt hoz az ő megnyilvánulása.
0: Köszönöm szépen. Tartsunk egy zenei szünetet, majd utána folytatjuk a beszélgetést.

A Jézus példája eszembe juttat egy történetet. Egyik ismerősöm mesélte, hogy Afrikában járt, és próbálták megtanítani az afrikai embereket arra, hogy gazdálkodjanak, földművelők legyenek. Éppen ezért magukkal vittek

0: abból, ha a mag bekerül a földbe, ott meghal, és majd gyümölcsöt terem. Valahogy ezt látjuk Jézusnál is. Jézus megtartotta volna az életét magának, de akkor mi haszna lett volna nekünk abból a szép, tiszta, igaz életből, amit ő élt. De ha meghalt, akkor így már nekünk is van belőle hasznunk, hiszen életet kapunk az ő élete, az ő halála által. Ugyanígy látjuk Sátánt, arra próbálja rávenni Jézust, hogy felmondjon, és ne vállalja, tartsa meg az életét ő magának. Jézus pedig arra tanít minket, hogy ne tartsuk meg az életet magunknak, hanem osszuk azt meg, osszuk azt szét, és tegyünk egy helyes sorrendet a szeretetben, ami a mások iránti szeretetet illeti. A Jézus halálának kontextusában azt látjuk itt a János evangélium a 12. fejezetében, hogy Jézus nem csak a Getsemáné kertben küzdött a szenvedés vagy a halál gondolatának elfogadásával, hanem már korábban megvolt benne ez a küzdelem, hogy mit tegyen, hogyan tegye. Azt mondja itt a 12. fejezet 27. versében, most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. Kiérződik Jézus hangjából a küzdelem, atyám, ments meg engem ettől az órától. Kiígyam, elmúlik tőlem a pohár, kérte Jézus az atyát a Getsemáné kertben, most pedig azt mondja, ments meg engem ettől az órától. Vajon már korábban visszarettent Jézus attól, ami várt rá, amit amúgy vállalt, mégis megvolt benne ez a küzdelem, tudta, hogy mennyire nehéz percek, órák, napok következnek az életében?
1: Úgy tűnik, hogy igen. Ugye tehát, hogyha Jézus életére gondolunk, és visszatekintünk az évek során, ahogy kezdi kibontakoztatni azt, hogy ő az Isten bárányaként meg kell áldoztasson, meg ahogy a tanítványoknak is beszél a Cézária Filippiben való kinyilatkoztatásban, hogy az emberfiának át kell adatnia a bűnösök kezébe, meg kell ületnie, fel kell támadnia a harmadik napon. Úgy tűnik, hogy így láthatjuk, hogy Jézus ura a helyzetnek. Ő akar menni ebbe az irányba. Amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy az emberfiának Jeruzsálemben kell menni, az emberfiának Jeruzsálembe kell mennie, át kell adatnia, meg kell ületnie. Erős Jézust látunk, aki ezen az úton menni akar, ahogy a 40. Zsoltárban találkozunk a gondolattal, beteljesíti Jézus a proféciát, hogy tegyem a te akaratodat, én Istenem, ezt kedvelem. A zsidókhoz írott levélben látjuk, hogy a Pál apostol alkalmaz ezt a képet Jézus Krisztussal. Szóval egy olyan Jézust látunk, aki kedveli az Isten akaratát teljesíteni, aki meg nem torpan egy pillanatra sem, még gondolatok szintjén sem, hanem halad előre az ő útján. Viszont a Getsemánéra, ha tekintünk, ott, és ezzel majd részletesebben fogunk foglalkozni, most csak történet megértése kapcsán idézzük fel. Ott azt látjuk a Getsemánéban, hogy Jézus remeg, kéri az atyát, hogyha lehet a szenvedésnek az órája távozon el tőle, átérzi a bűnnek a súlyát, átéli a bűnsúlyának a terhét, érzelmek szintjén már másképpen viszonyul a halál és az áldozat valóságához, mint ahogy korábban láttuk őt megnyilvánulni tanítványai előtt. Most a két pontot, hogyha figyelembe vesszük, és ezt a zsidók és pogányok találkozását Jézus Krisztussal, amiről itt beszélünk, elemezzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus itt is már remeg a pohártól. Felveti a gondolatot, hogy atyám, ments meg engem ettől az órától. Ebből én azt értem, hogy Jézus Krisztus már itt elkezdi a bűn súlyának a hordozását, a keserű pohár kihívását. Ez egy rendkívül fontos pillanat Jézus életében.

0: amikor már érzi a bűnsúlyának a terhét, és egy pillanatra megriad, de aztán azonnal dönt, és mondja, hogy tulajdonképpen ezért az óráért jöttem. De megint nagy kérdés, hogy ez az óra melyik itt a megdicsőülés, a bogányok előtt való megdicsőülésnek az órája, melyik óra? Vagy pontosabban melyikről beszél? Ennek az órának a fontosságáról itt, ahogy ő megdicsőült, vagy pedig annak az órának a fontosságáról, amikor ő majd megáldoztatik. És hajlok arra, hogy ennek, tehát a jelenlevő órának, a megdicsőülés órájának a fontosságát emelít ki Jézus. Hogy ez egy nagyon fontos óra most, hogy az égből hang szólalt meg. Most, hogy ő vállalja azt, hogy ő az Isten báránya lesz. Az előkép jutott eszembe, ugyanis az ószövetségi szertartásban, a húsvéti szertartásban a húsvéti báránynak volt két fontos pillanata. Az egyik pillanat, amikor megáldoztatott, ezt Jézus halálában teszi meg, aznap, amikor a húsvéti bárányt megölték, Jézus megáldoztatott. De a húsvéti báránynak volt még egy másik nagyon fontos pillanata, ami 4 nappal korábban történt, tehát a 7. hónap 10. napján, a húsvét előtt 4 nappal, amikor a bárányt elkülönítették, amikor ki volt választva a bárány, hogy ez lesz az a bárány, amelyik a családért majd megáldoztatik. Úgy látjuk, hogy egy néhány nappal vagyunk Jézus halála előtt. Meggyőződésem egyre inkább az, hogy a hónap 10-én lehetünk, 4 nappal Jézus halála előtt. És amelyik nap a zsidók fognak a nyájból egy bárányt, és elkülönítik, és azt mondják, hogy ez lesz az a bárány, amely a húsvéti bárányt fogja majd jelenteni a család számára, úgy az Atya a Jézus Krisztussal egységben ugyanezen a napon megerősítenek egy döntést, hogy Jézus lesz az a bárány, amelyik 4 nap múlva hordozni fogja a világ bűneit. Ahogy a zsidó a nyájból döntés alapján elkülönít egy bárányt a 10-én, 4 nappal a húsvét előtt, úgy az Atya Jézus Krisztust elkülöníti, és ezt a pillanatot élheti meg Jézus, ezt az elkülönítés pillanatát. Most, amikor a görögök eljöttek, és megjelentek, és Jézus megdicsőíti az Atyát, az Atya megdicsőíti Jézust. Ez lehet az a pillanat, amikor az Atya Jézust elkülöníti. Úgy fejeződik be ez a szakasz a János evangéliumában, a 12. fejezet 36. versében, hogy azt mondja az ige, hogy Jézus elment és elrejtőzött, és többet nem járt közöttük. Ugyanúgy, ahogy a húsvéti bárányt 4 nappal korábban elkülönítették a nyájból, úgy rejti el az Atya, úgy rejti el Jézus önmagát, a bárányt, és nem jár többet a nép között. Csak a szűk tanítványi körben mozog, úgy, ahogy a húsvéti bárány is a családi körben volt. És ez egy rendkívüli fontos pillanat volt. És ennek a pillanatáról szól tulajdonképpen a János evangélium a 12. fejezete. Megdicsőíti az Atya a fiút, és a fiú rálép az útra, hogy elkülönítse magát, és az Isten báránya legyen.
1: Miért kellett Jézusnak erre az útra lépnie? Nem volt más lehetősége megváltani az embert? Mit látunk, miért volt hajlandó megtenni ezt az óriási lépést, meghozni ezt az óriási áldozatot az ember megváltásáért? Lehetett volna ezt másképp tenni?
0: Hát, ha az áldozat nagyságára gondolunk, az minden. Tehát a római levélben Pál arról beszél, hogy az Isten, aki az ő fiát nem sajnálta és odaadta értünk, mi módon ne adna vele együtt mindent nekünk. Jézus Krisztus minden. Jézus Krisztusban az Atya mindent odaadott nekünk. A mennyet, a földet, aki Jézus Krisztus megnyeri, az övé lesz minden. Másrészt, hogyha arra gondolunk, hogy Jézus szenvedéseiben milyen elemek jelennek meg, és meggyőződésem szerint egyes elemek nélkül teljes lehetett volna a Krisztus áldozata, például miért kellett Jézust megostorozni, vagy tövis koronát helyezni rá. Az ostor nélkül is, a tövis korona nélkül is Jézus áldozata elégséges lett volna. Hogy kellett épp pap kereszt, más módon nem áldozhatta volna Jézus fel magát, ez is egy kérdés a teológiában, az ütrendben, az üttervben. Kellett az, hogy Jézust épp az egyik közeli barátja árulja el, Judás. Enélkül a szenvedés elég nagy lett volna. Szóval vannak olyan tényezők az üdvösség rendjében, amelyek nélkülözhetetlenek. Így az, hogy az atya odaadja az ő fiát, ez nélkülözhetetlen volt. És vannak az üdvterben olyan dolgok, amelyek szükségtelenek, vagy az üdvösség tervének a kibontakozásában, a teljesedésében, amelyek szükségtelenek, de az ember ezzel is nagyobb fájdalmat okoz Istennek. Ilyen volt a korona, ilyen volt az ostor, ilyen volt Jézus Krisztus elárultatása, vagy éppen az, hogy a tanítványok megtagadják Jézust is, elszaladnak tőle. A jövő az Isten népe számára is nehéz lesz, akárcsak Jézusnak. De tehetjük ezt a nehézséget némileg valamivel könnyebbé, vagy pedig nehezíthetjük ezt, fokozhatjuk ezt feleslegesen is, nehezebbé tehetjük azt. Jézus szenvedés is így volt, sajnos az ő esetében az ő gyermekei, az ő ellenségei fokozták a Jézus szenvedését, felesleges szenvedést okoztak neki. Bárcsak tanulnánk ebből, hogy az Isten népére váró küzdelmet bölcs szívvel és isteni lélek vezetése alatt némileg könnyebbé tehetnénk, és felesleges szenvedéseket ne hozzunk Isten népére, önmagunkra, és Jézus Krisztusnak feleslegesen ne okozzunk fájdalmat.
1: Nagyon szépen köszönöm, István, a mai beszélgetést, értékes gondolatok hangzottak el újból. Kívánom azt, hogy a kedves hallgatók is mind megértették volna, hogy milyen sokba került Jézusnak a megváltásunk, és értékeljük mindannyian ezt a nagy áldozatot, amit hajlandó volt meghozni azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Istennek áldását kívánom mindenkinek életére, és visszavárom a kedves hallgatókat a készülékek közelébe a következő héten is egy újabb alkalomra, amikor egy lépést teszünk tovább a Jézus életének megismerésében. Istennek áldása kísérje mindannyiunkat a viszonthallásra.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békét.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hív.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget és a kedves hallgatóságot is a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. És szeretettel köszöntöm azokat is, akik ma az interneten keresztül követnek bennünket. Kik vagyunk valójában? Ezt a kérdést tesszük fel a mai adásban. Mi határoz meg minket? A velünk született adottságaink? Vagy a gyerekkori élményeink? Vagy a kapcsolataink? Vagy mindezek együtt? Mi az, ami állandó bennünk, és mi az, ami képes változni az életünk során? Mai adásunkban a személyiséget klinikai pszichológiai szemszögből vizsgáljuk meg. Beszélünk arról, hogyan alakul ki a személyiség, mit jelentenek a gyakran emlegetett személyiségjegyek, és hol húzódik a határ az egyéni különbségek és a személyiségzavarok között. Szó lesz arról is, hogy hogyan hat mindez a mindennapi életünkre, de a kapcsolatainkra is, és mikor érdemes szakemberhez fordulnunk. Vendégem Tulogdi Erika, klinikai pszichológus, aki szakmai tapasztalataival segít minket eligazodni ebben a témában. A személyiség sokszor félreértett, mégis mindannyiunkat érintő kérdéseiben. Tartsanak velünk, hiszen az önismeret az első lépés a megértés felé. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy ma újra elbeszélgethetünk ebben a témában.
1: Üdvözöllek, és örvendek, hogy meghívtál, és hogy itt lehetek veled, és köszöntöm a nézőket is a sok szeretettel. Remélem, hogy minél tartalmasabb lesz ez az előadás.
0: Biztos vagyok benne, hogy nagyon tartalmas lesz, és nagyon hasznos is, mert összesen nagyon sok kérdésre készültünk ma, és nyilván válaszokkal is. Ez egy olyan téma, amiről lehet néha elgondolkodunk, lehet néha nem, lehet néha tudatosan, lehet néha tudatlanul, vagy egyszerűen elgondolkodunk olyan szemszögből is, hogy elemezgetjük a mi viselkedésünket, mások viselkedésével összehasonlítjuk, és rájövünk, hogy különbözünk, de másokkal hasonlítunk, és akkor felmerülnek ezek a kérdések, hogy de miért vagyunk ilyenek? Na most már kezdjük ezt a beszélgetést az elejénél, még mielőtt oda jutnánk, hogy mik a közös elemek, mik a különbségek a személyiségek között. Erika, mit értünk pontosan személyiség alatt? Hogyan definiálja ezt a pszichológia, és mitől válik valaki önmagává?
1: Igen, hát nagyon sokat gondolkoztam, amikor felkértél, hogy hogyan is tudnám megfogalmazni ezt valahogy érthetően, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ez a mi belső működésünk az, ami megkülönböztet minket másoktól, ahogy te is mondtad ugye a bevezetőben, és mire értjük ezt? Hát a gondolkodásmódunk, az érzelmi világunk és a viselkedésünk bizonyos szituációkban. És tulajdonképpen ezeknek az együttműködéséről lehet úgy beszélni, mint a személyiség, és ez lesz az, ami önmagunká tesz, az, ami megkülönböztet másoktól.
0: Tehát még egyszer ezt a három tényezőt?
1: Igen, a gondolkodás, igen, a kogníció, az érzelmi rész és a viselkedés.
0: És a viselkedés. Ennek a háromnak az összetevője mennyire stabil? Vagy amikor kiteszi ez a három összetevő a személyiséget, akkor el lehet mondani, hogy a személyiségünknek egy stabilitást ad? Mindig ugyanolyanok tudunk lenni? Vagy mely részei állandóak, melyek változnak az életünk során?
1: Hát itten beszélhetünk stabil tényezőkről és olyan tényezőkről is, amik ugye megváltoznak az életünk során, ahogy te is említetted. Nyilván van egy adott stabilitás is, mi, mint klinikai pszichológusok ezekkel foglalkozunk, ezeket mérjük fel általában, mert ugye ezek azok, amiből egy alapot adnak, és erre épülnek rá azok a jellemzők, amiket inkább az életünk során a környezetünkből sajátítunk el, és ezek fogják alakítani a személyiségünket.
0: És el tudnád konkrétan mondani ezeket?
1: Igen, hát például a biológiai alapú a temperamentum, és akkor ez ugye már egy olyan, ami egy stabilabb, akkor vannak bizonyos alapvető személyiségvonások, például extrovertált vagy introvertált valaki, erről majd bővebben is fogunk beszélni szerintem itt, hogy vannak ilyen személyiségtényezők, amik alapvetőek, és ezek nagyon keveset változnak, nem szoktak annyira. Viszont ott vannak a környezeti tényezők, például az értékrendünk, vagy mit tudom, a céljaink, mindenkinek különböző céljai vannak, amik nyilván különböző személyiségvonásokat fognak igényelni.
0: Hogyha temperamentumról beszélünk, és hogyha témába hozzuk a jellem kifejezést is, akkor hogyan különbözteti meg ezt a kettőt a szakma? A temperamentumot a jellemtől?
1: Pont ez a kettő az, ami ugye dinamikusan összejátszik és kialakítja a személyiségünket. A jellem az a környezet által alakított személyiségvonásaink, és a temperamentum ugye egy biológiai alapozottság itt, amit ez a különbség köztük tulajdonképpen, hogy biológiailag jövünk egy csomaggal, és az, hogy azzal mit kezdünk a környezetünkben, az már ugye a jellem lesz.
0: Hogyha az internetre felmegyünk, akkor nagyon sok személyiségtesztet találhatunk, és ebből adódóan több tipológia létezik, hogy ilyen személyiség, olyan személyiség, amolyan személyiség, ha másik tesztet végzünk el, akkor ott másfajta megnevezések vannak a tipológiáknak. Hogyha a kutatásokat és a szakma szempontjából elemezzük ezeket a dolgokat, akkor mely modellek és elméletek bizonyultak a legmegbízhatóbbak ebben a témában?
1: Igen, hát a legelterjedtebb és a legtöbbet használt a pszichológiában a Big Five modell. Ugye itt öt elemet neveztek meg a pszichológusok, amit nézünk és mérünk is, hogy ugye barátságosság, ez az egyik, akkor a nyitottság, az extraverzió, a neuroticizmus, ami az érzelmi stabilitásnak fog megfelelni, és a lelkiismeretesség, amit szoktunk nézni, hogy körülbelül hogy alakul, és ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kontinuumon mennyire vagyunk extrovertáltak, vagy például introvertáltak, és akkor ez, tehát hogy azon a kontinuumon valahol mindenki elhelyezkedik, és akkor ez mennyire van a peremen, vagy inkább középen, és az attól fog függni, hogy milyen személyiségek vagyunk, ugye, hogy mennyire vagyunk nyitottak az újra, hogy mennyire vagyunk zárkozottak, mennyire vagyunk lelkiismeretesek, vagy inkább nem. És ez az egyik olyan elmélet, amit a leggyakrabban használunk mostanság, és a legelterjedtebb tulajdonképpen.
0: A szakirodalom miért támasztja ezt a modellt inkább alá, és a többit esetleg kevésbé? Vagy az internetes oldalakon közzétett személyiségtípusokat?
1: Igen, nagyon sok elmélet van ugye a személyiséggel kapcsolatosan, viszont nem mindegyik állja meg a helyét tudományosan, és nem mindegyikre vannak olyan bizonyítékok, amiket a kutatások is alátámasztanak, hogy ténylegesen így működünk, és ez nagyon jó. És ez az egyik legnagyobb veszélye, hogy felmennek az internetre az emberek, és akkor megnézem, hogy egy teszt alapján, vagy mondjuk megnyomok egy gombot, és kidobja, hogy én milyen személyiség vagyok. Hát én nem nagyon vagyok a híve ennek a dolognak, mert itt tényleg évek kutatásai azok, amik lefolytak ahhoz, hogy ezek az elméletek ugye megszülessenek, és alá legyenek támasztva. Nem valószínű, hogy az online térben ez ugyanígy meg fog valósulni, sőt, úgy gondolom, hogy egy olyan teszt, amit egy pszichológus használ, merőben más tud lenni, mint egy online felületen megtalált teszt, és a másik dolog az, hogy hogyan értelmezem ezt a tesztet, mert mint klinikai pszichológusok ezzel is foglalkozunk, hogy ugye értelmezzük az elmes el Elmagyarázzuk annak az embernek, hogy tulajdonképpen ez a működés most hogy is tevődik össze, vagy mi történik ott, vagy mit kell ne ijedjen meg például egy bizonyos értéktől. Mert lehet, hogy az interneten kitölti, kijön neki, hogy hú, mekkora nagy értéken van egyik vagy másik vonással kapcsolatban, és az nem feltétlenül jó.
0: Beszéljünk arról részletesebben a következőkben, hogy hogyan alakul ki a személyiség. Mondtad azt, hogy a biológiai vetülete, de a környezeti vetülete is összeteszi a személyiséget, azaz a temperamentum és a jellem. Azonban itt azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, még így beszélgetve más személyekkel, azt értettem meg, hogy elég nagy a vita a kutatásban, hogy mi határoz meg inkább a genetika vagy a környezet. Talán erről tudnál esetleg többet mondani?
1: Igen, nagyon sok vita alakult ki, hogy a genetika vagy a környezet lesz az, ami inkább ugye jobban jelenkezik az embereknél, és hát az én véleményem, és így a kutatások, amiket én olvastam, azok azt támasztják alá, hogy mind a kettő. Tehát, hogy ez dinamikusan működik, és nem külön-külön magunkban. Nem tudjuk ketté választani azt, hogy most hoztam ezt biológiailag, és akkor ezt környezetileg. Nyilván lehet elemeket kapni benne, viszont nagyon fontos, hogy együttműködik a kettő, és így fog összeállni a kép önmagunkról, nem pedig külön-külön. Tehát, hogy ezek a viták nyilván egyesek inkább erre az oldalra, vagy inkább a másik oldalra fognak állni, viszont szerintem ezek dinamikusan fognak középen együtt működni, és így alakul ki tulajdonképpen ez a komplex tényező, amit személyiségnek nevezünk.
0: Milyen élmények vagy kötődési minták határozzák meg leginkább a későbbi személyiségünket? És akkor itt felmerül a kérdés, hogy a személyiségünk az idő folyamán mennyire változik?
1: Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Igen, hát van egy stabil része a személyiségnek, ami enyhén változik. Tehát, hogy nem olyan nagy kilengések, hogy akkor egyik alkalommal pont az egyik extrém részén vagyok az egésznek, és aztán a másik extrémében vagyok. Ez már inkább patológiás, amikor valaki egyikből a másikba ugrik egyből, hanem változhat a személyiség, tehát hogy ez a jó, mert amikor terápiára járunk például, akkor tudunk változtatni bizonyos megküzdési mechanizmusokon, és ugye beszéltél arról, hogy milyen kötődési részek tudják befolyásolni. Hát itten kiemelném, hogy például a 0-tól egész 3 éves korig kialakul ugye a bizalom, és az is milyen fontos, hogy hogyan kötődünk azokhoz az emberekhez, akik körülöttünk vannak. És akkor vannak itt biztonságos kötődés, meg ugye elkerülő kötődés, amiből később ugye ez befolyásolhatja azt, hogy hogyan viszonyulunk az embertársainkhoz, a környezetünkhöz, és nyilván ez is fogja alakítani a személyiségünket. Úgyhogy vannak különböző tényezők, amik tényleg változtatnak idővel, tehát hogy instabilabbak, de vannak azok a stabil tényezők is, amik azért elég jól helytállnak, és ezt a kutatások is kimutatták, hogy azok inkább egy kicsit ebbe a dinamikába még megmaradnak.
0: Ebben a korban sokat hallhattunk, olvashattunk a traumákról. A traumák képesek olyan erővel bírni ránk, hogy megváltoztassák a személyiségünket? Vagy csak egy pillanatnyi elterelés, amit aztán majd terápiás alkalmakon helyreállíthatunk? Vagy akár örökre is megváltoztathat bennünket egy terápia?
1: Trauma, igen. Hát a trauma az ugye egy olyan esemény, amikor ugye történik egy nagyobb veszteség, vagy egy bármilyen olyan dolog, ami nagyon megvisel minket, és az a helyzet, hogy változtathat a személyiségünkön, mert ugye beszéltem arról, hogy megküzdési mechanizmusok. Mi próbálunk adaptívabbak lenni az életünkben. És hogyha történik velünk egy trauma, akkor azért, hogy ezt elkerüljük a következőkben, ezért tudunk változni. És akkor ez nyilván változtathat, de ahogy mondtad te is, hogyha ezeket a traumákat valahol belül meg tudjuk oldani, akkor valószínűleg ezek a az a következtében jelentkezett megküzdési mechanizmusok is egy kicsit le fognak épülődni, és inkább visszatérsz ahhoz, ami önmagad vagy, és nem a, ami utána a trauma tett, tehát, hogy amivé váltál emiatt. Viszont nyilván velünk maradnak azért ezek a megküzdési mechanizmusok, de ezt különböző szakemberekkel lehet rajtuk dolgozni, és adaptívá tenni, mert az a helyzet, hogy amikor traumáról beszélünk, akkor olyan megküzdési mechanizmusokat, amiket mi belsőleg nagyon is adaptívnak gondolunk, de közben pedig a külső szemmel az embereknek pedig egyáltalán nem adaptív, vagy ilyen fura.
0: Említetted a 0 és a 3 éves kort, hogy ekkor alakulnak ki a kötődéseink az emberekkel, és ezek meghatározzák aztán azt is, hogy ahogy növekedünk, hogyan viszonyulunk az emberekhez. A fiatalabb felnőtt korban vannak ilyen dolgok, amik még így alakíthatnak a személyiségünkön? És mik azok a tényezők, amik aztán a 20-as, 30-as években alakíthatnak a személyiségünkön? A traumát azt említettük, de van-e más?
1: Igen, tehát, hogy a 20-as, 30-as évek azok nagyon tehát, hogy nagyon kiemelt része ugye a személyiségnek és ennek a kutatásának, mivel hogy akkor ugye kezdünk el általában, ugye mi történik, a 20-as éveiben az ember már elköltözik otthonról mondjuk, és akkor leválik a szülőktől, és akkor felmerül a kérdés, hogy ki is vagyok valójában. Nem? Milyen szokásokat alakítok ki én önmagamnak otthon, miket veszek át ugye a szülőktől a minták, mik azok, amiket én szeretnék behozni, és ugye ez nagyon fontos meg, illetve ebbe a korszakba fognak a kapcsolataink is stabilizálódni valamennyire, tehát hogy a párkapcsolat meg hasonlók, amik ugyanúgy nagyon fontos elemei annak, hogy akkor a személyiségünk hogy fog alakulni. És ezért mondom, hogy igen, változnak dolgok, mert ugye akkor vetődik fel igazán, hogy ki vagyok én, és anélkül, hogy ugye hátulról legyenek ezek a tényezők, amik eddig valamerre tereltek, és mennyire tartom meg ezeket, és mennyire változtatok rajtuk majd, amikor én egyedül vagyok a világban.
0: Van-e olyan pont az életünkben, amikor azt lehet elmondani, hogy személyiség szempontjából elértük a stabilitást, tehát hogy akkor már nem változunk semmilyen irányba, se rossz, se jó, vagy ez csak egy ilyen fiktív elmélet?
1: Én úgy gondolom, hogy ez egy annyira dinamikus, hogy mindig valami bejöhet, és akkor valami változhat, viszont azt láthatjuk, hogy ugye az időskorra inkább stabilizálódik általában az embereknek a személyisége, de azért változhat is. Tehát, hogy annyira dinamikus, hogy ezt nem mondhatod azt, hogy soha nem fog megtörténni valami, ami befolyásolhatja azt, hogy milyen ember vagyok én.
0: Időskorra miért stabilizálódik? Azért, mert az ember jobban elkezdi megismerni önmagát, vagy felismeri saját magáról a mechanizmusait, a megküzdési stratégiáit, és akkor el tudja dönteni, hogy mi az, ami számára előnyös, mi az, ami kevésbé, és akkor már tudatosabban választ egy stratégiát.
1: Igen, pontosan, tehát, hogy már kialakulnak azok a stratégiák, amiket ő használni fog az életében, hogyan fog viselkedni, mi az, ami meghatározza. Itt egy kicsit az önismeret jobban, még hogyha nem is akar tudatosan az önismeretével foglalkozni, sokkal jobban fogja ismerni magát annyi év után, mint egy 20-as éveiben lévő személy, aki például nem megy el egy pszichológushoz, hogy önismeretet folytasson, vagy nem gondolkozik el ezeken a témákon, mert valljuk be, azért nem olyan sokan vannak, akik most elgondolkoznak azon, hogy akkor most olyan, hogy is viselkedek, hogy néz ez ki kívülről, stb. Stb. És igen, tehát, hogy egy kicsit állandósul akkor, és egy kicsit stabilabbnak tudjuk tekinteni ebből a szempontból.
0: Beszéljünk akkor a következőkben arról, hogy mit is fednek konkrétan ezek a személyiségtesztek. Említetted a Big Five modellt, beszéltünk az online felületen megtalálható személyiségtesztekről. Személy szerint miért nem jó az, hogyha az emberek ezekhez a személyiségtesztekhez futamodnak? Tehát Már szóban már említettél egy néhány gondolatot, de szeretném, hogyha részletesebben tárgyalnánk ezekről.
1: Hát igen, elsősorban azt kell, hogy mondjam, hogy ugye különböző kultúrákban élünk, különböző, és lehet, hogy az az internetes oldal pont egy, mit tudom én, egy angliai személyiségtesztet fog feldobni, még hogyha jó is a személyiségteszt, valószínűleg, hogy arra a populációra nem lesz érvényes. Tehát, hogy teljesen mások azok az értékek, amik megkülönböztetik. Ezért jók azok a tesztek, amik már standardizálva vannak arra a populációra, amiben mi vagyunk. Nem fogok olyan teszteket végezni, ami máshol működik nálunk is, amikor például egy klinikai pszichológus ugye megveszi ezeket a teszteket, akkor el kell végezzen ugye erre egy kurzust is, meg ugye erre fel kell legyen jogosítva, hogy ő ezt használja, és azokat a teszteket tudod megvenni, amik már standardizálva vannak abba a populációba, amiben te vagy. Ez az egyik olyan dolog, ami így eszembe jutott egyből, amikor kérdezted, hogy miért nem jó az, hogyha egyből rohanok az internethez, és akkor megkapom. Meg ugye nagyon sok olyan teszt van, ami tényleg egyáltalán semennyire nem állja meg a helyét tudományos szempontból, és én azt ajánlom mindenkinek, hogy nézzen utána inkább annak, hogy milyen tesztek vannak, és milyeneket használnak a pszichológiában, és inkább forduljon egy szakemberhez ilyenkor, hogyha önmagát is meg akarja ismerni, vagy adott esetben egy diagnosztizálást kell végezni, mint hogy aztán az internetnek a veszélyei neki legyen téve, hogy aztán tényleg ott általánosítva leírják azt, hogy milyen személy vagy, és akkor valahogy te azt egy irányadónak veszed, és lehet, hogy nem is igaz, tehát, hogy vérevezet.
0: Itt fel akartam tenni azt a kérdést is, hogy miért szoktak vonzóak lenni ezek az internetes online kitöltent személyiségtesztek, és fel is fogom tenni azt a második részét a kérdésnek, hogy mi a veszély a felszínes kategorizálásnak. Az első kérdésre megadtam magamnak a választ. Emlékszem, mikor gyerek voltam, én is nagyon élveztem bepötyögni az internetes felületre, kikeresni ezeket a teszteket, és akkor felfedezni, hogy én egy ilyen típus vagyok, és ennek ilyenek a jellemvonásai, és ezek a hiányosságai, ezek az erősségei, mint hogyha jobban megismertem volna önmagamat. Úgyhogy ezért tűnt számomra a gyerekfejnek vonzó egy személyiségteszt, mert igazából az önismeretem javult ezáltal. Na most már, hogyha egy gyerek, vagy egy fiatal felnőtt, vagy egy időskorú személy ezekre a kategorizálásokra alapozza az ő személyiségének a vonásait, és csak ezek keretén belül gondol önmagáról, akkor ez jó vagy rossz?
1: Hát nem feltétlenül jó, hogyha csak kategorizálom magamat, és ugye megbélyegzem magamat ezekkel. Inkább azt mondom, hogy jobb megismerni magad, és olyan szempontból megismerni magad, hogy hát igen, ezek a kíváncsiság hajtja az embereket arra, hogy ugye saját magamat jobban felfedezzem, minél adaptívabb, minél jobban tudjam. Mert ugye például a karrier szempontból, hogyha választok, akkor fontos tudnom azt, hogy én milyen ember vagyok, és mennyire felelek meg ott, vagy ne vesztegessem az időmet azzal, hogy 2 évig dolgozok például egy helyen, és akkor rájövök, hogy ez tulajdonképpen semennyire nem illik a személyiségemhez, és nem bírom ezt a munkát. Na, és tényleg itt az van, hogyha megbélyegzem saját magamat ezekkel a dolgokkal, hogy például azt mondom, hogy én ilyen vagyok, akkor nem feltétlenül lesz jó, főleg, hogyha ilyen internetes felületeken töltött tesztek, ahol nem biztos, hogy megbízható az a teszt, és én azzal a tudattal fogok tovább menni. És valószínűleg lehetséges, tehát, hogy lehet, hogy kapott egy jó tesztet, egy standardizált, egy mit tudom én mi, és valahogyan megoldotta, hogy jót kapjon, nagyon kicsi valószínűségbe. Viszont, hogyha azzal a gondolattal megyek tovább, akkor beleeshetek ebbe, hogy például rossz munkát választok, rossz párt választok magamnak, stb. Stb. Mert hogy én azt gondolom magamról, hogy ilyen vagyok, de közben lehet, hogy mégsem, és ezt tehát egy kicsit jobban, mélyebben kéne elgondolkodni arról, hogy tulajdonképpen hogyan viselkedek, hogyan gondolkodok, hogyan érzek.
0: Mert igazából bedobozolom magamat, csak közben lehet, hogy annak a doboznak a határai nem ott vannak, ahova én lehelyezem őket,
1: igen,
0: hanem egy még dinamikusabb személy, vagy egy még részletesebb személy vagyok annál a doboznál, mint amit ez a személyiségtípus kialakít rólam. Mit tudnak a személyiségtesztek, és mit nem tudnak? És akkor itt beszélhetünk ezekről az online felületes személyiségtesztekről, és a Big Five-ról is. Tehát mondtad azt, hogy kulturális szempontból nem biztos, hogy egy jó tesztet választok magamnak, ebből a szempontból ezt nem tudja fedni nekem a személyiségteszt, vagy ha én nem vagyok elég okos hozzá, hogy meg kiválasszam a megfelelőt, akkor lehet, hogy egy rosszat választok, és nem jó információkhoz kerülök. Mondtad ezt, akkor mondtad azt is, hogy tudományosan nincsenek mindig alátámasztva. Mi az, amit még nem tudnak ezek az online felületes tesztek ezen a kettőn kívül?
1: Hát, hogyha a klinikai pszichológiai szemmel nézem, akkor mindig, amikor tesztet használunk, akkor van egy interjú is. Mert akkor ott megtudok több mindent egy személyről, és így alakítok ki egy képet, nem feltétlenül csak arra az egy tesztre fogom alapozni azt, amit mondok annak a személynek. Tehát, hogy ha valaki kitölt egy online helyen, akkor kap egy listát, és ottan leírja szépen, hogy ez milyen vonás, meg az milyen vonás, de viszont ezekhez hozzájárulnak például az, hogy mi történt a gyerekkorodban. Olyan, tehát a klinikai interjú egy összetettebb dolog, ahol jobban megismered a szemét, és akkor nézel rá arra a tesztre, hogy az mennyire támaszza alá ezt, hogy milyen viselkedés mintákat tud előhozni az emberből, hogyan alakultak ki ezek a személyiségvonások, amik vannak. Tehát, hogy csak így, hogyha egy egészben nézzük a személyiséget, akkor tudunk mondani valamit, nem tudunk csak kimondottan egy teszt alapján. Nyilván ott megmutatja, hogy egy kicsit introvertáltabb vagyok, vagy extrovertáltabb vagyok, de az, hogy például, hogy jutottam oda, mert hogyha arról is beszéltem, ugye, hogy még változhatnak is, nem nagyban, tehát, hogy nem olyan nagyon kilengően változnak ezek az értékek, viszont van, amikor igen. Például a saját példámat fogom mondani, én egy nagyon extrovertált személyiség, inkább extrovertált személyiség voltam, és idővel egy kicsit inkább középre helyeződtem. Tehát, hogy nagyon szükségem van ugye a társaságra is, de azért szükségem van arra is, hogy egyedül legyek. És ez idővel alakult ki, mert régebben mindig a társaságot kerestem. És ezért is fontos az, hogy ezt teljes egészében nézzük, és ezt az egész komplexitást ugye egy interjú által is kiegészítsük, és nem csak a tesztekre alapozva vonjunk le következtetéseket magunkról, vagy másokról.
0: Uh-huh. Hogyha egy ilyen Big Five modell alapú tesztet találunk az interneten, akkor azt mennyire ajánlod, hogy töltsük ki?
1: Hát ha kitöltöd, akkor kijönnek neked értékek. Nem tudom, hogy mennyire található meg az interneten. Én ugye inkább a legális eljárást választottam, hogy ugye én például van jogosultságom használni a Big Five tesztet, és hát én inkább azt mondom, hogy az értelmezés részéért inkább egy szakemberrel kell ezt megtárgyalni. Nyilván kíváncsiak vagyunk, kitöltünk mindent, viszont nem biztos, hogy jól tudjuk értelmezni azt. Mi ezt megtanuljuk, hogy hogyan kell értelmezni egy ilyen tesztet.
0: Említettük azt is, hogy a személyiségzavarok is témába kerülnek ma. Térjük át egy kicsit a személyiségzavarok témájára. Következőkben hol húzza meg a szakma a határt a személyiség jegyek között és a személyiség zavarok között? Vagy mi a különbség az egyedi személyiség között és egy személyiség zavar között?
1: Tehát, hogy igen, hát ez a határ, ez nem mindig nagyon tiszta, viszont azt kell lássuk, hogy amikor már befolyásolja egy embernek a működését a mindennapi életben, úgy a munkában, úgy a kapcsolatokban, akkor már beszélünk egy zavarról. Tehát, hogy amikor annyira extrémitásokba megy át, és ez az egész, akkor fog egy zavar kialakulni. Az, hogy én egy egyedi személyiség vagyok, az azt jelenti, hogy én attól adaptív vagyok, és nem lesznek problémáim különböző fontosabb doméniumokban, mint a munkahely, akkor a társas kapcsolataim, szociális kapcsolataim, hanem arról van szó, hogy ott tényleg egyedileg, de azért jól működök. A zavar akkor pont ahogy a neve is mondja, mint egy zavar, már zavaró tényezők is jelentkeznek, és nem tudok optimálisan működni a mindennapjaimban.
0: Mi szokta okozni a személyiségzavarokat?
1: Ez egy nagyon komplex folyamat, hogy hogyan alakulhat ki egy, ugye beszéltünk itt erről a dinamikáról, hát itt minden befolyásolja azt, hogy valakiben kialakul a személyiségzavar. Ugye ott van a biológiai alap, akkor ráépül a környezeti hatások, amik ugye nagyba befolyásolhatnak, a kötődés például milyen fontos szerepet játszhat, és akkor ezeknek az extrémitása, ami minket valamiképpen mentálisan befolyásolnak, ezek elvezethetnek oda, hogy valakiben kialakuljon. Nagyon fontos az, hogy amikor diagnosztizálunk, akkor 18 éves koron felül beszélhetünk személyiségzavarokról, viszont vannak olyan utalójelek, vagy előzetes diagnózisok, amik már jelzik azt, hogy ha itt nem lesz valami beavatkozás, akkor valószínűleg, hogy ez ki fog fejlődni. És tulajdonképpen ez alakítja ennek a dinamikának az egésznek, hogyha elmegy egy nagyon rossz végletbe, akkor kialakulhat egy személyiségzavar is.
0: Milyen az személyiségzavarokról beszélhetünk? Vannak-e különbségek közöttük? Mik a hasonlóságok közöttük?
1: Nyilván itt sok különböző személyiségzavarról beszélhetünk, narcisztikus, hisztrionikus, kényszeres, borderline, paranoid, skizoid, skizotíp, tehát hogy itt az antiszociális, úgyhogy van elég sok személyiségzavar, amiről beszélhetünk, és ezek mind különböznek. Az egyetlen egy közös tényező, amit előbb is mondtam, hogy valamiért nem működnek jól, tehát hogy nem működik optimálisan ezekben a, hogy is mondjam, tehát hogy ezeken az alapvető dolgokban, ami az embernek meg kéne legyen, ők nagyon-nagyon furák, nagyon másak, mint mi, és ez már extrémitásban nem az, hogy valaki egy karakter, és akkor egy kicsit másabb, és itt beszélhetünk ugye klinikai és szubklinikai vonásokról is. A szubklinikai az általában egy olyan, aki adaptív, aki, és mindegyikünknek vannak azért a személyiségben, hogyha kitöltünk egy személyiségzavaros tesztet, akkor van, ahol egy kicsit magasabb értéket fogunk elérni, erről szól a szubklinikai rész, és nyilván mindegyikünknek vannak olyan vonások, amik előrébb vannak, és egy kicsit jobban hatnak a személyiségünkben, viszont náluk ez már extrémen átmegy, és itt beszélhetünk arról, hogy személyiségzavar.
0: A saját tapasztalatodból adódóan, vagy kutatásokat nézve, Romániában mely zavarok szoktak leggyakrabban előfordulni?
1: Hát az a helyzet, hogy itt nagyon befolyásolja azt a saját tapasztalatot, hogy milyen doméniumban vagy pszichológus, mert ugye nagyon sok különböző ágazata van, és azt mondom, mindegyikből van nyilván. Én, amivel nagyon sokszor találkoztam, az antiszociális, a narcisztikus, a borderline, úgyhogy inkább ezek azok, amikkel többet találkoztam a való életben. De mondom, hogy mindegyikből van, most nem tudok pontos adatot mondani, nem akarok hülyeséget mondani ugye ezzel, hogy azt mondom általánosan, hogy ebből több van. Saját torzításom miatt is, mert ugye én, aminek jobban ki voltam téve, azok inkább ezek.
0: Tudnál egy néhány szóban beszélni akkor erről a háromról, hogy ezek hogyan nyilvánulnak meg, vagy mik az ismertető jelei, de így egy átlagemberre nézve, hogyha mondjuk felismerjük egy jelét azok közül, amik közül mondasz egy emberben, akkor majd beszélünk arról is, hogy ijedjünk meg, kategorizáljuk, diagnosztizáljuk, vagy hagyjuk a szakemberre ezt a részt. De hogy rövid

0: tegül tőled, akkor ők inkább azok, akik ilyen veszélyesebb dolgokba szoktak belevágni, mint például elkezdenek nagyon, hát ilyen extrém sportokat űzni, vagy így hirtelen feljön nekik, hogy akkor most ezzel fog foglalkozni, aztán meg ott hagyja. Tehát, hogy ők inkább ez, akik egyik részről, egyik extrémitásból a másikba szoktak tengődni. Így személyközi kapcsolatokban szerintem ez az inkább legjellemzőbb, amit egy átlag ember észrevetett, hogy most nagyon szeretlek, és a következő nap pedig teljes hidegséggel fog bánni veled, és nem mutat semmi érzelmet irántad. Jó, és akkor mondjuk az antiszociális, ugye az antiszociálisoknál is, itt intelligenciától is függ, de ők is manipulatívak szoktak lenni, és hát igen, ők azok, akik a szabályoknak nem a hívei, de mindenféleképpen áthágják ezeket a szabályokat, hogy jó legyen, ők azok, akik nagyon sok esetben többszörösen börtönbe kerülnek, úgyhogy inkább ez jellemzi, ezt tudjuk felismerni. Most nem fogom a kritériumokat felsorolni, mert szerintem nem, a nézőknek nem az a fontos, de ezek, amik ebbe a háromba jellemzőbbek.
1: Hogyha valakiről felismerünk egy-két-három jellemvonást, jó, hogy eldöntsük róla, hogy ő ilyen személyiségzavaros vagy olyan személyiségzavaros, tehát egészséges ez, hogy egyáltalán átlagemberekként gondolkodjunk ezekről a dolgokról. Ha valakit úgy ítélünk meg, hogy egy kicsit átlagon felüli személyisége van, lehet, hogy egyedi személyisége van, de mi már kezdünk azon gondolkodni, hogy lehet személyiségzavarral is küzd.
0: Nyilván nagyon sok ilyen eset van, amikor például látunk egy személyiséget a tévében, és akkor mostan rányomjuk ezt a bélyeget, de egyáltalán nem egészséges. Nem szabad ezt csinálni, hogy kategorizáljuk a másikat. Nem tudhatjuk, hogy mi megy végbe, hogy mi történik legbelül. Ezért jobb az, hogy inkább, ahogy mondta te is, hagyjuk a szakemberre ezt a részét, hogy ő tudja eldönteni, mert ő van kiképezve erre, hogyha egy diagnózist felállít, vagy sem, vagy hogy milyen diagnózis lesz ebből. Mi, mint átlag ember, nem szabad ezt semmilyenképpen, nem ajánlom, nem egészséges egyáltalán, hogy a másikra ránézem, és azt mondom, hogy na, ez olyan narcisztikus, meg ez olyan antiszociális, és akkor ezt teljesen kerülni fogom, vagy nem ajánlatos ezt egyből irányomni valakire, mivel annyira komplex ennek az egésznek a folyamata, meg a felmérése, meg stb., hogy egy részéből, az ember életéből nem fogsz rájönni arra, hogy ő tulajdonképpen tényleg ezekbe belesorolható. Inkább akkor, hogyha azt látom, hogy egy kicsit erősebb a személyisége, ahogy te is mondtad, hogy egy kicsit kirívóbb, és akkor nem működik jól, akkor inkább ajánljam azt, hogy oké, menj el egy szakemberhez, vagy hasonló, vagy segítsek neki ebben az egészben, mint hogy kategorizáljam, és aztán lehet, hogy tévesen kategorizálom.
1: Ezek az emberek, akik személyiségzavarokkal küzdenek, mit élnek át legbelül? Mi az a belső logika, ami szerint ők élnek, és ami miatt ők néha nehezen érthetőek az emberek számára igazából?
0: Hát ők legbelül igazából teljesen, nagyon sok olyan személlyel találkoztam, akik teljesen logikusnak látják azt, ami bennük zajlik, és ahogy ők megnyilvánulnak, és jogosnak tartják ezt, de nyilván problémák vannak, például nem tudok megtartani egy állást, vagy nem tudok egy kapcsolatot fenntartani senkivel, mert hogy egy baráti kapcsolatot, vagy egy párkapcsolatot akár, mert egyszerűen annyira más vagyok, mint a többi. Tehát, hogy fontos, hogy itt tudjuk meghúzni azt a határt, azt a nagyon vékony határt, hogy akkor honnan is van a személyiségzavar, és hol még csak egy erős személyiség, karakter.
1: Hogyan lehet segíteni azoknak a személyeknek, akik személyiségzavarokkal küzdenek. Itt most a konkrétan a szakma

0: szakmáról beszélek, tehát hogy a szakma, a pszichológia szakmája, hogy segít ezeknek az embereknek, és milyen terápiás módszereket szoktak alkalmazni az ők esetükben?
1: Hát az első és a legelső pont ugye az a diagnosztizálása egy zavarnak, hogy felismerje az ember, hogy megismerje, hogy igen, itt van egy probléma, és akkor ezzel dolgozzon, és akkor jönnek be majd a terápiák. Mert hogyha nem ismerem fel, hogy egy probléma van, akkor nyilván én nyugodtan élek azokkal a problémákkal, amik vannak, de hogyha felismertem, és megvan már a diagnózisom, akkor már tudok vele dolgozni, és akkor jönnek be a terápiák. Na már most itt is a személyiségzavar függő, hogy melyik fog jobban működni. Ott van például a dialektikus viselkedés terápia, ami nagyon jól működik például a borderline személyiségzavarnál, meg a többi személyiségzavarnál is. Ő nagyon jól dolgozik ugye az érzelmi résszel, a viselkedési résszel így összetevően. Akkor ott van a sématerápia, mert nagyon fontos, hogy ugye kialakulnak sémáink, amiket hozunk magunkkal, és akkor ezek is a legtöbb személyiség zavarhoz általában szoktak sémákat is társítani a kutatók. Nagyon érdekes, hogy hogyan működnek ezek együtt. És ugye a sématerápiával is nagyon jól tudnak dolgozni ugye a személyiségzavaros személyek, mert ugye azokat a sémákat fogják tudatosítani, jobb megküzdési mechanizmusokat alakítani ki. Illetve ott van a CBT is, ami jó, egyesek azt mondják, hogy még a hipnoterápia is jó, de ezek különböző, attól is függ, hogy milyen személy jön el hozzá, de ezek azok, amik inkább alkalmatosak arra, hogy egy személyiségzavart kezeljenek.
0: Mennyi időbe szokott telni a személyiségzavaroknak a kezelése?
1: Ez egy nagyon hosszas folyamat, tehát különböző személytől személyig, de hosszabb folyamat, mint például, hogyha egy szorongásos zavart kell kezelni. Tehát, hogy egy hosszabb folyamat, akár évekig is elhúzódik van akinél. Tehát, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy most aztán 6 alkalommal ez lezárul, és jól leszel, hanem tényleg hosszan kell dolgozzon önmagával, jól meg kell ismerje magát, jól kell tudja azt, hogy milyen viselkedés, mintázatok azok, amiket ki tud sajátítani. Úgyhogy igen, sajnos ez egy hosszú folyamat, hogy valakinek ezt a zavarját kezelni lehessen.
0: Mit tehetnek a családtagok, a partner, a gyerekek az otthonban annak érdekében, hogy a személynek, akinek a személyiségzavara van, segítséget kapjon a gyógyulásba részükről? De valami van, amit a közeli személyek tehetnek a személyiségzavaros személyért?
1: Igen, hát mindenképpen először is, hogy tényleg jelezik a problémát, és merjenek egy szakemberhez fordulni, de az, hogy megértsék azt, hogy ő ilyen, és hogy ezen dolgoznia kell, és tehát a megértés, az empátia nagyon sokat segít ahhoz, hogy ők is érezzék magukat tulajdonképpen elfogadva a családtagok szemében, nem az, hogy akkor most teljesen megszakítom a kapcsolatot veled, mert te ilyen vagy. Nem szabad így bélyegezni, vagy hasonló, hanem tényleg kell segíteni valahogy nehezen, hogy optimálisan tudjon, adaptívan tudjon beilleszkedni a társadalomba, és hogy jól tudjon működni, mint személy. Ő se érezze azt a belső, mert azért, amikor látod, hogy ilyen sok probléma alakul ki körülötted, vagy nem tudok fenntartani kapcsolatot, ez nyilván egy szenvedést is fog okozni egyesekben, nem? És akkor legyünk empatikusak, próbáljuk meg minél inkább segíteni azzal, hogy megértsük azt, hogy ő hogyan működik, hogy miért viselkedik így, és a legnagyobb segítség, hogyha egy szakember segítségét kérjük, és ő megpróbál majd a legjobb tudása szerint ugye segíteni.
0: Mit tegyen egy olyan személy, aki küzd a személyiségzavarával, viszont nem szeretné, hogy a többiek megcímkézzék ezzel a diagnózissal, vagy hogy így nevezzék, stigmatizálják?
1: Hát általában ez egy személyes dolog, tehát hogyha például egy diagnózissal rendelkezel, azt nem muszáj most elkürtölni mindenkinek, hogyha nem szeretné, akkor ő nem mondja el ezt másoknak, és akkor ő tud dolgozni ezen. Tehát, hogy ez már saját döntés, hogy akkor most én elmondom a többieknek, hogy nézzétek, ezzel lettem diagnosztizálva, és akkor ezzel dolgozom, vagy nem szeretném elmondani, és csak dolgozom rajta, és akkor nyilván már látom azt, hogyha kiderül, vagy hasonló, elszólom magam, mert ez is megtörténhet, hogy dolgozok egy ilyen, vagy egy ilyen diagnózist kaptam mit tudom én, az elmúlt időszakban, akkor is ezt lehet helyén valóan kezelni, de nyilván ez kommunikáció az emberek között, és kell tudják azt az emberek, hogy nem szabad megbélyegezni attól valakit, hogy egy akármilyen mentális zavarral él. Tehát, hogy ezt nem ajánlom senkinek, hogy megbélyegezzük. A diagnózisra nem úgy kell tekinteni, mint egy bélyegre, hanem inkább, mint egy térképre, hogy megismerjük azt, hogy tulajdonképpen hogy tudunk ezen segíteni, hogyha nem adaptív a viselkedés, hogyha pedig a megküzdési mechanizmusok azok már jók, akkor hogyan. Tehát, hogy különböző dolgok vannak, ilyen nagyon finom kis részletek, amiken dolgozni lehet, és akkor ez a térkép, mert mindenki azt mondja, hogy megbélyegzünk egy gyereket például, amikor diagnózist kap, de valójában ez inkább arra van, hogy őt segítsük. Tehát, hogy én úgy látom, mint klinikai pszichológus, aki már nagyon sok diagnózist láttam, és ugye a praktikumban, és inkább azért van, hogy ő is lássa, hogy mi működik jól, és mi nem, és a környezete is lássa, hogy hogyan tud viszonyulni ehhez az egészhez.
0: Még egy rövid kérdés, mert már az adásunknak az utolsó perceiben vagyunk. Vannak-e tévhitek a személyiségről, vagy a személyiségzavarokról, amelyeket el szeretnél oszlatni?
1: Szerintem ez az egyik legnagyobb tévhit, hogy aztán nem lehet vele dolgozni egyáltalán, mert lehet. Tehát, hogy lehet dolgozni vele, és nyilván nem egy könnyű út, ugye, ahogy mondtam, hogy hosszas terápiás folyamat szokott általában végbe menni, viszont lehetséges dolgozni vele, és nyilván ezért is a pszichológusok erre is specializálódnak, hogy a személyiségzavarokkal foglalkozzanak. Szerintem ez az egyik legnagyobb tévhit, hogy akkor ő ilyen, és akkor ő csak ilyen lesz. Ez nem feltétlenül igaz. Tehát, hogy lehet ezen dolgozni.
0: Milyen gondolattal zárjuk a mai témánkat? Sok mindenről beszélgettünk, de ha ki kellene emeljél egy dolgot, vagy egy üzenetet megfogalmazzál a nézőknek és a hallgatóknak a személyiség témájában, akkor mi lenne ez?
1: Hát ahogy a beszélgetés folyamán szerintem inkább ez maradt meg bennem, hogy merjünk elmenni azhoz a szakemberhez, és vele egy önismereti utat elkezdeni, mint hogy online nem tudom milyen teszteket kitölteni, amik nincsenek standardizálva, amik nem feltétlenül fognak jó, és nem is tudod értelmezni magadnak sokszor azokat az eredményeket, tévesen értelmezheted, és saját magadat megbélyegzed ezzel. Inkább menj el, és akkor nézd meg ezt a térképet, ami tulajdonképpen önmagadhoz vezet.
0: Hálásan köszönöm neked, hogy ma azt a kérdést válaszolhattuk meg közösen, hogy kik vagyunk valójában, bár nem adtunk mindenkinek személyre szabott választ ebben a témában, de
1: Lehetetlen.
0: adtunk néhány gondolatot, összetevőt arra, hogy mit jelent a személyiség, és hogy hogyan tudja valaki felfedni a személyiségét saját magának, azért, hogy az életben tudatosabb legyen önmagával kapcsolatosan, és a döntéseivel kapcsolatosan. Örülök, hogy itt voltál, és nagyon nagy szeretettel visszavárlak még a stúdióba.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást, és biztos, hogy még visszajövök, hogyha lesz valami téma, amivel tudunk beszélgetni.
0: Nagyon örülök, és nagyon várom azt a következő alkalmat. Köszönöm Önöknek, hogy figyelemmel követték a mai beszélgetést. Tulogdi Erika, klinikai pszichológus járt itt a stúdióban, és vele együtt a személyiségről, a személyiségzavarokról beszélgettünk. klinikai szemszögből világítottuk át ezt a témát. Hiszem azt, hogy egy nagyon hasznos téma volt, egy közérthető módon sikerült átadni ezeket az információkat, amelyeket Rika összegyűjtött az évek folyamán, a tanulmányai és a tapasztalata során, a praktika során. Mindenki vegye el azt a részét, ami számára a leghasznosabb, és így ezáltal növekedjünk együtt. Erre bátorítom önöket, mindannyiunkat, és ugyanakkor meghívom mindannyiunkat, önöket, hogy legközelebb is csatlakozzanak az adáshoz, hiszen lesznek még hasonló tematikák és vendég meghívottak, akikkel érdekes dolgokról tanulhatunk és hallgathatunk, nézhetünk. Mindaddig én minden jót kívánok az önök számára, a viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben, vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

0: Bibliai ABC.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Biblia tanulmányozáson. Hogy egy újabb alkalmunk van, amikor tovább tanulmányozhatjuk a Bibliát, foglalkozhatunk a Biblia ABC-jével, a Biblia alaptanításával. Ma egy újabb témakör áll előttünk, mégpedig azt mondhatom, hogy a Szentírásnak egyik olyan témaköre, amelyről az embereknek különböző a véleménye. Először is az ember éle halála után. Tehát ez a kérdés áll ma előttünk, éle az ember halála után. Mi történik az emberrel, amikor meghal? A meghalt embernek van-e valamilyen része, amely tovább él, élvez, szenved, vagy talán valahol nyugszik, de mégis él? Az emberek között megoszlik erre a kérdésre a válasz. Például a pogányok, azok hiszik azt, hogy az ember lelke halhatatlan. A kereszténység két csoportra oszlik ebben a kérdésben. Egyesek hiszik, hogy az ember lelke halhatatlan. Tehát amikor az ember meghal, utána még tovább él a lelke, mások viszont nem hiszik. Valójában mi az igaz? Ha az ateistákat megkérdezzük, azok nem hiszik a lélek halhatatlanságát, de nem hiszik a feltámadást sem. Hogyan tudjuk ezt a hatalmas kérdést, ezt az óriási dilemmát megoldani? Van megoldás. A megoldás a Bibliában található. Nézzük meg erről a kérdésről, hogy éle az ember, miután meghal, vagyis élve marad-e valami az emberből, miután befejezi az ember földi zarándokútját, mint egy sátrat összehajtja életét, vajon hogy áll ez a dolog? Hogy megérthessük tisztán, világosan, és minél könnyebben ezt a sokat vitatott kérdést, hogy éle az ember halála után vagy nem, lapozzuk fel a Bibliát, ahol le van írva az ember teremtése. Menjünk el a gyökerekhez, és ott a teremtés történetéből induljunk el, és alapszinten az alapfogalmakat nagyon könnyen megértjük, mit tanít a Biblia az emberről, lényegében hány részből tevődik össze. Mózes első könyve második részének a 7. versében olvassuk az ember teremtés történetét. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét, és így lett az ember élő lélekké. Amint olvastuk, bizonyára megtetszett figyelni azt, hogy az ember három részből tevődik össze. Ott van a test, első a test, a második az élet lehelete, és a harmadik az élő lélek. Azt olvastuk itt a Szentírásból, hogy Isten vette a port, és formálta a földporából az embert. Miután megformálta az embert a földporából Isten, élt-e az? Nem. Most a másik nagyon fontos tudnivaló, és amit nagyon-nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy mit lehelt Isten az ember orrába? Lelket, vagy életnek leheletét? Tapasztalatból tudom azt, hogy a többség mindjárt, miután felveszem ezt a kérdést, meggondolkodás nélkül azt mondja, igen, az élet leheletét. Vannak, akik azt mondják, hogy a lelket lehelte, és többségük azt mondja, hogy a lelket lehelte. Azonban nézzünk bele a Bibliába, és olvassuk ismét. Ott volt a por, és megformálta a porból Isten az embert, és most olvasom, és lehelt az ő orrába életnek leheletét. Élet erőt. Isten adott életet az embernek. Isten belelehelt az ő orrába életnek leheletét. És amikor a test és az isteni erő egyesült, az életerő egyesült, akkor lett egy harmadikká az ember. Lett az ember élő lélekké, vagyis lett az ember élő emberré. Mert ez a kifejezés, hogy lélek, ez emberre is vonatkozik. Például hány lelket számlál a te családod? És elmondjuk, hogy ketten vagyunk, hároman vagyunk, öten vagyunk. Vagy hány lélekszámú ez a falu? Megint mit értünk alatta? Hány lakósa van ennek a falunak? Hány ember, hány személy él ebben a faluban? Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert csak akkor tudjuk megérteni az egész bibliai tanítását a lélekkel kapcsolatban, ha az alapot tisztán látjuk, értjük, és ugyanakkor hisszük is. Elismétlem még egyszer, hogy léphessünk tovább ebben a kérdésben. Azt olvassuk itt a Szentírásban, hogy Isten formálta a föld porából az embert. Lehelt az ő órába életnek leheletét. És amikor az élet lehelete és a test egyesült, akkor a test elkezdett élni. És amikor egyesült, ezt az egyesülést a Szentírás így határozza meg, hogy lett az ember élő lélekké, vagyis lett az ember élő emberré. Mert addig a por csak egy holt tárgy volt. Amikor pedig Isten belelehelte az életnek leheletét, akkor élő személyé vált az ember. Vegyek egy nagyon egyszerű példát. Ott van a víz képlete. H2O. Két hidrogén és egy oxigén. Ha külön van az egy oxigén, és külön van a két hidrogén, van-e vízünk? Nincs. De hogyha a kettőt összekapcsoljuk, a H2-t és az egy oxigént összekapcsoljuk, akkor kapunk vizet. Jelképezze a két hidrogén a testet, az egy oxigén az élet leheletét, és Isten, amikor a kettőt összekapcsolta, akkor lett az ember élő emberré, a két hidrogén és egy oxigén pedig lesz vízé. Azonban nagyon figyelemre méltó a Szentírásnak tanítása, hogy amikor a lélek szót használja, és a lélek szót magyarázza és alkalmazza, akkor azt mondja, hogy a lélek meghal. Ebből világosan látjuk azt, hogy maga ez a tény, hogy a lélek halhatatlansága, vagy a lélek halhatatlan, nem bibliai tan. Ezt a pogányságból vette át a kereszténység. A Bibliában Isten azt mondja, a lélek, vagyis az ember, tehát meghal. Ezékiel próféta könyvének a 18. részében olvassuk a 4. versben. Ímé minden lélek enyém, tehát minden ember az enyém, úgy az atyának lelke, mind a fiúnak lelke enyém, amely lélek vétkezik, annak meg kell halnia. Tessék megfigyelni azt, hogy az imént hivatkoztam arra, hogy hány lelket számlál ez a falu, a Biblia is ugyanezt használja. Amely lélek vétkezik. Hát ki tud vétkezni? Az élő ember? A halott ember már nem. Az élő ember tud vétkezni, és azt mondja, hogy amely lélek vétkezik, annak meg kell halni. Ami azt jelenti, hogy a lélek halandó. Az ember halandó. Erre tanít bennünket Isten a Szentírásban. Lapozzunk az új szövetségi Szentírásba, Lukács evangéliuma 12. részének a 19. versét olvassuk. Itt a gazdag emberről szóló tanítást mondja el Jézus Krisztus, akinek bőségben termette a földje, nagyobb csűröket kellett építeni, és csak a 19. versben leírtakat olvasom. És ezt mondom az én lelkemnek. Hát kinek mondja az ember? Ezt mondom magamnak. Ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak néked, sok esztendőre eltéve. Tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Ki fog gyönyörködni? Az én lelkem, tehát én. Tehát az élő ember tud enni, inni és gyönyörködni. Még egy példát szeretnék a Bibliából felhozni, hogy mit is jelent magában ez a lélek szó, És ahol csak fellapozzuk a Szentírást, mindenhol egy igazsággal találkozunk, az pedig az, hogy az embernek a lelke az halandó. Miért? Mert maga az ember halandó. És ez a szó, hogy lélek, ez a szó az élő emberre vonatkozik. A halott emberre már nem. Mert a halott ember nem él. Az életet jelenti az élő lélek. Józsué könyvének a 10. részében le van írva az, hogy Józsué és az Izrael népe lépésről lépésre fokozatosan hogyan foglalja el Kánaán földjét. És nagyon érdemes az egész részt elolvasni, azonban én csak egyetlen egy verset olvasok el ebből a részből. Itt leírja a Szentírás azt, hogy egy várost hogyan foglaltak el, és miután elfoglaltak, mivel Isten azt parancsolta, hogy a Kánaán földjének lakósait ki kell írtani, mert a bűnük pohara betelt, ők többé nem élhetnek a földön, ezért ezt az utasítást Józsué következetesen véghez vitte és megvalósította. És ebből a történetből csak ezt az egy mondatot, vagyis egy szöveget idézem Józsué könyvének 10. részében a 28. verset. Makedát is bevevi Józsué ugyanazon a napon, és fegyver élére hányá azt és annak királyát. Ugye milyen szép magyar megfogalmazás. Fegyver élére hányta város lakósait és annak királyát. Mit jelent ez? Megölte. Tehát az egész város lakósát megölte, és a királyát is. Tehát azt olvastuk, és megölte őket, és most jön a lényeges rész. És egy lelket sem engedett menekülni abból. Mit mond? Egy lelket sem engedett menekülni abból, amelyek benne valának. Mire alkalmazza a Szentírás újból a lélek kifejezést? Emberre. Mert egy embert sem engedett menekülni a városból. Az egész várost kiírtotta. Egy lelket sem engedett menekülni. Nem szeretném ezzel eltölteni az egész témakörünket, de ezt tartottam az egyik legfontosabbnak, hogy azt tisztázzuk a Biblia fényénél, hogy az ember három részből tevődik össze. Ott van a teste, második az Istentől kapott lehelet, az éltető erő, mert lehelt az ő órába életnek leheletét, tehát az élet lehelete, és lett az ember élő lélekké, élő emberré, amikor a test és az Istentől kapott életerő egyesült. Tehát amikor ez megvan, akkor lesz az ember élő emberré. Még egy dolgot szeretnék felvetni, vagyis olvasni a Szentírásból, a Zsoltárok könyvéből, a 104. Zsoltárt, és a 104. Zsoltárban is nagyon szép utalást találunk erre, a 29. és a 30. versében. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket. Mit jelent ez? Elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Elveszed az életüket, és kimúlnak, porrá lesznek. Majd utána, kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Istentől függ, hogy mi élünk-e. Isten adja az életet, Istennek joga van visszavonni azt. Még két nagyon fontos kijelentést, kettőt, akár háromat is megemlíthetünk a Szentírásból, hogy mi történik az emberrel, amikor meghal. Az egyik kijelentést a 146. Zsoltárban találjuk, 146. Zsoltár, És a 146. Zsoltárnak a negyedik versében ez áll. Kimegy a lelke, visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Amikor Isten visszavonja az életerőt, akkor megszűnik élni az ember. Veszek egy nagyon egyszerű dolgot. Itt van a villanyáram és az égő. Az égő jelképezze a testet. A villanyáram az éltető erőt. És amikor a kapcsolóval áramot engedünk az égőbe, akkor mit kapunk? Világosságot. Senki sem beszél arról, hogy nekünk van égőnk, meg van áramunk. Van világosságunk. Amíg tehát az égő jelképezi a testet, az áram, a villamos áram, az éltető leheletet, addig a világosság vagy a fény jelképezi az élő lelket. Amikor Isten visszavonja az ő éltető erejét az embertől, akkor mi is kikapcsoljuk az áramot. Visszavonjuk az áramot az égőből. Van-e világosságunk? Nincs. Van-e az embernek élő lelke, amikor Isten visszavonja az éltető erőt az emberből? Hiszem, hogy mindannyian egy választ tudunk adni erre a kérdésre, hogy nincs élő lélek. Ahogy nincs világosság, amikor kikapcsoljuk az áramot az égőből, ugyanúgy a meghalt embernek csak teste van. Mert mindjárt a teremtéskor, amikor a Biblia beszámol arról, hogy az ember vétkezett, akkor ezt mondja Isten Mózes első könyvének a 3. részében, amikor itt a bűn történetének a leírását adja Isten számunkra, hogy por vagy, és ismét porrá leszel a 19. versnek a végén. Mert por vagy, és ismét porrá leszel. Miután Isten visszavonja az ő életét, miután Isten visszavonja az élet leheletét, az emberből nem marad semmi más, csak a test, mert nem is volt semmi más a teremtéskor, addig csak test, amíg Isten bele nem lehelte az emberbe az életerőt, az életnek leheletét. Lapozzuk fel a Szentírást Prédikátor könyvénél, a 12. rész, 9. versében, és ez alkalommal a Katolikus Egyház által kiadott Bibliából olvasom a szöveget, ami nagyon egyszerűen és könnyen érthetően elénk tárja azt, mi történik az emberrel, amikor az ember meghal. Olvasom. A por visszatér a földbe. Ugye, hogy milyen egyszerű? Ahonnét jött. Hova tér vissza a por? Ahonnét jött. Az éltető lehelet, meg az Istenhez, aki adta. Az éltető lehelet, pedig az Istenhez, aki adta. Teremtés történetének az ellenkezője, a fordítottja megy végbe az ember halálakor. Isten a testet földnek porából formálta, lehelte bele az élet leheletét, a halálakor pedig az emberrel az történik, hogy az éltető lehelet megtért az Istenhez, aki adta, a föld pedig ismét porrá lesz, ahogy Isten kimondta már mindjárt a bűneset után. Akkor most felteszünk egy kérdést, ami ugyanúgy roppant fontos, hogy tisztán értsük, tisztán lássuk ezeket a dolgokat. Ezt pedig még szeretném itt Prédikátor könyvének a 9. részéből olvasni, a 7. és a 8. versből. Azt mondja, mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. Itt álljunk meg. Mit tudnak az élők? Azt tudják, hogy meghalnak. Kedveseim, mindannyian tudjuk azt, hogy vár ránk a halál. Igen. A halált eddig még senki sem kerülhette el. Miért? Azért, mert Isten azt mondta előre Ádámnak és Évának, hogy ha vétkeznek, meg kell halniuk. Igaz, ha itt tartunk, akkor a Biblia két halálról beszél. Az egyik halál az, ami mindannyiunkat utolér az életben, a másik halál pedig az örök halál. Az első halál a bűn következtében jött ránk, és szeretném újból hangsúlyozni, a bűn következtében jött ránk, a második halál pedig a bűn büntetése. Az első halálból mindenki fel fog támadni, a második halálból senki. Mindannyian elkerülhetjük az első halált, mert Jézus Krisztus azért halt meg értünk a Golgotai kereszten, hogy megváltson bennünket az örök haláltól. Elmondok önöknek egy élményemet gyermekkoromból. Abban az időben háztól temettek. Engemet a szüleim jó katolikus gyermeknek neveltek. És akkor még, amikor a pap megérkezett, a füstölőben levő parázsra tömjéntett, megtömjénezte a halottat, és én voltam az, aki elvittem a tömjénezőt, és kiürítettem meghatározott helyen és módon. Egy szóval nagyon sok temetésen részt vettem. És engemet mindig zavart, amikor a kántor vagy akár a pap énekelte, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket a haláltól. Hát hogy váltott meg bennünket a haláltól? Hát temetünk. Jézus Krisztus az örök haláltól, a második haláltól mentett meg. És erről a második halálról majd még a következő előadásokban, következő tanulmányunkban foglalkozunk majd, és majd látni fogjuk, hogy mennyire fontos igazság az is. Ezt csak most azért említettem meg, hogy mi nyomon követhessük tovább ezt az igazságot, ezeket a dolgokat, hogy Isten azt mondta, hogy ha szófogadatlanná vál az ember, az ő szófogadatlansága miatt bekövetkezik az első halál. Ezt mindenkinek le kell fizetni, de ez nem a bűn büntetése. A bűn büntetése a második halál. Ha már a Szentírásban ezt olvassuk, és Isten nekünk ezt mondja el, akkor higgyük el azt, amit Isten mond. Mert hogy is olvastuk? Térjünk vissza a Szentíráshoz. Prédikátor könyve 9. részének a 7. versből olvastuk. Mert az élők tudják, hogy meghalnak. De a halottak semmit nem tudnak. Amilyen igaz, hogy mi élők meg fogunk halni, ugyanolyan igaz az is, hogy a halottak semmit nem tudnak. Semmit nem tudnak. Sőt, tovább megy, és azt mondja, azoknak semmi jutalmuk nincs többi, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Semmi jutalmuk nincs többé. Miért? Mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Tovább olvasom a 8. verset. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind geredezésük immár elveszett. És többé semmi részük nincs, semmi dologban, amely a nap alatt történik. Ó, ez egy óriási kijelentés. Tehát a meghalt embereknek többé semmi részük nincs, semmi dologban, amely a nap alatt történik. Ezt Isten szava egyértelműen kimondja, és ez az igaz. Na jó, akkor emberek felteszik a kérdést. Hát, hogyha ez valójában így van, és hogyha ez igaz, már pedig ez igaz, akkor azok a jelenségek honnan vannak? A következő témakörünk a jó és a gonosz, vagyis a rossz angyalok szolgálata, vagyis a gonosz angyalok szolgálata. Ott majd bővebben foglalkozunk azzal, hogy kik azok, akik megjelennek itt, ott, amott, és kik azok, akik teszik a csodákat a halottak nevében. Ma csak egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Amikor Isten megteremtette őszüleinket, és a sátán eljött, hogy kísértse őket, akkor sátán Édenben kimondta az emberiség történetében az első hazugságot. Ez az első hazugság, amelyet sátán mondott, nem más, mint a lélek halhatatlanságának a tana. Ezt mondta az asszonnyal való beszélgetésben a sátán. Olvasom, mit mond Éva, hogy utána könnyebben megérthessék a sátán kijelentését. Mózes első könyve 3. részében, a 3. 4. versben. De annak a fának gyümölcséből, amely a kert közepén van, abból ne együnk, azt mondta Isten. Abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Isten kijelentése egyértelmű volt. Isten azt mondta, ha esznek a tiltott vagy gyümölcséből, feltétlenül meghalnak, bekövetkezik életükbe a halál. És Isten egyértelmű és határozott kijelentésére sátán orcátlanul kijelenti az egy ellenkezőjét, mégpedig esküszót használ. Olvasom a 4. verset. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Bizony nem haltok meg. Ki mondta ki az első hazugságot Édenben? Sátán. És mit tartalmazott az ős hazugság? Bizony nem haltok meg. Kedveseim, kinek lett igaza? Istennek vagy a sátánnak? Kinek a szava, kinek az ígérete teljesedett és teljesedik, amit Isten mondott? De sajnos a kereszténység átvette azt, amivel meghódította a sátán a pogányságot, és a kereszténység a pogányságból átvette a lélek halhatatlanságának a tanát, és ma úgy tanítja, mint hogyha azt Jézus Krisztus tanította volna. A Szentírásból pedig azt találjuk, ahogy olvastuk is Prédikátor könyvébe, mi élők tudjuk, hogy meghalunk, de a halottak semmit nem tudnak. Azoknak semmi részük nincs semmi dologban, ami a nap alatt történik. Ők mind cselekedetük, mind gerjedezésük, tehát a halottak nem feszekszenek, az halottak nem kiabálnak egymásnak, halottak nem háborúznak egymással, nincs erkölcstelenség, nem válnak el egymástól, nem ütik, verik egymást. Az élet funkciója egyszer és mindenkorra befejeződött. Lehetséges azonban, hogy amikor olvassuk a Bibliát, akkor találunk egy szót a Bibliában, amin megdöbbenünk. Ez a szó a pokol szó. Például Jézus Krisztus így mondja el Jelenések könyvében az angyal által János apostolnak, amikor beszél az ő küzdelméről és győzelméről, a Jelenések könyve első részének a 18. versében. És az élő, beszél önmagáról Jézus, pedig halott valék, és imé élek örökön öröki, ámen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Mit jelent a pokol szó a Bibliában? Hogy ezt minél könnyebben megértsük. Merem remélni azt, hogy a kedves hallgatók nagy része ismeri a Hiszek egyet. És a Hiszek egyből csak a záró résznek egy-két mondatát említem meg. Poncius Pilátus alatt megfeszítetett és meghala, száll alá poklokra, és harmadnapra halottaiból feltámada. Hova szállt Jézus? Hova küldjük minden egyes alkalommal, amikor imádkozzuk a Hiszek egyet, Jézust? Száll alá poklokra. Mit jelent ez? Mit foglal magába a Hiszek egynek ez a mondata, hogy száll alá poklokra? A pokol szó, amelyet használ a Szentírás, a halottak helye, tehát a sír. És amikor görögben olvassuk ezt, én nem akarok görög szavakat használni, inkább lefordítom és magyarul mondom el, nálam vannak a sírnak, tehát zárójelbe pokolnak, nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Mit jelent ez? Én legyőztem a halált, Én legyőztem a sírt, mert ha van kulcsunk, akkor be tudunk menni a saját lakásunkba. De ha nincs, akkor a saját lakásunkba sem tudunk bemenni. Jézus azt mondja, én nekem van birodalmam, nekem van hatalmam, én győztem. Szeretném nagyon röviden megemlíteni a Szentírásból, hogy a pokol szó mit jelent a Szentírásban. Először is egy ószövetségi példát hozok fel a 16. Zsoltárból. A 16. Zsoltárnak 10. versében találjuk, amikor Károly Gáspár fordította az ószövetségi Szentírást héberről magyarra, akkor ezt a szót meghagyta héber nyelven. Nem tudom, hogy miért, lehet, hogy azért, hogy minél pontosabb, minél hitelesebb maradjon, mert nem tudod, mit kezdeni ezzel a szóval, és így olvassuk. A Zsoltár 16. rész 10. verse. Mert nem hagyott lelkemet a Seolban. Nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. Mit jelent az, hogy nem hagyott lelkemet? Nem hagysz engemet a Seolban. A Seol héber szó, ami lefordítva magyarul sírt jelent. Görögben Hádész, tehát Jézus Krisztus a Hádészba ment, megint a sírba ment, hogy onnan harmadnapra halottaiból feltámadjon. Ezt találjuk számos helyen. Tehát a pokol szónak egyik jelentése a sír, a halottak helye, ahová helyezzük halottainkat, szeretteinket, amikor meghalnak. A pokol szónak másik jelentése az újszövetségi Szentírásban található Máté evangéliumának 5. részében. Ezt maga Jézus Krisztus használta, természetesen a hádés szó, aminek a jelentése egy bizonyos értelemben más, de mégis segít megérteni azt, ami történik az emberrel, embertestével. Itt a Máté evangéliumának 5. részében olvassuk a 29. és 30. verset. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vág ki azt és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gyehennára vettessék. Tessék megfigyelni? Gyehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vág le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy az egész tested a gyehennára vettessék. Hát mit is jelent ez a gyehenna szó? A gyehenna szó a zsidó történelemben vezethető vissza, a geena, vagy gyehenna, az a hely, ahová dobálták, vagy ahová tették Jeruzsálemet, szemetét. Így tudjuk elmondani. A Hinnon völgyében volt Jeruzsálem szeméttelepe. És ebből a Hinnon szóból lett a geena szó, amit magyarosított Károly is, és ebből a gehenna. Tehát Jeruzsálem szeméttelepe, és hogy minél több szemét beleférjen abba a völgybe, amely Jeruzsálemnek a déli részén volt, így felégették a szemetet, a fát, a törmeléket, mindent, ami elégethető, és állandóan füstölgött, állandóan égett. És egy fadarab, egy deszkadarab, meddig ég, amíg el nem.

Bennük nincs többé semmi dologban, amely a nap alatt történik. Szeretném először is Jób könyvéből olvasni a 14. részből, mivel példázza, mivel hasonlítja össze az ember fizikai állapotát, a Szentírás, milyen állapotban van az ember, amikor meghalt. Költői szavak ezek. Nagyon csodálatosan példázza Jób könyvében a 14. rész 7-től a 12. terjedő verseket olvasom. Mert a fának van reménysége, ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak. Még ha megagódik is a földben a gyökere, és ha elhal is a porba törzsöke, a víznak illatától kifakadt, ágakat hajt, mint a csemete. Nagyon szép leírás. De most tessenek figyelni. De ha a férfi meghal és elterül, ha az ember kimullik, hol van ő? Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad. Úgy fekszik le az ember, és nem kel fel, az egek elmúlásáig sem ébrednek. Nem költetnek fel az ő álmukból. Csodálatos kifejezés. Nem költetnek fel az ő álmukból. Jézus Krisztus is használja ezt a kifejezést, hogy álom. Például Lázárnál azt mondja, elmegyek és felköltöm őt. Mikor meghalt, akkor tanítványainak azt mondta, Lázár, a mi barátunk, elaludt. Miért alvással hasonlítja össze a Szentírás az első halált? Azért, mert ahogy az alvásból, az álomból van felserkenés, úgy a halálból is van feltámadás. Ezért itt azt mondja, hogy a végidejéig nem támadnak fel. Hogy ezzel kapcsolatban is egy gyönyörű bibliai kijelentést olvassak. Dániel próféta könyve ezekkel a szavakkal fejeződik be, amikor már Dániel elvégezte prófétai küldetését, és Isten szinte búcsút vesz az ő idős, hűséges prófétájától. Dániel próféta könyvének a 12. rész 13. verse így szól. Te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Mit mond a Szentírás? Menj el a vég felé, és majd nyugszol. Az ember, amikor meghal, sem nem élvez, sem nem szenved, mert nincs minek szenvednie, mert csak a test marad meg. És felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Amit ebben az életben vetünk, azt fogjuk a feltámadás pillanatában learatni. Mert amilyen biztos a halál, ugyanolyan biztos a feltámadás is. És a Szentírás arra tanít bennünket, hogy az emberek közül senki, kedveseim, senki, harmadszor is mondom, nem kapja se jutalmát, se büntetését a halál pillanatában, hanem mindenki akkor kapja meg a jutalmat vagy a büntetést, amikor feltámad. Azonban, mielőtt erről szólnánk bármit is, szeretnék szólni akkor, hogy mit mond a Szentírás az ember nem él. Az ember meghalt. Az emberből a halál után nem maradt semmi, csak a test. Akkor azt látjuk, hogy a Biblia tanítása szerint az ember halandó. Van-e valaki, aki halhatatlan? Igen. A Biblia beszél róla. De ez, nem is mondom el előbb, mielőtt olvasnám, Timóteushoz írt első levélből a 6. rész 15 és 16. versében olvassuk a következő szavakat. Amit a maga idejében megmutatom, a boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és uraknak ura. Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom.

Kié egyedül a halhatatlanság? Istené. Istené, akit az emberek közül soha senki nem látott. Csak Isten a halhatatlan. Úgy az angyalok, mint mi emberek teremtményei vagyunk, és a mi életünk Istentől függ. Ez vonatkozik angyalokra is, és emberekre is. Próbáljunk gondolkodni. A Biblia beszél arról, hogy eljön az emberiség történetében az az időszak, amikor Isten meg fogja semmisíteni a bűnösöket, az embereket, örökre a második halálban megsemmisíti, ezt Jelenések könyvének a 20. részében találjuk feljegyezve, de nem csak az embereket fogja megsemmisíteni, hanem a bukott angyalokat, a fellázadt angyalokat is. Ami azt jelenti, ha volna halhatatlan lelke, akár az angyaloknak, akár az embereknek, akkor ezeket nem lehet megsemmisíteni. Ezért Isten a hűségeseknek örök életet ajánl és kínál, amilyen biztos az, hogy a hűségesek örökké fognak élni, ugyanolyan biztos az, hogy örökre meg lesznek semmisítve azok az emberek, akik nem fogadják el Jézus Krisztust és igazságát, és nem élnek az ő akarata szerint. Isten halhatatlan. Ő örökké él. Istennek nem volt kezdete, Istennek nincs vége. Azonban, kedves jelenlevők, tisztelt hallgatóim, a mi témakörünk nem volna teljes, hogyha nem beszélnénk az örök élet ajtajáról. Lapozzuk fel a Róma beliekhez írott levelet a 6. rész 23. versénél. 6. rész 23. verse. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Két hatalmas dolgot állít egymás mellé itt a Szentírás. Mert a bűn zsoldja a halál. Amilyen biztos az örök halál, az örök pusztulás, ugyanolyan biztos az örök élet is. Mert itt azt mondja, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Nekünk benne, Jézus Krisztusban van minden reménységünk. Azonban természetes, mikor kezdődik el ez az örök élet? Akkor kezdődik el, amikor meghalunk, és jók voltunk, akkor elkezdődik az örök élet, vagy pedig akkor kezdődik el az örök élet, amikor feltámadunk. Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk és választ keresnénk a Szentírásból, szeretnék hozni egy nagyon egyszerű példát, szeretnék, hogyha közösen együtt logikával, logikusan gondolkodnánk. Ha igaz az a tévtanítás, hogy az ember lelke halhatatlan, és amint meghal az ember, ha jó volt, azonnal a lelke megy a mennybe. Ha rossz volt, azonnal megy a pokolba. Akkor, kedveseim, a jó emberek alig várnák, hogy meghaljanak. Márpedig én nem találkoztam még, pedig már megőszültem, emberrel, aki kívánja a halált. Még akkor is, ha ezt néha ki is mondja. 10 évig gondoztuk nagytatánkat. Olyan sokszor elmondta nekem, úgy szeretnék már meghalni. Halálosan megbetegedett. Az orvos lemondott róla, és azt mondta, hogy 2-3 nap múlva bekövetkezik a halál. Csoda révén meggyógyult, és még élt 1 évig. De az alatt, az 1 év alatt egyetlen egyszer sem mondta, hogy szeretne meghalni. Mi is talán úgy gondterhelten, problémák között azt mondjuk, jobb volna meghalni, csak ezt nem veszik komolyan. Isten az embert életre teremtette, és bennünk az a vágy van, hogy mi éljünk, mi élni szeretnénk. Senki sem szeret meghalni. De visszatérek ahhoz, amit megkezdtem. Az ember meghal. Alig várja, halljak meg, mert akkor repülök a mennybe. Ilyennel még nem találkoztam. Miért? Mert valójában ez nem is valós dolog. Ahogy említettem az előbb, logikával gondolkodjunk. Ha igaz az, hogy a jók a mennybe mennek,
A közepesek megtisztulnak a tisztító tűzbe, és megint a mennybe mennek. A gonoszok pedig egyenesen mennek a pokolba. Akkor Jézus Krisztus miért jön el? A jók a mennyben vannak, megkapták már jutalmukat, a gonoszok a földben vannak, bocsánat, a pokolban vannak, ők is megkapták a büntetésüket, akkor mi értelme van Jézus Krisztus eljövetelének? Akkor mi értelme van a hiszekednek, amikor azt mondjuk, hogy onnan lészen eljövendő, és ítélni fog eleveneket és holtakat? Hát akkor miért jön el Jézus? Tetszenek érezni, hogy a lélek halhatatlanságának a tana mennyire üveglábakon áll? Mennyire nem állja meg helyét a Biblia mérlegén? Még a logika mérlegén sem, nehogy a Biblia mérlegén megállná. Ezért egy ide vonatkozó példát hozok. Amikor Lázár, Jézus Krisztusnak nagyon jó barátja, meghalt. Az előbb hivatkoztam rá, Jézus azt mondta, Lázár, ami barátunk elaludt, elmegyek, hogy felköltsem. És amikor odaért Betániába, Márta kimegy elébe, és azt mondja neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus semmit nem mondott, csak azt mondta, feltámad a te testvéred. És tessék megfigyelni, a Mártának a hite mi volt? Ezt mondta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Mikor fogja az ember a jutalmat kapni? Az utolsó napon. És amikor Jézus Krisztus oda megy a sírhoz, és amikor felkiált, akkor nem azt mondja, hogy Lázár, jöjj le a mennyből, mert az én barátom voltál és hűséges szolgám, hanem azt mondja János evangélium a 11. részének a 43. versbe. És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta, Lázár, jöjj ki! Honnan? A sírból. Jézus Krisztus is elmondja azt, hogy az igazak sírja, amikor ő eljön, akkor megnyílnak, és feltámadnak az örök életre. Természetes lesz feltámadás az örök kárhozatra is. Még egy történetet szeretnék megemlíteni a Szentírásból. Jézus Krisztus fel volt feszítve a keresztve két gonosztevő közé. Az egyik megtért, a másik szidalmazta. És amikor szívét átadta az egyik lator Jézus Krisztusnak ott a haláltusában a kereszten, akkor ezekkel a szavakkal fordult a lator Jézus Krisztushoz. Lukács evangélium a 23. rész, 42. verse. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodba. Mit mond? Emlékezzél meg én rólam, mikor? Nem amikor majd most felmész a mennybe, hanem amikor majd eljössz a te dicsőségedbe. Kedveseim, a Bibliában található emberek történetleírásaiból, akik hittek teljes szívvel Istennek, legyen az Márta, legyen az ime a lator a kereszten, és még egy-két példát szeretnék felsorolni, embereknek mi volt a hite? Mikor kapják a jutalmat? Amikor meghal az ember, vagy amikor feltámad. Mit hittek az őskeresztények, a mi elődeink? Mit hittek azok, akik Jézus Krisztus közvetlen tanítványai voltak, maguk az apostolok mit hittek? Hitték azt, amit eddig a Bibliából is olvastunk. Amikor az ember meghal, megszűnik az élet minden funkciója. A test porrá lesz, és ennek mi szemtanúi vagyunk. És amikor eljön a feltámadás, az szerint kapja meg mindenki a jutalmat, és a büntetést is, amit ebben az életben vetett. Először, amit legfontosabbnak tartok, amit Jézus Krisztus ezzel kapcsolatban mondott. János evangéliumában az 5. részben így olvassuk az 5. résznek a 28 és 29. versét. Jézus mondta ezeket a szavakat. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. Miről beszél Jézus? Feltámadásról. Kedveseim, fájó,
hogy a keresztény emberek inkább elhiszik azt, amit Édenben a sátán kimondott, hogy nem haltok meg, és olyan kevesen hiszik azok közül, az emberek közül, akik kereszténynek már tartják magukat, a feltámadást. Általában apró pénzzel fizetnek ki, mikor azt mondják, hogy nem jött még onnan vissza senki, pedig jött vissza. Jézus Krisztus 4 embert feltámasztott. Az apostolok is támasztottak embert. Az Ószövetségben is találunk emberek feltámasztásával. Maga Jézus Krisztus is feltámadt. És ő, aki a feltámadás és az élet, ő, aki a teremtő, neki joga van, hatalma van visszaadni az életet minden embernek. És itt is azt mondja, eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsóban vannak, meghallják az ő szavát, és most jön a döbbenetes kijelentés. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Most itt találkozunk egy nagyon fontos dologgal. Kedveseim, hogyan örököljük mi a mennyet? Testben vagy lélekben? Mit mond itt Jézus Krisztus először is? Akik a jót cselekedik, az kijönnek az élet feltámadására. Tehát kijönnek, testben fogják örökölni, és nem lélekben. Azonban még egyetlen egy ígét tudunk ezzel kapcsolatban olvasni. Korintus belekhez írott első levélből, és az első levélben találjuk a 15. rész 53. versében a következőt. Mert szükséges, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságban öltözik, és a halandó halhatatlanságban öltözik, akkor beteljesül az íge, amely meg vagyon írva, elnyeletett a halál diadalra. Jézus Krisztus eljöveteléről beszél itt különben a Szentírás. És azt mondja, hogy igen, lesz feltámadás, és testben fogjuk örökölni a mennyeknek országát. Hogy ez mennyire így van, mennyire így hitték az őskeresztények, két biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatban hozni. Az egyiket a hithősök történetének fejezetéből, a zsidókhoz írt levél 11. részében Pál apostol felvonultatja a hithősöknek egy részét, és ez róluk a következőket olvassuk a 37-től a 40. terjedő versekben. Ezek a hithősök nagy része nem természetes halállal halt meg. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve. Akikre nem volt méltó a világ, bújdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban, és mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Tessenek csak figyelni. Ezek a hithősök, akik életüket tették le hitükért, akiket üldöztek, kínoztak, rabláncba vertek, békókba, azt mondja, hogy és mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel Isten mi felülünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre jussanak. Pál apostol is, Péter apostol is, János is, és a többi hithősök, akik életüket tették le azért, mert hűségesek maradtak Isten igazságához, ott várják a sírban, várják a feltámadás pillanatát. Mert amikor Jézus Krisztus eljön, akkor fogja megkapni minden hűséges gyermeke az örök élet jutalmát. Hogy ez mennyire így van, nagyon sok helyen találjuk még a Szentírásban. De Pál apostol szavait szeretném idézni, aki a római börtönből írta Timóteusnak a második levelet, és a második levél 4. részéből a 6-tól a 8-ig terjedő verseket, amikor olvassuk, akkor látjuk azt, hogy ezeket a szavakat Pál apostol már akkor írja, amikor ki volt mondva felette a halálos ítélet, és várta a kivégzés pillanatát. És a 6. versben ez áll, mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállt. Várja a halálos ítéletet.
és így hangzik tovább. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, mert megáld nékem az Úr a manapon, az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Mit mond el Pál apostol? Engem nem sokára kivégeznek. Felettem már ki van mondva halálos ítélet. De a jutalmat nem a halálom pillanatában kapom meg. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, mert megáld nékem az Úr a manapon. Melyik napon? Amikor Jézus Krisztus eljön. A manapon az igaz bíró. De nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Kedveseim, azt szeretném kérdezni, mi volt Pál apostolnak a hite? Hogy az ember halála pillanatában kapja a jutalmat, vagy pedig Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor. Higgyünk Istennek. Mert hogyha elhisszük azt, amit Isten mond, és a Szentírás tanítása szerint élünk, akkor mi is örök élet részesei lehetünk. De ha nem hisszük el, és úgy gondoljuk, hogy azt, amit mi tudunk, és amire tanítottak bennünket, azt szerint élünk, ami nem egyezik meg a Szentírással, akkor sajnos nem lehet az örök élet az osztály részünk. Higgyünk Istennek, és bízzunk benne. Jézus Krisztus azt mondta, én elmegyek és helyet készítek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus Krisztus ezt az ígéretet először a tanítványoknak adta. És azt mondja, hogy akkor veszi őket, akik hűségesek, akik szeretik őt, amikor én eljövök. Akkor kapjátok meg a jutalmat a ti hűségetekért. Higgyük Istennek, és higgyük el azt, hogy ez az élet az egyetlen alkalom, amikor mi dönthetünk Krisztus mellett. Megtanulhatunk élni a Szentírás szava szerint. Isten segítsen meg, hogy hűséges gyermekei legyünk, és hogy hűségesen kövessük drága jó megváltó Jézus Krisztusunkat az ő kegyelméből. Amen.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: Találkozás Jézussal.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, témánk élet Jézussal. A Szonyának 23 testvére volt, egy nagyon szegény családban született és nőtt fel, egész korán elveszítette az édesanyját, az iskolai tanulmánya is nem könnyen mentek, úgyhogy a harmadik osztálytól kiesett az iskolából, és úgy nőtt fel, hogy nem járt iskolába. 13 évesen férhez is kellett menjen, ahhoz, hogy élhesse az ő életét, és a férje egy 15 évvel nála idősebb férfi volt. Eleinte egész jól éltek, két fia született, akit Curtisnek és Benjaminnak hívtak, és az életük elég jól haladt, de amikor Curtis, illetve Benjamin